0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti városkép ikonikus pontja a Budai Vár zöld, kopottas kupolája, ahonnan tökéletes kilátás nyílik a városra. Ez a budavári palota legmagasabb pontja, és a kupola teraszra a látogatók is felmehetnek. Régen egy jóval kisebb és alacsonyabb tetőépítmény fette a királyi palotát, amit a II. Világháborús ostromban rommá lőttek. A 60-as évekbeli újjáépítéskor került rá a ma is látható zöld kupola. A panoráma terasz 2006-ban nyitott meg újra, 27 év szünet után. A 3. emeleti kupolaterem kiállító térként funkcionál. Innen nyílik a szűk lépcsősor, amelyen keresztül fel lehet jutni a kupola panoráma teraszára április és november között.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vörösmarty téri szerencsekrajcárhoz Budapest egyik legkülönösebb története köthető. A Vörösmartyt ábrázoló szobor felállítására az 1900-as években közadakozást indítottak. A gyűjtésre egy krajcár is érkezett. Ezzel kapcsolatban a felajánló egy kísérőlevélben megírta, hogy a pénzdarab az édesanyjától maradt rá. A szobron dolgozó szakemberek annyira meghatódtak a gesztuson, hogy a krajcárt beépítették a szobor talapzatába. Így a figyelmes szemlélők ma is megtalálhatják. Vörösmarty Mihály szobra végül 1908-ban készült el. Az emlékmű Kallós Ede alkotása.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója, ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Margit-szigeti zenélőszökőkút valójában másolat. Az eredetit Bodor Péter marosvásárhelyi ezermester készítette, és az 1820-as évektől 1911-ig díszítette a várost. A marosvásárhelyi kút rekonstruálását az 1930-as években rendelte meg a főváros. Sajnos a kút által vízorgona segítségével játszott eredeti dallamot már nem sikerült újra létrehozni. A mai épületben mechanika játssza a zenét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda 1849-es ostrománál Alois Alnoch von Edelstadt osztrák ezredes, a védők egyike többször tanácskozott felettesével, hogy miként tehetnék használhatatlanná a Lánchidat, annak tetemes megrongálása nélkül. Az útpályát végül a budai hídfőtől az első mederpillérig elbontották, de felkészültek arra is, hogy az építményt felrobbantsák. 1849. május 21-én az elkeseredett katona végül a saját szivarjával gyújtotta meg a puskaporral teli ládákat. A híd pálya szerkezete mintegy 25 méter hosszan, súlyosan megsérült. Leszakadt 11 kereszttartó, több függő vasléc elgörbült, de a híd láncában nem esett kár. Osztrák szempontból a férfi cselekedete hőstettnek minősül, ezért Ferenc József császár von Edelstadt özvegyét, illetve 4 gyermekét bárósággal tüntette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a kánikula. Energiatakarékosságra szólítanak fel az extrém hőségben. Idén is népszerű volt a Balaton átevezés. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. Korábban Örkényben 1994-ben 37,5 fokot mutattak a hőmérők. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök, Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt is élve emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és a következő 24 órában további segélyszállítmányok érkezése várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segélyt ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Több mint 4000-en teljesítették a Balaton átevezés 8 kilométeres távját Zamárd és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A szervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a száp és a kajak volt. Tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Csak kevesen tudják, hogy Magyarország legnagyobb víz alatti barlangja rejlik a Rózsadomb alatt, a Frankelleó úton, a Lukács fürdővel szemközti telken. Molnár János patikus 1859-ben fedezte fel a barlangot, de a vízzel teli üregek feltárására még várni kellett több mint 100 évet. A 2000-es évek elején aztán egy falat átvágva az addig ismert járatoknak a többszöröse tárult fel a búvárok előtt. A jelenleg ismert járatok hosszúsága körülbelül 6 kilométer. A legmélyebb részük 90-100 méter, és nagy részük 30 méternél mélyebben van. Megsatszolni sem lehet, mekkora rész vár még felfedezésre. Jelenleg a megismert járatok minél alaposabb felderítése a cél.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zsigmond király végleg Budára költöztette udvarát, és már 1436-ban felvetette a Buda és Pest között létesítendő állandó híd gondolatát is. A tervet el is kezdte megvalósítani. Az építési munkálatok először Pesten indultak meg, majd Budán is tornyot emeltetett. A két építmény között húzódott volna a híd, de a nagyszabású terv véghez vitelét megakadályozta az uralkodó halála. Állandó kőhídról Mátyás király is álmodott, történetírója feljegyzései szerint. A török hódoltság alatt időről időre hajóhidat létesítettek a két város között. Ennek az egyik hídfője a mai Íbül Miklós tér magasságában lehetett, ami viszont megsemmisült egy lőporrobbanás miatt. Véglegesen azonban csak Buda visszafoglalásakor pusztult el az ideiglenes híd, amikor a visszavonuló pesti török helyőrség felgyújtotta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A Bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vitkovics Mihály utca egy rövid belvárosi utca az 5. kerületben. Régebbi neve volt többek között Dalmadi Győző utca és Sarkantyús utca. Műemléki védelemben részesülő épülete a 12. szám alatt található. Az épület egyemeletes, kora klasszicista lakóház 5 ablakkal, udvarán barokk kőkonzolos függőfolyosó. Fél emeletén dongaboltozatos helyiségek vannak. Mai klasszicista alakját 1800 körül kaphatta. Itt volt régen a Zum Adler, később pedig a Budapest szálló, mely 1950-ig működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a kánikula. Energiatakarékosságra szólítanak fel az extrém hőségben. Idén is népszerű volt a Balaton átevezés. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. Korábban Örkényben 1994-ben 37,5 fokot mutattak a hőmérők. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök, Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt is élve emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és a következő 24 órában további segélyszállítmányok érkezése várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segélyt ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Több mint 4000 teljesítették a Balaton átevezés 8 kilométeres távját Zamárd és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A szervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a száp és a kajak volt. Tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Oktogonon működő Abbázia Kávéház művésztörzs vendégei a nyitás után pár évvel átköltöztek a nem messze működő japán kávéházba. Ennek oka egy anekdota szerint az alapító Steyer Gyulával való összetűzés volt. A művészek ugyanis nem tudtak ellenállni a méregdrága külföldi folyóiratok képmellékleteinek, és kivágva több képnek lába kelt. Steyer Gyula egy bélyegzőt készítetett, és minden veszélyben forgó oldalra rápecsételtette. Ezt a képet az Abbázia kávéházból loptam. A művészek válasza nem maradhatott el sokáig, így a Steyer ház falán felirat jelent meg. Ezt a házat az Abbázia kávéházból loptam. A kávéház az államosítás után mint étterem és presszó működött. 1975-ben gyors étterem lett benne, 1991-től pedig pénzintézetek kaptak helyet az épületben. A pénzükre váró ügyfeleket már csak egy szerény emléktábla emlékezteti a kávéházra.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítésekor nem volt idő a láncok hagyományos állványról történő szerelésére, mint 1914-ben. Ezért megváltoztatták az építési sorrendet. Először úszódaruk segítségével elhelyezték a merevítő tartót, amit átmenetileg megerősítettek, hogy kibírja a láncok behelyezésével járó többletterhet. A tervezés egyik fő szempontja az volt, hogy a híd gyönyörű harmonikus vonalai megmaradjanak, de az átkelő kielégítse a közlekedési igényeket és megfeleljen az új terhelési előírásoknak is. Az elkészült, megújult, átformált építményt 1949. november 20-án az eredeti híd avatásának 100. évfordulóján adták át a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament bronz oroszlányai közül csak az egyik az eredeti. Az állatok a parlament Kossuth tér felüli bejáratát őrzik. Ha szembefordulunk a kapuval, bal oldalon Markku Béla eredeti szobrát, a másik oldalon pedig egy másolatot láthatunk. A jobboldali oroszlán ugyanis a II. Világháborúban megsérült. Helyette Somogyi József mester készített újat Markku Béla tervei alapján. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kiscelli Kastély, ma múzeum, az Óbudai Bécsi út feletti dombon álló barokk stílusú épületegyüttes Johann Etzenhofer bécsi építész tervei alapján épült az 1700-as években, és eredetileg a trinitáriusok kolostora volt. Az egyemeletes rendház északi szárnyához templom simult. Annak idején itt helyezték el a híres ausztriai zarándokhely Mariazell kegyszobrának másolatát, és Kiscell maga is ismert zarándokhely lett. Működött hadikórházként, kaszárnyaként és raktárként is szolgált, majd az elhanyagolt ingatlant 1911-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő vásárolta meg. Rendbe hozta, egy részét bemutatóteremnek, melléképületeit műhelynek használta. Végül 1935-ben végrendeletében múzeum céljára a fővárosra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a kánikula. Energiatakarékosságra szólítanak fel az extrém hőségben. Idén is népszerű volt a Balaton átevezés. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. Korábban Örkényben 1994-ben 37,5 fokot mutattak a hőmérők. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök, Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja belemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt is élve emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és a következő 24 órában további segélyszállítmányok érkezése várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segélyt ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Több mint 4000 teljesítették a Balaton átevezés 8 kilométeres távját Zamárd és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A szervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a száp és a kajak volt. Tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd fennállása során Budapest egyik legmeghatározóbb jelképévé vált, amit a UNESCO Világörökség Bizottsága 1987. december 11-én felvett a világörökség listájára Budapest Dunaparti látkép részeként. Ez a városrész a főváros egyik legszebb és leglátogatottabb része, egyben az ország legjelentősebb műemlékegyüttese. A világörökség részét képezi a Szabadság és a Margit híd által közrefogott budai és pesti Dunapart, valamint a Műszaki Egyetem egyes épületei, a Gellért fürdő, a Gellért hegy a Szabadság szoborral és a Citadellával, illetve sok más mellett a budai hegyen álló vár épületei. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér leghatalmasabb épülete az Erkel Színház, ami 1911-ben épült Népopera néven. Sokáig önálló intézmény volt, de az 50-es évek elején az operaház már nem tudta egymagában kiszolgálni a közönséget, ezért a színházat hozzácsatolták. 1980 és 1984 között az operaház rekonstrukciója idején csak itt tartottak opera előadásokat. 2007-ben ugyan bezárták, de 2013 óta ismét működik, 2400 ülőhelyével ez Magyarország legnagyobb állandó kőszínháza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Királyi Operaház ünnepélyes megnyitására 1884. szeptember 27-én került sor első Ferenc József magyar király jelenlétében. A nyitó díszelőadáson a Bánkbán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel Ferenc vezényletével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 17. kerülete a Duna balpartján, a főváros keleti részén fekvő városrész. Majd 55 négyzetkilométeres területével Budapest legnagyobb méretű kerülete. 1950. január 1-én jött létre az addig önálló Rákos Csaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr és Rákosliget nagyközségekből, amikor azokat Budapesthez csatolták. Területe szinte teljes egészében dimbes-dombos, a pesti oldal és egyben a pesti síkság legmagasabb pontja. A 241 méteres erdőhegy is itt található. Az egyfőre jutó zöld és erdőterületek szempontjából a második és a 12. kerületek mellett ez a legjobban ellátott fővárosi kerület.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a hőség. Csökkentették a Paksi atomerőmű teljesítményét. Megkezdődött a szegedi szabadtéri játékok. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenlét és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a Paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Hárman tűntek el tegnap a Dunában, egyikük holttestét megtalálták, a rendőrség közölte. Egy fiatalember Iváncsánál merült el, az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a fiatalt, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyóvizekben senki ne fürödjön, mert az erős sodrás és a víz alatti akadályok a jó úszók számára is veszélyesek lehetnek. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól. Gyalogosok közé hajtott egy autó Londonban, 5 ember megsérült, egyikük állapota sem súlyos. Az autót vezető 34 éves szomáliai férfi elhajtott a helyszínről, elfogása után gyilkossági kísérlet és közúti veszélyeztetés gyanújával vették őrizetbe. Indítékait vizsgálják a hatóságok, azonban egyelőre nem kezelik terrorcselekményként az esetet. A szegedi szimfonikusok hagyományos ajándékkoncertjével kezdődött a szegedi szabadtéri játékok 75. jubileumi évada a Dom téren. Az augusztus közepéig tartó rendezvény sorozatot ezúttal is a műfaji sokszínűség jellemzi. Lesznek klasszikusok, műzikelek, könnyű zenei koncertek és színi előadások is. Fokozódik a hőség, csak elszórtan lehetnek záporok, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 35-40, este 29-34 fok lesz. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A keleti pályaudvart 1881-1884 között a Magyar Királyi Államvasutak építette eklektikus stílusban. Eredeti neve Központi Pályaudvar volt, és építésekor az egyik legkorszerűbbnek számított Európában. Az épület építésze Roklitz Gyula, a csarnok acélszerkezetének tervezője Feketeházi János volt. A 43 méter magas homlokzatának tetején egy allegórikus szoborcsoport található. A főhomlokzat kapuzata mellett James Wattnak, a gőzgép feltalálójának, és George Stevensonnak, a rakett gőzmozdony tervezőjének a szobra látható. A főhomlokzat óra alatti részén az oszlopok tetejéről az 1930-as években eltűnt négy szobrot 2003-ban pótolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd pályaszerkezetét tartó kábelek szerelvényei a híd 15. szintjétől kezdődnek. Miután ez az emelet elkészült, megkezdhették az acélpálya elemek beemelését. Miután egy daruhajó a helyére szállította és behelyezte az egyes darabokat, 5 napi hegesztés következett, azaz az egyes részek végleges összecsatolása. Csak ezek után lehetett a feszítőkábeleket a helyükre tenni és a húzást megkezdeni. Minden első ütemű feszítés után napfelkeltekor geodéziai méréseket végeztek, melynek eredményei meghatározták a második ütemű feszítést, melyet természetesen újabb hajnali mérés követett. A híd összesen 51 elemből áll, és mivel ezeket nem párosával helyezték el, így időnként aszimmetrikus terhelés hatott a pilonokra, melyek akár 10 cm-t is elmozdultak. Ez azonban mindig visszaállt a szemközti elem behelyezése után. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti hidat 1913-ban adták át másodszor a forgalomnak, de a II. Világháború alatt az átkelő két légi támadásban is megsérült kismértékben. Ugyan mind a két alkalommal sikerült kijavítani, a híd mégis elpusztult. A visszavonuló német csapatok 1944. december 31-én felrobbantották. Mivel a robbanó tölteteket a hídnyílások közepére helyezték, a teljes szerkezet a Dunába zuhant. A szovjet hadsereg szükséghidat épített a roncsok mellett. Ezt azonban az árvizek és a jégzajlások is veszélyeztették, ezért a végleges híd felépítése előtt egy félállandó jellegű hidat hoztak létre. Az úgynevezett K-rendszerű rácsos szerkezet nagy része rendelkezésre állt az ország különböző részein. A híd szerkezet szerelése összesen 76 napot vett igénybe, így Budapest már 1946. október 31-én visszakapta legfontosabb vasúti hídját. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar film története 1896-ban vette kezdetét. Ebben az évben voltak az első vetítések, és ekkor nyitották meg az első magyar filmszínházat, az Ikonográfot az Andrássy úton. De a vállalkozás érdeklődés hiányában bezárt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a hőség. Csökkentették a Paksi atomerőmű teljesítményét. Megkezdődött a szegedi szabadtéri játékok. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenlét és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a Paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Hárman tűntek el tegnap a Dunában, egyikük holttestét megtalálták, a rendőrség közölte. Egy fiatalember Iváncsánál merült el, az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a fiatalt, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyóvizekben senki ne fürödjön, mert az erős sodrás és a víz alatti akadályok a jó úszók számára is veszélyesek lehetnek. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól. Gyalogosok közé hajtott egy autó Londonban, 5 ember megsérült, egyikük állapota sem súlyos. Az autót vezető 34 éves szomáliai férfi elhajtott a helyszínről, elfogása után gyilkossági kísérlet és közúti veszélyeztetés gyanújával vették őrizetbe. Indítékait vizsgálják a hatóságok, azonban egyelőre nem kezelik terrorcselekményként az esetet. A szegedi szimfonikusok hagyományos ajándékkoncertjével kezdődött a szegedi szabadtéri játékok 75. jubileumi évada a Dom téren. Az augusztus közepéig tartó rendezvény sorozatot ezúttal is a műfaji sokszínűség jellemzi. Lesznek klasszikusok, műzikelek, könnyű zenei koncertek és színi előadások is. Fokozódik a hőség, csak elszórtan lehetnek záporok, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 35-40, este 29-34 fok lesz. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapesten ma üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Örs vezértere és a Puskás-Ferenc stadion között karbantartás miatt. Egyirányosították a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távhővezetéket. A 133E autóbusz Nagytétény felé terelve közlekedik, a Szent Gellért téren a 7-es autóbusz megállójában áll meg, illetve érinti a 33-as autóbusz Budafoki út Karinti Frigyes út megállóját. Mától naponta reggel 7 órától délután 3 óráig lezárják a fél útpályát a 10. kerületben a Kőér utcában a Vasúti hídnál a híd karbantartása miatt. Július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka jelentősen változik az éjszakai járatok közlekedése Budapesten és a környező településeken. A főváros és az agglomeráció számos területe egyszerűbben és gyorsabban lesz megközelíthető. Több a belvárostól távolabb eső terület közvetlen, átszállásmentes kapcsolatot kap. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik a Klasszik Hétvége című műsor. Már is mondom, mivel várom Önöket az előttünk álló egy órában. Nőtt az átlagkereset áprilisban. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, és szó lesz arról is, hogy megkapta az Új Magyar Légitársaság a világ egyik legnagyobb repülőgépét.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Múlt héten Matusik Tamás nevezték ki a fővárosi törvényszék elnökévé a következő 6 évre. A szervezet vezetésére ketten pályáztak idén tavasszal, az eddigi elnök, a 2020-ban kinevezett Tatár Kis Péter, valamint Matusik Tamás, az országos bírói tanács volt elnöke. Áprilisban 8,9%-kal nőtt az átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest, a bruttó átlagkereset 9%, a nettó átlagkereset 11,2%-kal emelkedett. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 772.200 forint volt, a nettó átlag 541.200 forint. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca bértámogatást nyújt a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. Csatlakozott Magyarország az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A közlemény szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Újra járnak a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonal teljes hosszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, 4 héttel ezelőtt kezdődött meg a Sárbogárd és Dombóvár közötti pályafelújítás, amelynek célja a sebességkorlátozó lassú jelek felszámolása és a pálya állapotának javítása volt. Az elmúlt hetekben 120-130 vasutas dolgozott a vonalon. A miniszter kifejtette, a MÁV saját erőforrásból végrehajtott munkálatai során 4800 tonna zúzott követ építettek be, több mint 4500 méteren cseréltek sínt, mintegy 400 vasbeton aljat építettek be, váltókat újítottak fel, javították a vízelvezetést, valamint több helyen megerősítették a pályát és az alépítményt is. A munka eredményeként több szakaszon megszűnnek a jelenlegi sebességkorlátozások, és a nyár végére ismét 20-40 km/órával gyorsabban közlekedhetnek majd a vonatok, ami önmagában néhány perc menetidő megtakarítást jelent, de ennél is fontosabb, hogy csökken a meghibásodások kockázata, kiszámíthatóbbá válik a közlekedés, írta Vitézi Dávid. Vitézi Dávid egy korábbi posztjában bejelentette, hogy az uniós forrásokból legalább 35 új Intercity motorvonatot szereznek be, amelyek közül több a Budapest-Pécs vonalon közlekedhet majd.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapesten ma üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Őrs vezértere és a Puskás-Ferenc stadion között karbantartás miatt. A 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt július 12-éig. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos a Krisztina körúton át közlekedik, az 56-a villamos hétköznapokon is egész nap jár. Az Üllői út 19. kerületi szakaszán a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamospálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a villanytelep és a határút között. A határút és a Lajos Mizsei sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. Mától naponta reggel 7 órától délután 3 óráig lezárják a fél útpályát a 10. kerületben a Kőér utcában a Vasúti hídnál a híd karbantartása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Megkapta az Új Magyar Légitársaság a világ egyik legnagyobb repülőgépét. A Hungary Airlines legújabb kargógépe már aktív szerepet kap a vállalat növekvő nemzetközi hálózatában. A gép különlegessége, hogy korábban az Emirates flottájában teljesített szolgálatot utasszállítóként, mielőtt teherszállítóvá alakították át. Az ilyen átalakítások egyre népszerűbbek a légi közlekedési iparágban, mivel a nagy hatótávolságú és jelentős kapacitású utasszállítók kiváló alapot biztosítanak a modern kargó repülőgépek számára. A Boeing 777-es teherszállító változata a világ egyik legnagyobb és leghatékonyabb kéthajtóműves kargó repülőképei közé tartozik. Hatalmas raktere és nagy hatótávolsága miatt különösen alkalmas az Európa és Ázsia közötti hosszú távú áruszállítási feladatokra. A típus az elmúlt években a nemzetközi légi teherszállítás egyik meghatározó szereplőjévé vált. A gép érkezéséről már májusban lehetett tudni, amikor a vállalat bejelentette flotta bővítési terveit, akkor az is kiderült, hogy az új Boeing 777-es várhatóan június közepén állhat forgalomba, ami most meg is valósult. A bővítéssel a társaság flottája 4 repülőgépre nőtt, amelyben 2 Airbus A330-as és 2 Boeing 777-es található. A Hungary Airlines stratégiája egyértelmű, Budapestet az Európa és Ázsia közötti légi áruszállítás egyik fontos csomópontjává kívánja fejleszteni. A vállalat az elmúlt másfél évben rendkívül gyors növekedési pályára állt, és egyre nagyobb szerepet vállal Kína és Európa közötti logisztikai kapcsolatok kiszolgálásában.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Kezdeményezik a Magyarország elleni 7-es cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a kormányfő a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a Magyarország ellen 8 éve indult 7-es cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Sulyog Tamás köztársasági elnök, és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését. Az országgyűlés június 15-én fogadta el az alaptörvény módosítását, amely szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki összesen már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt közölte, a színházakhoz hasonlóan több közgyűjtemény dolgozói részéről is folyamatosak és visszatérőek a panaszok az intézményeken belüli állapotokról. Elkerülhetetlennek tartja a működőképesség érdekében a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozást tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Budapest azt kéri az élő környezetért felelős minisztertől, hogy az önkormányzatok maguk határozhassák meg a vízdíjat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint, ha a főváros visszakapná a meghatározási jogot, sávos rendszerben emelkedhetnének a vízdíjak Budapesten. Budapesten 2026. szeptemberében olyan esemény várható, amely az atlétika történetében egyedülálló. Szeptember 11-e és 13-a között a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont az atlétikai világdöntő első világtörténelmi megrendezésének. Az atlétikai világdöntő egy teljesen új formátumú verseny, amelyben kizárólag a sport legkiválóbbjai, olimpiai bajnokok, világbajnokok és gyémántliga győztesek mérhetik összetudásukat. A verseny nem ismer selejtezőket, a pályán csak döntők zajlanak, így minden egyes futam, ugrás és dobása maximális téttel bír. 28 versenyszám, összesen 360 sportoló küzd az abszolút bajnok címért. Selejtező nélküli, tisztán döntős formátum minden pillanat számít. A világ legjobb atlétái egy helyen, egyetlen hétvégén gyűlnek össze. Ezt az eseményt most először rendezik meg a világon. Budapest adja az első fejezetet a sporttörténelemnek. A helyszín a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ. A stadion nem ismeretlen a nagyvilág előtt, a létesítmény a 2023-as atlétikai világbajnokságra épült. A Duna keleti partján Budapest déli részén, korszerű infrastruktúrájával és kiváló megközelíthetőségével az egyik legmodernebb atlétikai helyszín Európában.
0: Budapesti híreket hallottak.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tovább fokozódik a hőség. Csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Megkezdődött a szegedi szabadtéri játékok. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adéa vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenlét és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Hárman tűntek el tegnap a Dunában, egyikük holttestét megtalálták, a rendőrség közölte. Egy fiatalember Iváncsánál merült el, az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a fiatalt, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyóvizekben senki ne fürödjön, mert az erős sodrás és a víz alatti akadályok a jó úszók számára is veszélyesek lehetnek. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól. Gyalogosok közé hajtott egy autó Londonban, 5 ember megsérült, egyikük állapota sem súlyos. Az autót vezető 34 éves szomáliai férfi elhajtott a helyszínről, elfogása után gyilkossági kísérlet és közúti veszélyeztetés gyanújával vették őrizetbe. Indítékait vizsgálják a hatóságok, azonban egyelőre nem kezelik terrorcselekményként az esetet. A szegedi szimfonikusok hagyományos ajándékkoncertjével kezdődött a szegedi szabadtéri játékok 75. jubileumi évada a Dom téren. Az augusztus közepéig tartó rendezvény sorozatot ezúttal is a műfaji sokszínűség jellemzi. Lesznek klasszikusok, műzikelek, könnyű zenei koncertek és színi előadások is. Fokozódik a hőség, csak elszórtan lehetnek záporok, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 35-40, este 29-34 fok lesz. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
0: Az NTI híreit hallották.
3: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Én Vukovi Judit vagyok, már is mondom, mivel várom önöket az előttünk álló egy órában. Leváltotta a Dél-Pesti Centrum kórház vezetését az egészségügyi miniszter. Kiderült, mennyire drága valójában Budapest, és beszámolok arról is, hogy mitől különleges Budapest új panorámahajója.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. 4 tonna üveggel készült el Budapest új panoráma hajója. A városnéző hajók szerepe az elmúlt években jelentősen megváltozott. Míg korábban elsősorban közlekedési vagy egyszerű turisztikai funkciót töltöttek be, ma már komplex élményt kínáló prémium járműként tekinthetünk rájuk. A fedélzetre szállók nem pusztán egy hajóutat szeretnének, hanem vizuális élményt és szórakozást, amely szoros kapcsolatot teremt a várossal és a környezettel. Ez a szemlélet különösen igaz Budapest esetében, ahol a Dunapart látványa és a folyóról megnyíló panoráma a város egyik legfontosabb turisztikai értéke. Egy modern sétahajóval szemben ezért ma már alapvető elvárás a zavartalan kilátás, a tágas térérzet, a természetes fény maximalizálása és a magas szintű utaskomfort. Ezek az igények jelentős hatással vannak a hajók építészeti és műszaki kialakítására is. A 2025. decemberében forgalomba állt Laguna városnéző sétahajó tervezése során is ezeket a szempontokat helyezték előtérbe. Az új, magyar tervezésű és építésű hajók kifejezetten a budapesti szakasz adottságaira és a korszerű városnéző hajózással szembeni elvárásokra szabva készült. A projekt egyik meghatározó eleme a nagyméretű, hajlított és mozgatható üvegfelületek alkalmazása volt. A hajó üvegezése nem csupán esztétikai elemként jelent meg, hanem a teljes utasélmény egyik kulcs tényezőjeként. A projekt során összesen több mint 136 négyzetméter üveget gyártottak és építettek be, amely több mint 4,3 tonna üveget jelentett.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatala kiemelt ügyekkel foglalkozik majd, el fog tudni járni saját hatáskörben, egyes ügyeket pedig magához vonhat más hatóságoktól, közölte a miniszterelnök az országgyűlés ülésén. Magyar Péter azt mondta, a hivatal egyik elnök helyettese reményeik szerint egy neves nemzeti adóvédelmi pénzügyőr lesz, a többi elnök helyettesi posztot pedig három ügyész tölti majd be. Megszűnik Polt Péter elnöki megbízatása az Alkotmánybíróság élén, ha a kormány visszavezeti az alkotmánybírókra vonatkozó felső korhatárt. A korábbi legfőbb ügyész már betöltötte 70. életévét, ahogy további három alkotmánybíró is. Valódi válaszokat vár a magyar kormány az osztrákoktól a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, közölte Magyar Péter kormányfő. Eközben a Magyar Természetjáró Szövetség adatgyűjtést kezdett azzal kapcsolatban, hogy turistautakra is kerülhetette aszbeszttel szennyezett kőzúzalék. A szervezet készített egy nyilvános online térképet. Leváltotta a Dél-Pesti Centrum Kórház vezetését az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, Gondos Miklós helyett Szilágyi Őrsöt kérte fel arra, hogy július 1-től irányítsa a kórházat. Úgy fogalmazott, az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítani az intézmény működését. Feloldotta a korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását a magyar kormány. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter önkényesnek nevezte a tavaly bevezetett tiltást, amely arra volt válasz, hogy Ukrajna blokkolta azokat a magyar lapokat, amelyek orosz propagandát terjesztettek. Kiderült, mennyire drága valójában Budapest. Az Eurostat friss jelentése szerint a lakbér és a kapcsolódó rezsiköltségek együttesen az összes háztartási kiadás közel negyedét, 23,6%-át teszik ki. A kontinensen ugyanakkor rendkívül nagy különbségek figyelhetők meg a bérleti díjak között, különösen a fővárosokban, Budapest a rangsor alsó harmadában szerepel. A legalacsonyabb átlagos lakbért az Észak-Macedón fővárosban, Skopjéban mérték, míg a lista élén a svájci Genf áll. Budapest a 27. helyen áll, azaz az átlagos lakbér mértéke 1300 euró alapján a drágasági lista alsó harmadában szerepel a magyar főváros. Az összesítés a tavalyi év második felére vonatkozó adatok alapján készült.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Agyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, Budapesti utca zenefesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. Budapest mindig is a kultúra és a tehetségek városa volt. A Budapest Play célja, hogy a város utcái újra találkozási pontokká váljanak, ahol a zene összeköti az embereket, miközben lehetőséget adunk feltörekvő előadóknak a bemutatkozásra és a továbblépésre, mert a zene mindenkié, mondta Kodály Zoltán idézve Karácsony Gergely főpolgármester. A verseny társszervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utca zenészek bemutatkozási lehetőségein. A versenyre június 23-ától lehet jelentkezni. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utca zenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén július 30-31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6-a és 8-a között. A közönség ezen a 6 napon szavazhat kedvenceire, a közönségdíjas előadó pedig fellépési lehetőséget kap az idei Szigeten. A szakmai zsűri további 5-6 zenészt juttathat be a Sziget utca zenei programjába, emellett a legjobbak értékes szakmai díjakban részesülnek. A szervezők 3 éves szakmai együttműködést vállalnak annak érdekében, hogy a Budapest Play hosszú távon is a főváros kulturális életének meghatározó eseményévé váljon. Ingyenes szabadtéri koncertekkel telnek meg Budapest legszebb történelmi helyszínei az idén nyáron. A fővárosi nyár egyik leginkább várt zenei eseménye a 2026-os évadban sem okoz csalódást. Idén 3 gyönyörű történelmi helyszínen rendeznek ingyenes szabadtéri koncerteket. A júliusi és augusztusi koncertek minden esetben délután 17 órakor kezdődnek.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább fokozódik a hőség, bővítik az energiatárolók kapacitását. Megkezdődött a szegedi szabadtéri játékok. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedden több helyen a 42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A rekordhőség miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet a miniszterelnök vezeti közösségi oldalán. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyerekekre, az idősekre és az utcán élőkre. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A borsodi Arnóton és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szelevényen polgármestert és képviselőket választanak. A baranyai Görcsöny-Dobokal lakói pedig új településvezetőről szavaznak. Az urnákat este 7 órakor zárják. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását, és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy pénteken találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, hogy a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását. Sajtóhírek szerint a politikus nem vonul vissza, a szerb haladó párt színeiben ismét indulna a miniszterelnöki posztért. 95 éves a szegedi szabadtéri játékok. Tegnap a helyi szimfonikusok hagyományos ajándékkoncertjével indították a nyári fesztivál 75. évadát a domtéri felújított színpadon. Az augusztus 22-ig tartó időszakban lesz klasszikus zene, prózai színi előadások és popkoncertek is. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes nagyszabású táncjátéka a Hősök hajnala Dózsa Györgyöt és az idén 500 éves Mohácsi csatát idézi meg. Műsorra tűzték még egyebek között a Csárdás királynő nagy operettet, a Carment, valamint a Vigd című musicalt. Fellépmások mellett Geszti Péter, Charlie, valamint a Molnár Dixieland Band, Falusi Mariannal és Szulák Andreával. Fokozódik a hőség, csak elszórtan lehetnek záporok, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 35-40, késő este 29-34 fok lesz. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
1: Az MTI híreit hallották.
4: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, és belevágunk a Klasszik hétvége utolsó órájába, amelyben szó lesz arról, hogy döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről. Több mint a tízszeresére növelik a szélerőművi kapacitást Magyarországon, és beszámolok arról is, hogy milyen kilátásokkal néz az euró bevezetése elé Magyarország.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják.
2: Benyújtotta a kormány a MOL extra profit adójának kiszélesítésére vonatkozó jogszabálymódosítást. Az adótörvények módosításáról szóló javaslat kiterjeszti a kőolajtermék előállítók különadóját, az orosz Urál és a Brent kőolaj ára közötti 2 és 5 dollár közötti különbségre 50%-os, az 5 dollár feletti részlet továbbra is 95%-os adó vonatkozik. Májusban 2556,6 milliárd forinttal nőtt a központi költségvetés adóssága, közölte az államadósságkezelő. A devizaadósság részaránya 29,4%-ról 27,9%-ra csökkent a teljes adósságon belül, részben az árfolyam erősödésnek köszönhetően. Az euró bevezetéstől legmesszebb jelenleg Magyarország és Románia van az uniós országok közül, de Lengyelország sem teljesíti a konvergencia kritériumok jó részét, állapította meg legfrissebb jelentésében az Európai Központi Bank. 2024 óta euróvezeten kívüli tagország sem ért el érezhető előrelépést a gazdasági konvergencia folyamatban. Újabb rendkívüli ülést tart a jövő héten az országgyűlés, várhatóan tárgyalják a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot, a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról szóló indítványt és az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot is. Benyújtotta a Tisza kormány az ügynökakták megnyitását előkészítő törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott, ezzel évtizedes adósságot törlesztenek. Augusztustól az egészségbiztosító dönt az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmekről. A kormány benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot. Ez szerint csak július végéig bírálja el a kérelmeket a Batthyány Stratmann László Alapítvány. Több mint 10-szeresére növelik a szélerőművi kapacitást Magyarországon 2030-ig, az Európai Unió támogatásával jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat. Jelenleg is folyik a költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás a Pesti Magyar Színház ügyében, erősítette meg az Index kérdésére a Nemzeti Adó és Vámhivatal sajtóosztálya. Az előző kormány idején az akkori kulturális tárca tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, a Pesti Magyar Színház ügyében költségvetési csalás, számvitelrendjének megsértése, valamint hűtlen kezelés gyanúja miatt.
0: Budapesti híreket hallottak.

Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök, Fonyót korábbi fideszes polgármesterét, Hídvégi Józsefet erősítette meg a Somogyi Főügyészség. A gyanú bűnszövetségben elkövetett gazdasági csalás, az eljárás a korábbi fideszes városvezetés idején kötött csaknem 300 millió forintos gyanús rokoni szerződések és kifizetések miatt zajlik. Azonnali hatállyal felmondta a Balási Gyula cégeivel kötött vállalkozási keretszerződéseit a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség, a Lépés a Launch Event Kft., a New Land Media Kft. És a Launch Design Kft.-t érinti. Újraindította a MÁV az IC-kocsik és hálókocsik fűvizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az üzemben egy éve áll a munka. A miniszter felidézte, úgy vette át a tárcát Lázár Jánostól, hogy a MÁV meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes. Súlyos és halmozottan sérült emberek számára nyílhat támogatott lakhatási otthon Budapesten. Jelenleg nincs ilyen állami szolgáltatás a cégcsoport számára, közölte a főpolgármesteri hivatal. Átmeneti megoldásként tartálykocsikkal töltik fel a kiürült zalai víztárolókat, miután súlyos vízhiány alakult ki Zala-Szentgrót térségében. Előzőleg több településen másodfokú vízkorlátozást vezettek be, ami mintegy 18 ezer fogyasztót érint. Megdőlt a valaha mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, az Agárdi vízmérce jelenleg 52 cm-en áll. A nyár folyamán azonban várhatóan tovább csökken a vízszint, a tó halállománya megmentésére intézkedési terv készült. A firenzei Uffizi képtárban elromlott a klímaberendezés, emiatt felfüggesztették a jegyeladást. Az Olaszországot is térdre kényszerítő hőhullámban Firenzében mérik a legmagasabb hőmérsékleteket. Az előrejelzések szerint a csaknem 40 Celsius fok egészen jövő hét elejéig megmaradhat.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, igyekeznek olyan jelöltet választani, aki meg tudja testesíteni a nemzeti egységet. Magyar Péter arról is beszélt, hogy jövő nyár elején már lehet új népszavazással megerősített alkotmánya Magyarországnak. Az Amnesty International szerint Súlyog Tamás államfőnek távoznia kell, de tisztességes eljárás útján. A kormány által választott megoldás szerintük nem ilyen, úgy vélik, a megfosztási eljárás lenne a megfelelő, mert Súlyog Tamás erre okot is adott. Az előző 5 hónapban 3806 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás, ez az évi hiánycél több mint 90%-a, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az államháztartás májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt, szemben az előző évi azonos havi 129,5 milliárd forinttal. Megvonná az élethosszígtartó juttatásokat a Tisza azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter kormányfő felidézte, hogy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához. Az uniós forrás felszabadításához szükséges immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az európai ügyészséghez. Magyar Péter kormányfő árulásnak nevezte, hogy a Fidesz nem elszavazott a csomagra. Őrizetbe vett 6 embert a Nemzeti Kulturális Alap kifizetési ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A választások előtt kiosztott 17 milliárd forintos támogatások miatt hűtlenkezelés gyanújával hallgatták ki őket, és kezdeményezték előzetes letartóztatásokat. A 24.hu azt írja, az érintettek között van Bós Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke, volt fideszes óvó. Kulturális Alap volt alelnöke, volt fideszes óbudai polgármester.

0: kiberbiztonság, valamint az innováció terén. Beszélt arról is, hogy a V4 csoport új állandó taggal nem fog bővülni, viszont alkalmilag meghívnak más országokat is. Kamatot vágott, és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyósó két szélét. Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az áréskorlátozások azonnali kivezetése nem veszélyeztetné az árstabilitást. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatáskört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István a vitában azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Ismét teljesen leállt a Dunai Vasmű, június közepén megszűnt annak a 63 dolgozónak az állása az egykori Dunafernél, akiknek az volt a feladatuk, hogy a vasmű gyártási egységeit üzemeltessék. Hamarosan véget ér a Budapesti Hírmagazin itt a Jazzin. Nem sokára a friss hírek következnek, én már a köszönöm a figyelmet, Vukovi Juditot hallották.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább fokozódik a hőség. Nyilvánosságra hoznák a Budapest-Belgrád vasútvonal titkosított szerződését. Továbbra is túlélők után kutatnak Venezuelában. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedden több helyen a 42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A rekordhőség miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet a miniszterelnök vezeti. Közösségi oldalán Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyermekekre, az idősekre és az utcán élőkre. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A borsodi Arnóton és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szelevényen polgármestert és képviselőket választanak. A baranyai Görcsöny-Dobokkal lakói pedig új település vezetőről szavaznak. Az urnákat este 7 órakor zárják. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte azzal kapcsolatban, hogy pénteken találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezéseire is szükség van. Továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai venezuelai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett, a károkat 7 milliárd dollárra becsülik. Utoljára vezényli Wagner tetralógiáját a Ring ciklust Fischer Ádám. A művész 20 év után két előadás sorozattal búcsúzik a monumentális operától a MÜPA-ban. A múlt heti előadások után ezen a héten csütörtöktől szintén egymást követő estéken csendült fel az alkotás, melynek negyedik záróakkordja az Istenek alkonya ma lesz. A budapesti Wagner napok idei sorozata kedden a Parsifallal ér véget. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok. Napközben 35-40, késő este 29-34 fok lesz. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket! Szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Vaszilkó Mihály, plasztikai sebészt, egyetemi docenst, arc- és álcsontsebészt. Szervusz, örülök, hogy eljöttél!
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, üdvözlöm én is a hallgatókat!
1: Olyan sokszor szembesülünk azzal a tükörben, hogy nem azt látjuk, amit szeretnénk. És az ember elgondolkozik azon, hogy vajon mi változik, mert nem tudjuk ezt lépésről lépésre követni, hiszen folyamatosan látjuk magunkat. De vajon mégis hogyan változik az arc szerkezete az évek során?
2: Hát ugye az arc elégedetlensége az már tinédzserkorban megjelenik, tehát hogy ez nem kell nagyon messzire menni, de hát nyilván most arra célzó, hogy ugye azért az öregedéssel kapcsolatban milyen jelek vagy hogyan jelennek meg. Ugye hát ez az egész kérdés komplex, mert az egész arc struktúrája az több rétegből tevődik össze. Van egy csontos struktúra alap, ami ugye ad nekünk egy vázat arra, amire a lágyszövetek felülnek. Ugye sokan azt hiszik, hogy ez egy stabil, uniformizált alap, de ez egyáltalán nincs így. Ez egy nagyon egyedi, és az egyedin belül is aszimmetriákat tartalmazó alap. Az azt jelenti, hogy mondjuk valakinek az egyik szemürege picit lejjebb van, a másik följebb, vagy orránál is már a porcok úgy állnak, hogy nem szimmetrikus, mondjuk ez viszonylag közismert, de a többi rész is ilyen aszimmetrikus. És ezek eléggé egyediek. És erre épülnek rá az izomzat, ami szintén, ugye hát aki tudja, hogy a két láb, két kar között izomerőben is különbség van, ugye az arcunkon is vannak különbségek, erre tevődik rá a zsírréteg és a bőrnek a struktúrái. Tehát az, hogy egy arc aszimmetrikus, az teljesen természetes. Szoktam mondani ezt a példát, amikor jönnek hozzám, hogy hát ugye meg tudjuk szüntetni a különbözőségeket az arcon, hogy teljesen szimmetrikus legyen. Hát mondom, akinek teljesen szimmetrikus, az egy robot, és azért nem szeretjük, és nem természetes nekünk a robotnak az arca, mert túl szimmetrikus. Hát nekünk az aszimmetria viszonyok megszüntetése nem célunk, mert az az emberi. Na, az öregedésre visszatérve, az öregedésnek a struktúrái ennek a három rétegnek, vagy legalább három rétegnek a szintjén történik. Tehát, hogy egyszerre változik meg a csontozat, egyszerre történik meg a izomzat, illetve főleg a zsírrétegben való változások, és a bőr struktúráiban lévő változások. És ezek összeadódnak. Tehát az egésznek az összes, úgy mondjuk, addikcionális, tehát összeadódó hatása adja az öregedést, és ez ráadásul még individuális, tehát egyénre szabott is. Ezért azt mondani, hogy ki, mikor és hogyan öregszik, hát ugye látjuk azt, hogy valaki, nem tudom én, 41-2 évesen nyugodtan letagad 15 évet, valaki meg hát nem. És persze mondjuk, hogy ezért meg azért, de ennek vannak genetikai faktorai, és természetesen vannak külső faktorok is. Ugye nem mindegy, hogy milyen külső körülmények között van, nem tudom, mennyi napfény éri, dohányzik, ugye nem mindegy a testsúlyoknak a változása sem. Most elég nagy divat, hogy ugye sokat fogynak, ami szerintem egyébként jó, de hogy ez az irány is megvan, ami szintén változtatja az arc struktúráit, és a csontozatnak a sorvadása, változása, ami ráadásul nem is szimmetrikus, hanem bizonyos részek jobban sorvadnak, bizonyos kevésbé, ahhoz hozzáteződik a zsírnak a szintén csökkenése, mennyiségi csökkenése, ráadásul annak egy picit meglógása is, tehát elkezd lefelé csúszni, és hozzájön a bőrnek a vékonyodása, a bőr struktúráiban történő apró változások, ugye, amiket mi ráncként, vagy ilyen szárazabb, vékonyabb bőrként élünk meg, és ezekkel mind külön-külön érdemes foglalkozni. Tehát akkor, amikor valaki egy dologgal kapcsolatban érzi azt, hogy na, nekem csak ez a problémám, egy bizonyos kor után az biztos nem elég. Tehát több mindennel is érdemes foglalkozni. Nyilván a fiataloknál ez nem így van, mert az egy egész más kérdés. Nyilván azokról beszélek, akik egy picit már hát előrébb haladtak az időben.
1: Örökké fiatalok vagyunk. De akkor végül is, amit mondtál, abból most én arra következtettem, hogy neked komplexen kell látni az arcot, amihez még mondjuk a nyak is oda tartozik, tehát egészében.
2: Hát ugye a legtöbb sebészi szakmában érdemes komplexen látni azt a,
1: nem árt.
2: Azt a szervet, amivel foglalkozunk, mert egyébként így félre tud vinni a gondolkodás vagy a cselekvési akarás. De hát ugye nekem a szakmámból adódóan, hogy én most már 20 pár éve arcokat, nyakakat operálok, és a plasztikai sebészet ennek egy oldalága volt, ahol ugye a rekonstrukciók, főleg tumorok utáni, meg balesetek utáni rekonstrukciók kapcsán merült fel ennek a vonala, és utána hát ebből jött az esztétika. Ezért ugye mi kényszeredettem, vagy hát alapvetően kellett a csontokkal, törések kapcsán, vagy tumorok kapcsán foglalkoznunk, nyakkal is, és ezért ez számomra szinte természetes, hogy mind a háromat egyszerre nézzük. És azt gondolom, hogy ez nem csak nekem így van, hanem ezek a modern trendek. Mert a modern trendek azt mondják, hogy ne egyféleképp fogjuk meg. Ugye ez volt a 80-as évek nagy hát rossz iránya, vagy tévedése, hogy azt gondolták, hogy az arc ugye azért lóg meg, mert a bőr meglóg, és majd ha azt felhúzogatjuk, akkor minden rendben lesz. De ugye aztán rájöttünk, hogy ez több struktúrát is érint, és az önmagában nem elég, és adta aztán azokat a természetellenes eredményeket, amiket hát nem szeretünk nézni a 80-as évekből, de hát ez már elmúlt, ennek a világa már nincs, most azért ez egész más.
1: És erről is szót ejtünk hamarosan. Jövünk vissza, a vendégem dr. Vaszilko Mihály, plasztikai sebész, arcálcsont sebész, egyetemi docens.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Vaszilko Mihály, plasztikai sebész, egyetemi docens, arc- és álcsont sebész. Most ugye az ember az évek során sokszor különböző praktikákhoz folyamodik. Mikor érkezik el annak az ideje, hogy hát sebészkés kell, hogy érje az arcunkat, vagy jó, ha ez történik, vagy ez eredményes?
2: Igen, hát hogy kell-e, az mindig kérdés. Én ugye arra gondolnék, hogy azért ezekben lépcsők vannak. Hogy mikor érünk el oda, ez nagyon függ attól, hogy kinek mi az esztétikai igénye önmagával kapcsolatban. Én ezért én sosem mondom azt, hogy valakinek ezt kell csinálni, vagy valakinek nem, mert hogy az a jó, ha valaki jól érzi magát a bőrében. Most nyilván ennek vannak szélsőséges részei is, ugye, amikor látunk valakit, aki hát egyáltalán nem természetes, és nem úgy foglalkozik az arcával, ahogy mi gondolnánk, hogy érdemes lenne. És fordítva is, amikor úgy érezzük, hogy milyen jó, hogy ez ebben az egészben mégiscsak volt beavatkozás, hogy szépen, természetesen és mégis fiatalosan néz ki. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ennek a természetes és önazonos útját megtalálni az egy komplex és nagyon egyedi kérdés. Ugye van ennek egy preventív része, egy prevenciós része, amit érdemes már nem fiatalon, tehát nem idősebb korban elkezdeni. Ennek vannak olyan részei, amik ugye a ráncok megelőzését szolgálják, ami a bőrminőség megtartását. Ugye itt vannak rémisztő dolgok, amiket nem feltétlenül akarok idehozni, mert mindenki lefagy, hogyha mondunk egy botox kérdést, vagy a bőrnek a fiatalon tartását tartalmazó krémeket, vagy finom kis kezeléseket. De ezek az alapjai annak, hogy később, amikor már háromdimenziósan változik meg az arc struktúrája, és már tömegeket kell mozdítani azért, hogy a természetesség meg tudjon maradni, akkor egy jó alapstruktúrával tudjunk dolgozni. Ez szerintem egy mai modern nőnek egy jó alap. Ugye szoktam ilyen példákat mondani, hogy hogyan lehet ezt jól megfogni, hogy van például az őszülés kérdése is. Ugye egy nő elkezd őszülni, és nagy kérdés, hogy hát befesse, vagy mikor fesse be a haját. És akkor van, aki azt mondja, hogy hát ő nem fogja festeni, de hát van egy bizonyos mennyiségű hajszál, ami hát után látszódik, hogy valaki őszül. És akkor egy döntést kell hoznunk, hogy most megvárjuk, hogy megőszülünk, vagy pedig befestjük a hajunkat. Ha viszonylag korán festjük be a hajunkat, tehát olyankor, amikor még nem annyi az őszhajszál, akkor lehet, hogy észre se veszik, hogy most ez a változás megtörtént, és természetes az egész átmenet. Tehát, hogy az arc öregedése kapcsán is van egy olyan pont, amikor érdemes azt a fajta beavatkozást választani, ami akkor hatékony. De most ennek az időpontja, ha ez a kérdés, akkor ez nagyon nehéz megmondani, hogy mikor. Azért azt mondják így nagy átlagban, hogy ez az első beavatkozás 45 és 55 éves között az ideális. Mert hogy akkor még, ahogy a hajszálak kapcsán, akkor kezdünk el annyira, mondjuk így ennek a példáján őszülni, hogy még úgy lehet természetesen beavatkozni, hogy nem annyira feltűnő, de természetes, önazonos arcot adunk. És amikor a háromdimenzióban struktúráisan változik meg az arc, tehát meglóg, toka alakul ki, akkor egyéb technikák nem igazán tudnak jól működni.
1: Uh-huh. Most említetted ezt az életkori besorolási nagyjából. Annak mi a realitása, hogy valaki mondjuk több alkalommal is elvégeztet magánél műtétet?
2: Hát ugye, amikor 10 évvel ezelőtt voltam Párizsban, és ott egy pár hónapot eltöltöttem így plasztikai sebész mellett, akkor láttam azt, hogy a 40-es évek második felében jönnek először, aztán az 50-es éveik végén, aztán még 10 évvel rá, tehát így 10-12 évente megcsinálják a nők, és hogy ez nekem akkor ugye nyilván valamilyen szinten újdonság is volt, de azóta látom, hogy ez egy viszonylag jó trend, hogy nem kell, hogy óriási változások legyenek az arcban, viszont valamit fönntartsunk, és valamit lassítsunk egyszerre. Tehát egy ilyen jó, természetes és harmonikus, finoman szabályozott öregedés zajlódjon, ahol nem drámai változásokon keresztül szeretnénk az arc finom és elegáns öregedését követni.
1: Hanem fokozatosan történik mindez, így a környezet számára is végülis nem olyan drámai az egész.
2: Hát igen, meg a páciens számára szerintem, mert azért minden ilyen beavatkozás azért ugye egy tükörbenézés során azért ugye nehéz a nagy változásokhoz időnként jól adaptálódni, még akkor is, hogyha ezek mindig pozitív irányú változások. Ugye ezt látjuk a szokták mondani túltolt plasztikák esetén, hogy igenis van egy olyan rész, hogy valaki mondja, hogy van, ami jobb lett, na akkor tegyünk még rá, és ezek nem jók, tehát az a jó, hogyha ezt pont jókor csináljuk, pont annyit csinálunk, és hogyha szükséges, majd később, akkor megint pont annyit, és pont úgy csinálunk. Tehát ennek egy jó ritmusa kell, hogy legyen.
1: Na, ezt megjegyezzük, a ritmust. Köszönöm szépen. Vendégem dr. Vaszilkó Mihály, plasztikai sebész, arcálcsont sebész, egyetemi docens.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Vaszilko Mihály, plasztikai sebész, egyetemi docens, arcálcsont sebész. Ugye korábban beszélgettünk arról, hogy vajon mikor érdemes a sebészkést alkalmazni, de milyen technikák vannak? Milyen sebészeti technikák?
2: Jó és rossz, úgy érted?
1: Mondjuk úgy is, igen, azon kívül.
2: Hát ugye ezek is fejlődnek az idővel, mert hogy voltak technikák, amivel elindult ez az egész arcesztétikai sebészet, és azok a technikák azért nagyrészt kivonódtak a forgalomból, és ma ugye egy egész más technikák populárisak. Ugye alapvetően az a kérdés mindig, hogy mik a célok. És a célok azok, az én megítélésem, és azt gondolom, hogy nem csak az én megítélésem alapján, hogy azok a struktúrák, amik elvándoroltak, mert meglógott az a terület, nem csak a bőrről beszélek, hanem mondjuk a zsírról, vagy az izomzatnak a megnyúlásáról, az visszakerüljön oda, ahol eredetileg volt. Na most abban az esetben, hogyha csak egy-egy régióhoz nyúlunk hozzá, tehát hozzányúlunk csak mondjuk a bőrhöz, de hagyjuk a zsírt vagy az izmokat úgy, ahogy voltak, ugye az érezhető, hogy nem fogja adni majd azt az eredményt, amire szüksége lenne. Ezért azt gondolom, hogy nyilván egyénre szabottam, mert nyilván vannak olyanok, akinek jobban meglógott, van akinek kevésbé, de hogy én mindig azt mondom, hogy a mélyebb struktúrákhoz kicsit, vagy sokkal nagyobban, jobban, de hozzá kell és érdemes nyúlni. Tehát én azt a fajta dolgot, ahol csak bőrkimetszés történik, és úgy történik meg az arcnak a visszaállítási kísérlete, azt én nem látom igazán, és ugye nem csak én igazán jónak, mert hogy az izomzat, meg a zsírnak a korábbi helyén lévő súlya, az ugyanúgy bele fog ülni ebbe a bőrbe, és ott ki fogja nyújtani azt a részt, ahol eddig volt, hisz a bőr nyúlékony, és az eredmény nem lesz olyan tartós. Ha vissza tudjuk ezeket rakni, ott tudjuk ezeket rögzíteni, akkor nyilvánvalóan ennek a tartósága azért jelentősen hosszabb lesz, és azt látom, hogy az eredmény is szebb tud lenni, illetve hát a páciensnek az elégedettsége is jobb.
1: Ez ugye egy jóval nehezebb, vagy kockázatosabb műtét?
2: Igen, jó a megérzés, igen. Hát nyilván minél mélyebbre megy az ember az a struktúráiban, annál több mindennel találkozik. Ugye ott vannak erek, izmok, de a legfontosabb ugye az idegek kérdése. Vannak olyan idegek, amik arra futnak és mozgatják az arcot, nyilván, hogyha az bántódik, és valami rész nem mozog, az ugye nem olyan jó. De hát ezek a technikák azért nagy rész ki vannak találva, hogy hogyan kell. Nyilván minél mélyebbre megy az ember, nyilván annál nagyobb gyakorlatra van szükség, mert hát ezek nem mindig ugyanott vannak, ott is nagyon nagy különbségek vannak az emberek között, és hát ott a sebésznek nyilván nagyobb a figyelem, elvárás magával szemben, hogy hát oda kell figyelni, és hát ugye a szövődményeknek az esetleges előfordulásának a rizikója is nagyobb, de hát ugye azt vállaljuk, hogy szeretnénk a legtartósabb, legtermészetesebb és legönazonosabb arcot adni, ezért jön hozzánk a páciens, mi azért tanulunk, hogy ezt meg tudjuk adni neki, és ezért azt gondolom, hogy ha az a technika kell, akkor az a technika kell. Hál' Istennek azt látjuk, ugye az én praxisomban is már hosszabb évek után azt látjuk, hogy ezek működnek, és igazi szövődmények nélkül jól tudják visszaadni a kívánt és elvárt eredményeket.
1: Amikor azt mondod, hogy a legtartósabbat szeretnéd, és szeretné a páciens is, akkor hogy nagyjából hány évre gondolsz?
2: Örök élet, de nem, sajnos nem. Az van, hogy az arcnak az öregedése nem változik meg azáltal, hogy arrébb rakjuk, visszarakjuk a dolgokat. Ugyanúgy fog a bőr öregedni, a zsír ugyanúgy elkezd megcsúszni, hát semmi sem változik. Sőt, ugye azt ismerjük, hogy a 30-tól 40 éves korunkig, vagy a 40-től 50 éves korunkig, 50-től 60 éves korunkig más dinamizmussal öregedünk, tehát nem ugyanaz az egésznek a dinamikája. Hogyha későbbi időpontban történik a műtét, akkor ugyanúgy néz ki, mintha fiatalabbak lennénk, de a bőrnek, a kötőszövetnek a minősége, állapota az már ahhoz az életkorhoz kötött, tehát hogy onnan indul el az öregedésnek a vonala. Tehát hogy nem azt mondjuk, hogy ez örökké így marad, nem, onnan elindul az öregedés, csak nem mindegy, hogy hova raktuk vissza, honnan megy ez. Ezért is említettem egy korábbi epizódban a beszélgetésünkben, hogy ezeket néhány helyen ismétlik, pont azért, mert erre szükségesek lehetnek.
1: Jó, tehát akkor nincs ilyen örök életre szóló, nem tudom, varázsital például, ugye? Sebészkés van. Az igen.
2: Igen, az van.
1: Jövünk vissza dr. Vaszilko Mihállyal.

0: Ez a Duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Vaszilkó Mihály, plasztikai sebész, arcálcsont sebész, egyetemi docens. Amikor te találkozol valakivel, akkor többnyire az ő elvárásaival is találkozol, ugye? Tehát, hogy mi a tapasztalatod arról, hogy mit szeretnének a hozzád érkezők valakire hasonlítani, vagy a régi önmagukat keresgélik? Szóval, hogy milyen szempontok vannak e tekintetben?
2: Biztos, hogy vannak divattrendek. Ugye erre van is kutatás, hogy melyik évtizedben igazából mik azok a trendek, amik futnak, hogy hogyan néz ki az arcideál, és akkor vannak, akik tényleg erre ráülnek. Én ezt kevésbé, nem áll annyira közel hozzám. Én hozzám az áll közel, hogy bejön valaki, látjuk, hogy ő neki milyen volt eredetileg az arca, és azt szeretnénk, hogyha ahhoz hasonló, tehát önazonos és természetes arcot adnánk vissza. Tehát nagyon sokféle sebész, sokféle gondolkodás van. Nekem ez az, ami hozzám közel áll, ezért én engem valószínűleg ilyen páciensek is választanak, úgyhogy nekem annyira olyan nincs, hogy behoz egy ilyet, hogy Jennifer Lopez szeretnék lenni, és nem tudom, közben egész másképp néz ki, mert ha igen, akkor én mosolygok egyet, és mondom, hogy hát sajnos akkor rossz helyen tetszik kopogtatni. Tehát, hogy ez így igaz. Azért az egésznek mégiscsak az a kérdésköre, hogy ugye azt mondjuk, hogy milyen elvárások vannak. Ugye vannak bizonyos elvárások, csak a páciensek részéről mindig kell egy ilyen beszélgetés, többszörös beszélgetés, mert az arcot egészében érdemes nézni. Tehát amikor eljönnek és elkezdik otthon azt csinálni, hogy húzogatják az arcukat föl, ugye akkor eljön az ideje annak, hogy valószínűleg van beavatkozásra szükség van, de hogy önmagában ez nem mindenre ad választ, mert az arc egészében harmonikusan érdemes nézni, a homloktól a nyak aljáig. És hogyha egy-egy részt elkezdünk felújítani, akkor a többi rész kiugrik. Tehát az, amikor még úgy nézett ki az egész, hogy nem feltétlen látszódik bizonyos részen, hogy nem tudom, itt a szemhéj egy picit már lóg, vagy nem tudom, a homlokon van egy-két apróság, ami nem úgy, szemöldök nem úgy áll. Az, amikor egy arc alsó részt vagy nyakat felújítunk, és az feszes lesz, na akkor az nagyon látszódik. Ezért én inkább arra gondolnék, és ugye ez szintén nem az én trendem, hanem ez szintén nyugati trendek, hogy az egész arcban kell és nyakban gondolkodni, annak a harmóniáját visszaállítani, és az sokszor nem egy beavatkozás, hanem sokszor több apró, vagy egy nagyobb és több apró beavatkozásnak az együttese, amit én általában egy alkalommal végzek el, és így adunk ki egy természetes, önazonos arcot, ahol az apró változások mind ugyanazt a célt szolgálják, és nincsen nagy különbség az arc részei között.
1: Mit értesz természetesség alatt?
2: Hát ez jó, ez egy nagyon, nagyon. Hát ugye a természetességbe ugye beszéltük az előbb a szimmetria viszonyokat, az nagyon fontos. Ugye mindenkinek van egy alaparc struktúrája, hogy körülbelül hogy néz ki, vannak ugye a hosszúkás fejűek, vannak akiknek picit kerekebb az arca, vannak akinek az orra egy kicsit harsányabb, van akinek az álcsúcsa kicsit erősebb, vagy épp ellenkezőleg. Ugye ezek anatómiai adottságok, amikkel vagyunk. Na most nyilván van, ami lehet változtatni, vagy érdemes, és van, ami alap, és nem kell, hogy van, akinek milyen hosszú a nyaka. És hogy ezek az alapadottságok adnak nekünk egy arcot, amivel fiatalok voltunk. És én azt hiszem, hogy ezen óriásian változtatni nem érdemes, hanem valahogy azt a fiatalkorit. Természetesen vannak ilyen igények, hogy valaki eljön hozzám, ugye nem tudom, sok súlyfölösleg után, vagy elvesztette azt a súlyfölösleget, vagy még van, de nem tud megszabadulni a tokától, nyilván akkor azt el kell venni, azon változtatni kell, tehát nem azt mondom, hogy ennek nincsenek természetes határai, hanem inkább csak arra gondolok, hogy valahogy ez legyen a kiinduló pont, és ebből gondolkodjunk, és errefelé menjen az irányultság a beavatkozásoknak, és akkor azt hiszem, hogy egy olyan páciens fog velünk szembe jönni, csak azt mondjuk, hogy jaj, de jól néz ki. Milyen jól néz ki tényleg, olyan, mintha kipihent volna, fiatalos lenne, mi történt veled, de nem azt, hogy hú, neked facelifted volt, hanem, hogy egy jó és természetes önazonos arc jön vissza, és azt hiszem, hogy valami ilyesmit jelenthet nálam a természetesség.
1: Most felmerült bennem, hogy ha az ember előveszi a, nem tudom, 20 évvel ezelőtti képét, vagy 15, és elviszi hozzád, akkor te nagyjából már, ugye látod azt az embert, hogy ő milyen volt?
2: Volt ilyen, hát csak ugye, amikor elhozta, hogy így szeretne lenni, mint amit csináltak, 28 évesen eljött hozzám, 60 egy pár évesen, hogy így szeretne kinézni, akkor ugye mondom, hogy igen, ezt értem, de hogy ugye itt is említettük már, ugye elég sok minden változott addig a csontstruktúrában, stb. És megkérdeztem, hogy hány kiló tetszett lenni akkor, és most hány kiló tetszik lenni. De finomabban nyilván ennél, de hogy azért a dolgok nem ilyen egyszerűek. Tehát ugye abból, amink van, abból kell dolgoznunk. Tehát az irányok nyilván lehetnek érdekesek, de azt nem lehet függetleníteni valakitől, hogy valaki 48 kiló volt akkor, most pedig éppen az a hölgy volt 80. Tehát, hogy azt nem lehet kivenni a képletből, mert annak ott hatása van az arcon.
1: Jó, hát akkor azért valamelyest mégiscsak a realitás talaján kell maradni.
2: Igen, az biztos.
1: Jövünk vissza dr. Vasilko Mihállyal.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább fokozódik a hőség. Megmondta kormányának első 50 napos mérlegét Magyar Péter. Sebességmérőket tettek ki a Tisza-tóra. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedden több helyen a 42 fokot is elérheti a hőmérséklet. A rekordhőség miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet a miniszterelnök vezeti. Közösségi oldalán Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyermekekre, az idősekre és az utcán élőkre. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteogyógyász arról beszélt, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőség egyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, mert már több tucat vállalásokat sikerült teljesíteniük, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter az eredmények között sorolta a megállapodást 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, a döntést a korrupció ellenes tisztító tűzművelet elindításáról, és a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetésének csökkentéséről. A kormányfő kiemelte, hogy újraindult a visegrádi négyek együttműködése, a kárpátaljai honfitársaink pedig visszakapják nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogaikat. Nemzetközi egyetemi színházi találkozót tartanak mától 4 napon át Békés Csabán. A Jókai Színház szervezésében a Sánkhályi, az Isztambuli és a Bukaresti Egyetem mellett a Kaposvári Egyetem és az SZFE képviselői vesznek részt. A hallgatók workshopok, tréningek és alkotó folyamatok mentén ismerik meg egymás színházi kultúráját, módszereit és képzési hagyományait. Egy közös előadást is létrehoznak, melyet a tábor végén mutatnak be a közönségnek. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza-tavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbortozók miatt vezették be az intézkedést. Az ellenőrzések célja a baleset megelőzés és a csendesebb vízi sportot űzők védelme. Idén több mint 4000-en teljesítették a Balaton átevezést, a 8 kilométeres távon sárkányhajók, kajakok, szapok és gumicsónakok szelték át a tavat, a Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonalon. A mezőnyben hagyományosan számos olimpiai bajnok is ott volt, például a Szabó Szilvia, Kovács Katalin kajakos páros, Szászemese párbajt tűrvívó vagy Mertz Tamás vízilabdázó. A nagy hőségben a szervezők kiemelten figyeltek a hűsítőkre és az árnyékolásra is. Országszerte süt a nap, csak délután lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. A hőmérséklet napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem dr. Vaszilko Mihály, plasztikai sebész, egyetemi docens, arcállcsont sebész. Ugye azzal, hogy öregszünk, úgy nagyjából tisztában vagyunk. Ez még akkor is így van, ha meglepődünk azon, amit a tükörben látunk. De vannak olyan események, olyan élethelyzetek, körülmények, amelyek váratlanul érnek minket. Hát ilyen lehet például egy baleset, melynek következtében akár megsérülhet az arcunk, vagy hát mondjuk egy tumor.
2: Igen, hát sajnos ezek valódi tényállások, tehát sajnos ilyen van. Érdekes, hogy ezekben is van változás. Ugye, mint régebben, 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt az autóbalesetek voltak, akik sokat agysérülés kapcsán ugye megjelentek, aztán olyan jól fejlettek lettek a biztonságok, a légzsákok, meg a biztonsági használata, hogy ez visszaszorult, aztán kerékpárbalesetek, és most nagyon sok rollerbaleset van, elektromos rollerbaleset van, ahol tényleg elég csúnyán megsérülnek az arcok. Ugye itt az a fontos, hogy nem csak a lágyrész struktúrák sérülnek, de ugye látjuk, hogy vérzik valami, ugye megijedünk, hogy jaj, vérzik, de nem igazán ez csak a lényeges, hanem úgy alatta csontok is sérülnek. Ezek nem csak azt jelentik, hogy mondjuk eltörik, hanem is mozdul. És ugye ezeknek a helyreállítása az sokszor nem csak az esztétikai szempontból fontos, hanem funkcionális, mert mondjuk egy alsó állcsontnak a törése, az befolyásolja a fogak állását, ugye nem tudjuk összecsukni, nem tudjuk úgy nyitni, tehát ezeknek funkcionális kérdése is van, vagy a szemüreg alapjának a töréseinél is, ugye a szemnek az állása, pozíciója, a szemnek a mozgását, és aztán a látást is befolyásolja. Tehát ugye ezek olyan kérdések. A kérdés, hogy ezeket hogy tudjuk jól megcsinálni. Ezek kifejlesztettek olyan technikákat, hogy már maga a sebészi beavatkozás során olyan rejtett helyeken igyekszünk vinni a feltárást, hogy utána a hegek nem adjanak semmilyen tartós nyomot. És ez egy nehéz dolog, mert néha egészen pici helyekről agútba mélyen kell operálni, vagy csontokat visszailleszteni, és aztán ott rögzíteni. De hát ugye ez a szakmának a szépsége is egyben, hogy hát ugye még egy alkaltörésnél kevésbé kell odafigyelni, hogy az a heg hogy fut, vagy nem tudom, egy lábszártörésnél, ott inkább a magára a funkcionalitásra figyelnek. Itt nekünk nem elég a funkcionalitás, nálunk az is fontos, miten az arc egy nem eltakarható és nagyon fontos terület, hogy azok a hegek hol futnak, hogy látszanak, nem látszanak, hogy néz ki a páciens. És ugye hát a másik, amit említettél, ugye a tumorok kérdése, hát ott ugye vannak a arcon bőrön megjelenő tumorok, amiben hát sajnos ugye elég sok van, és talán azt lehet mondani, hogy nő is a számuk, mert hogy ugye a UV-sugárzás, meg a nem elég tudatos napfényvédelemnek a kettőse ezt sajnos fokozza, de hát nem csak ott, hanem a mélyebb struktúrákban is ki tudnak alakulni tumorok, tehát a szájüregben, nyakon, sőt a csontokban is. Ezeknek az észrevétele mindig egy picit nehezebb, de sajnos azt lehet mondani, vagy nem, azt kell mondanunk, hogy Magyarországban ezekben világszinten is elég komoly előkelő, rossz értelemben előkelő szereppel jár, mert hogy nagyon sok nálunk a lakosság arányos ilyen páciens, és ennek következtében ez egy kihívás az ő ellátásuk, hisz nyelvben előforduló daganatnál nem elég, vagy az arcon előforduló a bőrt és a csontozatot is magába foglaló daganatnál, hogy egyszerűen csak kivesszük, hanem azt úgy is helyre kell állítani, hogy ne csak funkcionálisan legyen jó, hanem esztétikailag is megfeleljen. És ugye hát ott nem olyan könnyű szöveteket ide-oda rakni, sokszor más helyről, a test egyéb tájaikról kell oda vinnünk szöveteket, és ezek hát egyrészt hosszú, bonyolult műtétek, másrészt pedig hát egy komoly összetett munkát és csapatmunkát igényelnek, amik hát egy pár intézetben azért az országban természetesen hál' Istennek megtalálhatóak ezek a csapatok, de azért ez egy komoly kihívást jelent a sebészek számára.
1: Amikor azt mondod, hogy más testrészből kell adott esetben pótolni, akkor úgy körülbelül mire gondolsz?
2: Hát ugye attól függ, milyen struktúrát szeretnénk pótolni. Tehát van olyan például, hogy csontot kell pótolni. Akkor az a célszerű, hogyha egy nagyobb darab hiányzik, hogy egy olyan csontot veszünk, aminek van saját tetere, azt oda tesszük, és akkor az eredbe kötjük a nyaki erekbe, tehát élni fog. Most ennek vannak részei, lábszárcsontnak van egy része, amit így, vagy egy nagyobb része, amit így el lehet távolítani, vagy a csípőnek egy része, vannak ritkábban használt egyéb csontok is, de ezek azért jók, mert hogy ezek igazán nem hiányoznak utána ott, tehát nem befolyásolják a funkciót, viszont nagyon jó funkcionális és esztétikai eredményt is tudnak adni a páciensnél. Nyilván ez kell azért sok minden, hogy az erek olyan állapotban legyenek, a páciens általános állapota úgy legyen, meg stb. Ezeket 3D tervezni lehet, sőt kell is ma már, meg úgy szoktuk csinálni, tehát ez egy megelőző, nagyobb előkészítő munkákat is igénylő rész, de rendelkezésre áll, és hogy ezek jók, hogy TB alapon is elérhető beavatkozások. Ami a fontos, az az, hogy észleljük időben ezeknek az elváltozását. Ugye a balesetek azért viszonylag egyértelműen láthatók, bár ott is látunk olyanokat, hogy valakik egy-két héttel utána jönnek meg, ezt sosem nagyon lehet érteni, hogy ez hogy fordulhat elő, de hát a tumoroknál előfordulhat, hogy a páciens nem jelentkezik időben, nem veszi észre, és ezeknek a korai észlelése ugye nem mindegy, hogy mekkora az egész rekonstrukciós lehetőségek tárházában, ugye minél kisebb, annál könnyebb a rekonstrukció, beszűkíti a lehetőségeinket, hogyha nagyon nagy elváltozással jelentkezik egy páciens először.
1: De az viszont pozitív, hogy azért nagyon sok mindent meg tudtok oldani. Tehát azért a tudomány is fejlődik.
2: Hát, igyekszünk. Az orvoslás ilyesmi, hogy igyekszik, és azt hiszük, igen, hogy most már tényleg nagyon jó lehetőségek vannak. Nagyon fontos, hogy a páciensnek a kooperációja is ebben. Ugye ez nem lehet kihagyni, hogy ez nem egy tárgy, hanem ez egy közös munka a páciensre együtt. Ugye sokat beszéltünk itt az esztétika kapcsán is, hogy ugye ki hogyan áll hozzá, itt is van egy együttműködés. Ez egy fontos része ennek, de a lehetőségek, a társadalombiztosító, illetve egyes kórházak itt a Budapesten is, illetve hát más nagyvárosokban is ezt a lehetőséget megadják.
1: Köszönöm szépen. Dr. Vaszilko Mihály, plasztikai sebész a vendégem. Jövünk mindjárt vissza.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Vaszilkó Mihály, plasztikai sebész, arcálcsont sebész, egyetemi docens. Ugye mi most jellemzően nőkről beszélgettünk, pedig hát azért ott vannak még a férfiak is, és nem tudom, hogy mennyiben jelentenek másféle kihívást egy plasztikai sebész számára.
2: Igen, a férfiak kérdése más. Ugye a nőkre lehet ezt a szót mondani, hogy alapvetően fontosabb nekik a kinézet, az, hogy hogyan talán érzékenyebbek is erre, jobban is odafigyelnek erre a legtöbb esetben, persze nem lehet így általánosítani, de hogy ez egy általánosítás, de azért ez azt gondolom, hogy így általánosabban megállja a helyét. De ez nem jelenti azt, hogy a férfiak ne lennének ilyen igényeik, hogy az arcesztétikában megjelenjenek. Ez egész a preventív beavatkozásoktól egészen a sebészi beavatkozásig ez így van. És nyugaton ez egy szinte természetes hozadéka egyfajta a lehetőségekkel és az igénnyel rendelkező páciensek ellátásának, és ez egy picit más kihívásokat jelent, de ilyen gyakorlati szempontok miatt, nem tudom, a férfiak például szakállassak.
1: Na most, hogy mondod, tényleg, igen.
2: Igen, mert legalábbis nőszűr az arcukon, ha nem vágják le. És hogy ezt a, amikor mondjuk bőrt viszünk jobbra-balra, ide-oda, akkor azokat a területeket is meg tudjuk mozdítani, ahol ugye szőrtűszők nőnek. Na most, hogyha sok műtétnél ugye rejtetten igyekszünk elvinni a hegeket, itt tudom én egy arcplasztik, egy facelift során egész a fülben belül megy egy meccésvonal és egy hegvonal, ami ugye rejtett, de ha egy férfiaknál ugyanígy csináljuk, akkor egyszerűen fogjuk, és ezt a szőrökkel teli lévő részt rátesszük a fülük első részére, ami elég fura lesz, hogy ott borotválkozniuk kell. Tehát, hogy egyszerűen kell bizonyos másképpen gondolkodni. Van ez, amit a fül előtt van, barkónak szokták mondani, ugye az is egy férfias jellemvonás, annak is érdemes ott maradnia. Tehát, hogy vannak részek, amikben más egy férfi, mint egy nő, de alapvetően egyébként ugyanazok az anatómiai változások jellemzőek a férfiakra is, mint a nőkre, ugyanúgy az öregedésnek a mechanizmusaiban alapvetően hasonlóan történnek. Az, hogy mikor jelenik meg valakiben a változás igénye, vagy inkább azt mondom, hogy a konzerválásnak az igénye, az arc konzerválásnak az igénye, talán inkább ez a jobb megfogalmazás, az ugye nagyon egyéni, meg divatszerű is. Tehát ma még azt gondolom, hogy még a nők terén is megjelenik az, hogy ez egy hiúság, ezzel foglalkozni, ez egy kivagyiság, hát a férfiak terén meg aztán abszolút. De én azt gondolom, hogy mégiscsak van ennek tere. Nekem is vannak férfi pácienseim, és ezeket nagyon szépen és esztétikusan meg lehet csinálni, és kihatással van az életminőségre, az ember általános érzetére, hogy hogyan érzi magát, ugye ez kihat utána a sikerességére is. Én azt gondolom, hogy ennek van tere, csak ugyanúgy, ahogy a korábbi beszélgetésünk során mondtam, a természetesség és az önazonosság egy nagyon fontos alapvetés, amire érdemes odafigyelni.
1: A férfiak arc szerkezete, vagy csont szerkezete, nem is tudom, azért egy kicsit más, mint a nőké, nem?
2: Ez igaz. Aha. De nem is akarjuk. Persze vannak olyanok, amikor akarjuk feminizálni, tehát nőiesíteni, de ugye az egy speciális csoport, akinek ez az igénye, de alapvetően nem akarjuk a férfiakat mássá tenni, hanem abból, ami van, abból én kiindulva egy önazonos férfias arcot adni, ami hát jellemző arra a páciensre, aki oda jött.
1: Aha. Mennyire kell neked pszichológusnak lenni? Tehát mondjuk egy férfinél, aki egy kicsit húzódozva úgy akarja, és a dolgot nem is akarja, szégyeli is, nem is, talán még jobban, mint a nők. Tehát hogyan tudsz te ehhez viszonyulni?
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye erről vagy hosszan beszélünk, vagy nagyon, nagyon nehéz. Ugye azt gondolom, hogy pszichológusnak lenni, ugye én nem vagyok pszichológus, úgyhogy nem tudok, de azt, hogy foglalkozni az embereknek a hozzáállásával, az érzelmi viszonyítással, viszonyaival ez az egészhez, ez nem csak a férfiaknál, a nőknél is nagyon fontos. A férfiak valamivel gyakorlatiassabbak. Ugye ők, akik már eljönnek hozzám, azok már általában ezeket a dolgokat megvívták magukkal, nagyon utána néztek ennek az egésznek, tehát sokszor gyakorlatiassabbak. A nőknél többször vannak lelki vívódások ezzel kapcsolatban, de ez nagyon egyénfüggő. Én azt szeretem, hogyha minél több információ van, ezért is örülök, hogy itt tudok lenni, mert ez is egy ismeretterjesztő lehetőség, hogy minél több információ jut el ahhoz, aki ebbe gondolkodik, és utána ezt helyre tudja tenni. Nincsenek irreális elvárásai azzal kapcsolatban, amit tud adni a sebészet, és a realitás terején marad annak tekintetében is, hogy ez mivel jár, tehát hogy mik azok a esetleges kellemetlenségek, ami ezzel jár, és hogy mi mit ér meg, stb. Mert ezzel lehet igazán döntési helyzetre eljutni.
1: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Vaszilkó Mihály, plasztikai sebész.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Vaszilkó Mihály, plasztikai sebész, arcálcsontsebész, egyetemi docens. Hogyan tud valaki felkészülni az arcplasztikai műtétek utáni időszakra? Ugye most szándékosan nem a műtétet mondtam, hiszen az az orvos területe, akkor ő dolgozik, de mit tehetünk mi önmagunkért azért, hogy majd a műtét utáni időszak viszonylag harmonikusan teljen?
2: Igen, ez egy általános kérdés, ugye akikkel ezt foglalkoztat, ugye ez az egyik rémisztő képük, hogy új, mi lesz velem akkor. Szoktam olyat csinálni, most már tényleg elég számos videót összeszedtem, pácienseknek, akiknek a utó élete 6. napon, 12. napon, 2 hetesen, 4 hetesen, ők elmondják, hogy ők mit élnek meg. Mert ugye én mondom, az kevésbé átítő vagy hiteles a pácienseknek, és akkor ezt, akik érdeklődnek, azoknak megmutatom, hogy ők hozzájárultak ehhez, hogy ezeket így megmutassuk. És az az általános beszámoló, hogy ezeknek a facelift vagy arcplasztikai beavatkozásoknak jellemzően nem fáj, vagy legalábbis az első 1-2 nap szednek fájdalomcsapított maximum, van, aki csak az első nap, általában az a jellemző, hogy jellemzően nem fáj. Ugye ez egy egész meglepő dolog, hát én ugye hozzászoktam, mert hogy ezt látom már hosszú ideje, de általában ezt szokott az egyik lenni, hogy úristen, az biztos nagyon fáj, de nem fáj igazán, amit éreznek az általában a feszítés. Ugye a második, harmadik napon lesz az ödéma, a posztoperatív ödéma a legnagyobb, ugye attól egy picit megduzzadnak területek, megjelennek a véraláfutások, amik az arcon jellemzőek, ugye ezek a pici bevérzések, kisebb-nagyobb bevérzések, ez is eléggé egyénfüggő. Ezek jellemzők, és ezeket általában a páciensekkel előre végig beszéljük, és ezért ezek nem szoktak nagyon megterhelők lennek. Szoktunk egy ilyen kompressziós kötést, egy ilyen fejkendőszerűt a páciensnek javasolni, sőt inkább előírni a műtét utáni időszaknak 2 hetére legalább. Ezeket általában nagyon jól viselik, sőt néhány azt mondják, hogy még kellemes is. Tehát nem szokott annyira drámai lenni, de ugye nem mindegy, hogy miről beszélünk. Ugye említettem azt a részt, hogy szeretünk az arc egészében és a harmóniájába gondolkodni, ezért sokszor kötjük össze mondjuk a faceliftet egy nyaknak a felújításával is, mondjuk egy tokaplasztikával, egy arcközépemeléssel, egy felső személy plasztikával, esetleg egy szemöldök emeléssel, stb. És ugye ezeknek is picit más a gyógyulási ideje, más az egésznek a dinamikája, van, amelyik jobban gyorsabban gyógyul, van, amelyik ugyan gyorsan meggyógyul, de például a szem alatti rész a arcközépemelés után a ottani ödémáknak a viszony egy picit lassabban megy vissza. Tehát az egyéni különbségek mellett ezeknek a területeknek is van különbsége. De azokkal, akikkel ebbe a közösen belevágjuk a fejszínket a feladatba, azokkal ezeket végigbeszélgetjük, úgyhogy ezekkel nem szokott meglepetés lenni. De azért azt lehet mondani, hogy nagyjából egy 2 hét idő alatt szociábilissá szoktak válni a pácienseink, tehát akkor kiszedjük a maratokat is, és le tud húzódni úgy a döntően az ödémáknak, tehát az arc duzzanatnak, általában egy hét alatt a bevérzéseknek, meg az alatt a 2 hét alatt a döntő része, hogy egy szociábilis lét lesz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez sokkal félelmetesebb, mint ami a gyakorlat mutatja, mert nem ez az igazi félelmetes. Ugye sok kérdés még fölmerül a hegekkel kapcsolatban, hogy a hegek kapcsán mi az, ami hát ugye igyekszünk, erről már beszéltünk, hogy rejtett helyeken vinni, meg így úgy, ugye ott van egy, nyilván ennek egy dinamikája, hogy a hegek hogyan tudnak gyógyulni. Ott a hegek gyógyulása kapcsán is annak is van, hogy mikor egy ilyen kis rózsaszín, piros vonal, meddig lesz az úgy. Aztán ott is lehetnek dolgok, amik nem pont úgy gyógyulnak, ahogy főleg a fül mögötti részen néha látjuk, hogy picit kiszélesedik a heg, de ennek is megvannak a lehetőségei, hogyan lehet ezeket korrigálgatni. Tehát, hogy igazi drámai események nincsenek, úgyhogy nagyon nagy szeretettel mutogatom ezeket a videókat, mert büszkén, hogy a páciensek általában elégedetten és pozitív élményekkel hagyják el ezt a 2 hetes időszakot.
1: És mikor lehet visszatérni teljesen a korábbi élethez? Tehát ha valaki sportolt például, akkor ezt mikor kezdheti el?
2: Igen, a korábbi élet az egy elég tág fogalom, hogy ez pontosan mit jelent, ugye ami egy színésznőnél mást jelent esetleg a korábbi élet, mint nem tudom, egy titkárnőnél, de a lényeg az, hogy vannak olyan az arcot ért inzultusok, akár kozmetikai kezelések, akár mondjuk erős napfény, amitől nyilván még védeni kell az arcot is, mert ugyanúgy néz ki, hogy rendben van, de a hegek még nem elég erősek, még a napfény hatása a hegekre negatívan tudhatni, mert be tudnak barnulni tőle, nagyon fontos ilyenkor a védelme, a napfényvédelme ezeknek a hegeknek, tehát hogy ezekkel kell foglalkozni, tehát amikor már úgy néz ki, hogy minden rendben van, akkor is vannak még feladatok, amikkel foglalkozni kell, és ezek nyilván befolyásolhatják a döntést, mert nem érdemes egy aszpasztikát egy hosszú nyaralás előtt megcsináltatni.
1: Na például.
2: Ezzel nyöszörög az ember utána, hogy védje a naptól magát.
1: Na, tehát akkor meg kell találni a megfelelő optimális időpontot, igen. Amikor van idő regenerálódni. Köszönöm szépen. Igen. Vendégem dr. Vaszilkó Mihály, plasztikai sebész, arcálcsont sebész, egyetemi docens. Jövünk mindjárt vissza.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Vaszilkó Mihály, plasztikai sebész, egyetemi docens, arcálcsont sebész. Mi az, amit az életünk során megtehetünk önmagunkért, a bőrünk és az arcunk szépségért, egészségért? Hát kérlek szépen, mesélj, foglald össze.
2: Hány óránk van erre a kérdésre?
1: Ó, itt ülünk holnapig, 24
2: igen,
1: mondjuk.
2: Igen, mert ezért ez egy nagyon hosszú téma, ugye erről több szakág is gondolkodik. Én inkább arra gondolnék, hogy ezt úgy fognám meg, hogy vannak prevenciós beavatkozások, amik nagyon fontosak, tehát hogy ne várjuk meg azt, hogy valami drámaian átalakul. Ugye szoktam ezt a példát mondani a fogorvoslás kapcsán, hogy ugye volt időszak 60-as, 70-es években, amikor még a tömések sem voltak divatok, hanem valakinek rossz volt, letört, nem volt jó a foga, hát kihúzták, és ugye hát sokan elfogatlanodtak viszonylag fiatalon, és aztán elindultak az amalgám szürke tömések, aztán utána fehér tömések, már meg akkor is elmegyünk már fogorvoshoz, akkor semmi bajunk nincsen, egyszerűen csak azért, hogy ne is legyen, hogy az apróságokat már észrevegye, és tényleg azt lássuk, hogy időskorunkban is a saját fogunkkal tudunk jól lenni, és tudjuk használni. És hogyha szükség van rá, mert mondjuk egy fogunkat elveszítjük, akkor megvan már a technika, az implantáció, amivel ugye vissza is tudjuk állítani annak a fognak a helyére egy fogazonos, vagy fogszerű képletet, ami ugye esztétikailag és funkcionális is jó. Valahogy így képzelem a mai arcesztétika kapcsán is, hogy a mai trendek azok, hogy nem a végletekbe kell elmenni, hanem oda kell érdemes figyelni. Tehát, hogy van az életkor, amikor érdemes már elmenni olyan kollégákhoz, akik odafigyelnek a bőrminőségre, el tudnak finom beavatkozásokkal azt érni, hogy a bőrnek az állapota, aztán a bőr alatti kötőszövet állapota is hosszabb ideig jó tudjon működni, illetve hát jól nézzen ki, illetve jó állapotban legyen. És hát ugye, amikor viszont szükség van ugye az implantáció példáján is, akkor viszont ne féljünk megugrani azt a lépést, hogy sebészi beavatkozásokkal, akár kisebb, egy személyplasztika, vagy egy nagyobb beavatkozás során is, vissza tudjuk adni azt az önazonos arcot, ami nem csak arról szól, hogy hiúság, hanem ez az önazonosságnak, az életminőségnek, és az ön megvalósításnak azt gondolom, hogy egy nagyon jó lépése, és talán már azt lehet mondani, hogy egy bizonyos szinten talán az igényességnek is a része. Ezeknek ma nagyon jó helye van, és én mindenkit bátorítanék arra, hogy a prevenciós lépések után ezen az úton hasonlóan, mint a fogászati példában, nyugodtan járják, számtalan kolléga van most már Magyarországon, aki ebben ügyes és tapasztalt, tehát találnak ilyen kollégákat, és ezekre van terület és lehetőség, hogy az ember természetesen és önazonosan kezdje el az idősödés felé vezető pályáját.
1: Hiszen ez szükségszerű, ez mindenkivel megtörténik az idősödés, sőt jó, ha megtörténik, igen, mert ugye igen, ez azt jelenti, hogy akkor ezt megéljük, igen, így van, igen, és hát éljük is meg, legyünk 40, 50, 60, 80, 100 évesek is akár, akkor is visszatérhetünk majd egyébként egy beszélgetésre, igen, milyen jó
2: és
1: lesz.
2: És mosolyogva legyünk azok, tehát ez a fontos, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, és szerintem ez egy része lehet ennek, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, mert erre már van lehetőség, és nem kell elviselnünk olyan dolgokat, ami viszonylag könnyű változtatni.
1: És egyébként ez a kettő összefügg, nem? Tehát a testi-lelki harmónia, az azért valahol hat egymásra.
2: Mindenképpen, mindenképpen. Én azt hiszem, hogy fontos tenni magunkért, és ugye ez a minden élet sok területén, ugye a dietetikától, az életmódváltásokon át, az esztétikai beavatkozásokig, mindent természetesen és mértékkel, de ezeknek mind van helye az ember életében. Szerintem az, hogy odafigyelünk ma magunkra, ez a mai modern embernek egy lassan alapvető elvárása önmagával és talán a többiekkel szemben is, úgyhogy mindenkit pozitívan biztatnék erre, mert azt hiszem, hogy ez már nem csak a jövő, hanem ez már a jelen.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Öröm volt a beszélgetés.
2: Én köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Dr. Vaszilkó Mihály, plasztikai sebész, arcálcsont sebész, egyetemi docens volt a vendégem. Ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább fokozódik a hőség. Megmondta kormányának első 50 napos mérlegét Magyar Péter. Sebességmérőket tettek ki a Tisza-tóra. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedden több helyen a 42 fokot is elérheti a hőmérséklet. A rekordhőség miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet a miniszterelnök vezeti. Közösségi oldalán Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyermekekre, az idősekre és az utcán élőkre. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteogyógyász arról beszélt, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőség egyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, mert már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter az eredmények között sorolta a megállapodást 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, a döntést a korrupció ellenes tisztító tűzművelet elindításáról, és a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetésének csökkentéséről. A kormányfő kiemelte, hogy újraindult a visegrádi négyek együttműködése, a kárpátaljai honfitársaink pedig visszakapják nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogaikat. Nemzetközi egyetemi színházi találkozót tartanak mától 4 napon át Békés Csabán. A Jókai Színház szervezésében a Sánkhályi, az Isztambuli és a Bukaresti Egyetem mellett a Kaposvári Egyetem és az SZFE képviselői vesznek részt. A hallgatók workshopok, tréningek és alkotó folyamatok mentén ismerik meg egymás színházi kultúráját, módszereit és képzési hagyományait. Egy közös előadást is létrehoznak, melyet a tábor végén mutatnak be a közönségnek. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza-tavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbortozók miatt vezették be az intézkedést. Az ellenőrzések célja a baleset megelőzés és a csendesebb vízi sportot űzők védelme. Idén több mint 4000-en teljesítették a Balaton átevezést. A 8 kilométeres távon sárkányhajók, kajakok, szapok és gumicsónakok szelték át a tavat a Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonalon. A mezőnyben hagyományosan számos olimpiai bajnok is ott volt, például a Szabó Szilvia, Kovács Katalin kajakos páros, Százhemese párbajt tűrvívó vagy Mertz Tamás vízilabdázó. A nagy hőségben a szervezők kiemelten figyeltek a hűsítőkre és az árnyékolásra is. Országszerte süt a nap, csak délután lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. A hőmérséklet napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kék metró állomásait a kezdetben használt 4 kocsis szerelvényeknél hosszabbra építették, hogy 6 kocsi is elférjen, számítva arra, hogy a vonal igen forgalmas lesz. Az átadást követően több villamos és buszjáratot megszüntettek, illetve úgy alakítottak át, hogy a metróra hordja az utasokat. A Pöttyös utca megállóban Metki Ödön Mama című 1984-ben készült szobra áll, amelyet a szobrász saját édesanyjáról formázott meg. A szobor a József Attila lakótelep közelsége miatt kapott éppen itt elhelyezést.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró építése a 70-es években a Nagyvárad tér és a Kőbánya Kispest végállomás között folytatódott. Rengeteg bonyolult problémát kellett megoldani. A Népliget és a Határút közötti szakaszon a közműveket szinte teljes egészében át kellett helyezni. Kőbánya Kispest végállomást a MÁV vágányok feletti 235 méteres acélhídhoz kapcsolódva alakították ki. Itt valósult meg először a közös metró MÁV állomás. A második szakasz átadása 1980. március 29-én történt, amikor is 4,5 km pályaszakasszal és 5 új állomással bővült a vonal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Többek szerint titkosírás látható a Deák téren a metró aluljáróban. A színes betűcsempék azonban nem titkos üzenetek, sokkal inkább egy figyelemfelkeltő, modern képzőművészeti alkotás részei. A valóság ugyanis az, hogy 1994-ben Lisszabonban a BKV küldöttségének felajánlották egy festőművész egyedi művét. Az érdekes koncepció portugál költők vers részleteit tartalmazza magyarul, és magyar költők vers részleteit portugálul, többek között Ady Endre, József Attila és Fernando Pessoa sorait. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A belvárosban, az országháztól nem messze található Olimpia Park a jól ismert olimpikonok és végigszurkolt olimpiák emlékét hivatott megörökíteni. A 2014-ben megújult park és játszótér bejáratánál álló szimbólumszobor, az olimpiai ötkarika, a budai rakpartról is látható. A szobrot azért festették nemzeti színűre, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jogdíjat akart kérni a hivatalos ötszín használatáért. A parkban egy látványbeton elem feltünteti az olimpiai aranyérmes magyar sportolók nevét, egy világtérképen pedig megkereshetjük az eddigi összes nyári olimpiai és paralimpiai helyszínt a megfelelő évszámmal párosítva.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hazai malomipar fénykorában az 1860-as években állt a legtöbb hajó malom a Dunán, amikor a gabonaszállítmányok legnagyobb része még vízi útvonalakon érkezett. A gőzmalmok a nagybirtokon termesztett búza őrlésére és a finomliszt exportjára rendezkedtek be, a hajómalmok pedig a környékükön élő kistermelőket szolgálták ki. Őrültek a házi kenyérhez búzát és rost, és alkalmazkodva a helyi igényekhez kukoricát, a sörgyártáshoz árpát, de még fűszerpaprikát is. A fővárosban az 1920-as évektől ismerik az utolsó óbudai hajómalmot. A Duna más szakaszain azonban még sokáig működtek. A régi vízimolnárok emlékét utcanevek őrzik, ilyen például Óbudán a Vízimolnár utca és a Vízimalom sétány, a belvárosi és a Soroksári Molnár utca, illetve az utóbbi városrészben a Molnár-sziget és Völgyhajó utca elnevezések is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább fokozódik a hőség. Vízkorlátozás és a vonatoknál sebességkorlátozás is lehet a hőség miatt. Átadták az év fagylaltja díjakat. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Megdőlhet ma az országos melegrekord. A harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli. Erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ezért fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a nemzeti vízművek üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. Zalaszentgrót víztárolójának ellátása érdekében a vízművek és a honvédség is besegít a helyi szolgáltatónak. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. Azokon a szakaszokon, ahol fölmerülhetnek pályahibák a magas sínhőmérséklet miatt, sebességkorlátozásokat vezettek be. Jellemzően 20 km/órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, mert már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter az eredmények között sorolt a megállapodást 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, a döntést a korrupció ellenes tisztító tűzművelet elindításáról és a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetésének csökkentéséről. A kormányfő kiemelte, hogy újraindult a visegrádi négyek együttműködése, a kárpátaljai honfitársaink pedig visszakapják nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogaikat. Utoljára vezényli Wagner tetralógiáját a Ring ciklust Fischer Ádám. A művész 20 év után két előadás sorozattal búcsúzik a monumentális operától a MÜPA-ban. A múlt heti előadások után ezen a héten csütörtöktől szintén egymást követő estéken csendült fel az alkotás, melynek negyedik záróakkordja az Istenek alkonya ma lesz. A budapesti Wagner napok idei sorozata kedden a Parsifallal ér véget. Budapesten készült az évfagylaltja, az aranyérmes és a vándorkupa idei győztese, a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Szolléa Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett, Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a Balatongyöröki promenád cukrászdából Vadóci Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új, ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós török mézízű fagyi lett, melyet szintén a Mikrokozmosz fagyizó nagydíjas cukrásza készített. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. Országszerte süt a nap, csak délután lehet elszórtan egy-egy záporzivatar, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületben találjuk a Hankóczi Jenő utcát. Hankóczi mezőgazdasági kutató a búza és liszminőség kérdésének szakembere volt. 1905-ben találta fel a farinométert, amivel a tészta nyújthatóságát lehetett megállapítani. Ezt továbbfejlesztve létrehozta a farinográf lisztvizsgáló és minősítő műszert. Az általa kidolgozott módszer az egész világon elterjedt. Kezdeményezésére indult el a minőségi búzatermesztés Magyarországon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc repülőtér gigantikus létesítmény. Ennek megfelelően saját benzinkútja, hőerőműve, belső buszjárata, rendőrsége, vasúti simpárja, mini börtöne és fogorvosi rendelője is van. És akkora hókotróflottával rendelkezik, mint egy kisebb megye. A területen belül 217 épület található. Összesen 18,5 km távvezeték és 46 km vízvezeték kanyarok Ferihegy alatt. Ha valaki itt akar vezetni, annak speciális jogosítványra van szüksége. A helyi kressz lényege, a repülőgépnek mindig elsőbsége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A föld alatti felújítását 1987 májusában kezdték el, melynek során az alagút fődém szerkezetének szigetelését és megerősítését végezték el. A népköztársaság útját a Hősök tere és a Körön között lezárták, a szervizutakon csak tömegközlekedési eszközök haladhattak. A fasor felújítás 1989. novemberében indult és 1990-ig tartott. Egyidejűleg új öntözővezetékeket, járdaburkolatot, utcabútorokat és korhű kandelábereket szereltek fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyedben található az Alkímia kapuja, az Úri utca 52 szám alatti házon. Az épület egykori úrnője egy bizonyos Antónia nevű hölgy az 1700-as évek végén egy egyiptomi bész szobrot faragtatott a házra. Bész a gyermektelen nőknek hozott szerencsét és gyermekáldást, illetve megvédte az okkulttudományok hívőit és házát a démonoktól. A siker itt sem maradt el. Antóniából hamarosan három gyerekes boldog feleség lett, aki azonban nem hagyott fel ezoterikus tevékenységével. Az épület 1795-ig gyakran látta vendégül a Martinovics féle szabadkőműves jakobinus felkelésben résztvevőket. Az emeleti termekben gyakoriak voltak a szeánszok is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1956-os forradalomban a Semmelweis Orvostudományi Egyetem számos orvostanhallgatója, oktatója és dolgozója vett részt, elsősorban a sebesültek ellátásában. A szovjet invázió után közülük sokan emigrációba kényszerültek, másokat viszont elért a kommunisták bosszúja. A következő évtizedtől megélénkültek a külkapcsolatok, így sikerült lépést tartani a nemzetközi trendekkel. Megindult a német és az angol nyelvű oktatás, és olyan fejlesztésekre is sor került, mint a nagyváradtéri elméleti épület megépítése. Az intézmény az ezredfordulón olvadt össze a Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem karaival, valamint a Magyar Testnevelési Egyetemmel. Így jött létre a Semmelweis Egyetem, melynek első közös tanéve 2000. szeptemberében kezdődött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A harmadfokú hőségriasztás és a vöröskód továbbra is érvényben van. A forróság a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okoz. Budapesten készült az év fagylaltja. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megdőlhet ma az országos melegrekord. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli. Erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteogyógyász azt mondta, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat, azokon a szakaszokon, ahol felmerülhetnek pályahibák, a magas sínhőmérséklet miatt sebességkorlátozásokat vezettek be, jellemzően 20 km per órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás, ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasúttársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. 5-re emelkedett a tegnapi bükkábrányi baleset halálos áldozatainak száma. A hármas főúton két személygépkocsi frontálisan ütközött, a helyszínen két gyermek és két felnőtt életét vesztette. A mentők két felnőttet és egy gyermeket vittek kórházba, utóbbi belehalt sérüléseibe. A vétlen autóban három gyermek ült, egyikük sem élte túl a balesetet. Két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. A balesetek Iváncsánál, a budapesti Kopaszigátnál és Bajánál történtek. Csécsi Soma felhívta figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyókban senki ne fürödjön, mert ezek a vizek még a jóúszóknak is veszélyesek lehetnek. Budapesten készült az év fagylaltja, aranyérmes és a vándorkupa idei győztese a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Solea Fantázina nevű gyümölcsös édessége lett Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a balatongyöröki Promenát cukrászdából Vadóc Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós török méz ízű fagyi lett, melyet szintén a Mikrokozmosz fagyizó nagydíjas cukrásza készített. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar ma egy-egy helyen alakulhat ki, holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Éjszaka 18-22 fok valószínű, a legmagasabb nappali hőmérséklet holnap 35 és 41 fok között alakul.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületben található hármas határhegyi repülőteret 1933-ban nyitották meg, ezzel újrakezdve az első világháború után a magyar repülést. Az új géptípusok nagy részét itt tesztelték. Az üzemeltető Műegyetemi Sportrepülő Egyesület tagjai a saját maguk által tervezett és megépített gépekkel repültek. A remek konstrukciók sikeresek lettek, később nagymértékben elterjedtek Magyarországon. A gépek túlnyomó része a legismertebb magyar szakember Rubik Ernő munkáját dicséri. Élete során körülbelül 25 vitorlázógépet és 5 motoros tervezett. 1997 márciusában halt meg, fia, ifjabb Rubik Ernő készítette a világsikerré vált bűvös kockát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ferencváros 1792-ben első Ferenc trónra lépésekor kapta a nevét. A Mester utca neve a 19. század második felének nagy ipari fejlődésére utal. Ennek a korszaknak az emlékét őrzi még a 9. kerületben található Vágóhíd utca, Gőzmalom utca, Gabona utca és Ipar utca is, hiszen ezen a környéken gőzmalom, húskonzervgyár, árpagyöngygyár, illetve marhavásár is működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Szent Lukács gyógyfürdő területén a hőforrások energiáját eredetileg más célokra használták. A lőpor és gabonamalom egyik tornyának romját a helyreállító munkálatok során tárták fel, ez ma is látható az épületben. A fürdőt a 19. század óta nem csak a pihenés és rekreáció miatt keresték fel, hanem a társasági élet központja is volt. Nagyjaink közül gyakran megfordult itt Kodály Zoltán, Illyés Gyula, Zelk Zoltán, Makk Károly, Kállai Ferenc és Örkény István is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai törökfürdőket a Hammámi vezette, aki gyakorlatilag vállalkozó volt. Ő számolt el a tulajdonos felé a bevételekkel és kiadásokkal, de sokszor nem ez volt a fő foglalkozása. A budai állami fürdőt például a vért készítők parancsnok helyettese, később egy budai polgár, majd egy gránátos üzemeltette a török uralom idején. A fürdő személyzetéhez tartozott a forró kövezet miatt megemelt papucsban dolgozó dellák. A dellákok a nem muszlim fiatal fiúk közül kerültek ki, e szakma gyakorlását ugyanis a muszlim hitűek méltóságukon alulinak tekintették. A dellák feladata volt a masszírozás és az iszlám által kötelezően előírt szörtelenítés elvégzése. A török fürdőkben fürdőszolga, a hádim is dolgozott, aki a fűtésről és a takarításról gondoskodott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A harmadfokú hőségriasztás és a vöröskód továbbra is érvényben van. Fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, hívják fel a figyelmet a szakemberek. Füstölt egy teherszállító gép a Ferihegyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteogyógyász azt mondta, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat, azokon a szakaszokon, ahol felmerülhetnek pályahibák, a magas sínhőmérséklet miatt sebességkorlátozásokat vezettek be, jellemzően 20 km per órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás, ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasúttársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. Landolás után füstölni kezdett egy teherszállító repülőgép fékje a Ferihegyi repülőtéren kora reggel. A Boeing 767-es bal fő futóművének fékje hibásodott meg, a reptéri tűzoltók megszüntették a füstöt, személyi sérülés nem történt, a gépet átvizsgálták. Két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. A balesetek Iváncsánál, a budapesti Kopaszigátnál és Bajánál történtek. Csécsi Soma felhívta figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyókban senki ne fürödjön, mert ezek a vizek még a jóúszóknak is veszélyesek lehetnek. Budapesten készült az év fagylajtja. Aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmos kézműves fagyizó Solea Fantázina nevű gyümölcsös édessége lett Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a balatongyöröki promenád cukrászdából Vadóc Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós török méz ízű fagyi lett, melyet szintén a Mikrokozmos fagyizó nagydíjas cukrásza készített. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor zivatarma elszórtan, holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, a zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró harmadik szakaszát 1981. december 30-án helyezték üzembe. 2,4 kilométerrel és további három állomással. Így már az Élmunkás, azaz Lehel térig közlekedett a kék metró. Ennek a rövid szakasznak az átadásával a keleti, a nyugati és a déli pályaudvar is elérhetővé vált metróval. Az akkor még Marx térnek nevezett nyugati téren Budapest legnagyobb föld alatti terét alakították ki, és a felszíni tömegközlekedés rendszere is megváltozott.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Európába a 17. században érkezett meg a kávézás szokása. Az első európai kávéház Velencében nyílt meg, majd a kávé mindenütt népszerű lett, így Magyarországon is. A 19.-20. század fordulóján már csaknem 500 kávéház működött a fővárosban. A kávéház jobb, mint otthon, tartotta az akkori felkapott mondás, hiszen amíg a lakások privát szférát őriztek, addig a kávéházak voltak a szellemi eszmecserék fórumai. Biztos találkozási helyek, ahol a generációk megismerhették egymást. A fiatalabb írók, művészek itt kötetlenebből szóba elegyedhettek a tapasztalt mesterekkel, és nem ritkán itt fedezték fel őket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákosi bunker egy korábban titkos atombunker Budapest belvárosa alatt. 39 méter mélységben helyezkedik el a Kossuth tér és a Szabadság tér között. Közvetlenül kapcsolódik a 2-es metróhoz és a Magyar Dolgozók Pártjának volt székházához, ahonnan vész esetén azonnal le lehetett volna menni a biztonsági zónába. Korábbi híresztelések szerint rabokkal építették, de a valóságban vidékről lefüggönyözött buszokkal Budapestre szállított bányászok dolgoztak rajta, akik úgy tudták, hogy a 2-es metrót építik. A sosem használt bunkert olyan levegőszűrő rendszerrel szerelték fel, amely a radioaktív por megszűrésére is alkalmas lett volna. Emellett hatalmas víztartály és 2 generátor is található a föld alatt. A létesítmény állapota mára már nagyon leromlott. A szellőztető berendezések azonban működnek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületi Lipót mező a nevét első tulajdonosáról, Göbül Lipót budai Molnárról kapta, aki ezt a területet Buda városától az 1820-as években vásárolta meg. A majorságban Göbül vendéglőt létesített, ez is hozzájárult, hogy a környék népszerű kiránduló helyé vált. A Páfrány utcai épületet utoljára üzemi konyhaként használták. A kis hárshegyi lejtőn első Ferenc József rendeletére 1868-ban épült fel a Magyar Királyi Országos Tébolyda, melynek nevét később Országos Elme és Ideggyógyintézetre változtatták. Ezután a Lipót mező generációkon keresztül mintegy az Elmegyógyintézet szinonimájává vált, amit sárgaházként is emlegettek. Végül Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet néven működött egészen 2007-es bezárásáig. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: közeli barátja volt. A szentlőrinci Grassalkovics birtok egy részét megvásárolta. Itt szőlőiskolát is létesített, ahol újfajtákat nemesített ki akkor, amikor a magyar szőlőkultúra hanyatlásnak indult. Ezt a területet nevezték el róla később Ferihegynek. Bár valódi hegy itt sosem volt, csak homokbuckák, amikre a német származású földbirtokos igazi hegyekként tekintett. A 140-150 méter magas buckákat 1940-ben a reptér építésekor elegyengedték, de a terület neve továbbra is Ferihegy maradt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak. A koreai jazz hírességei lépnek fel Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteogyógyász azt mondta, fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúly zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. Zalaszentgrót víztárolójának ellátásába a vízművek és a Magyar Honvédség is besegít a helyszolgáltatónak. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutató csapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett. A károkat 7 milliárd dollárra becsülik. Landolás után füstölni kezdett egy teherszállító repülőgép fékje a Ferihegyi repülőtéren kora reggel. A Boeing 767-es bal fő futóművének fékje hibásodott meg, a reptéri tűzoltók megszüntették a füstöt, személyi sérülés nem történt, a gépet átvizsgálták. Nemzetközi egyetemi színházi találkozót tartanak 4 napon át Békés Csabán. A Jókai Színház szervezésében a Sánkhelyi, az Isztambuli és a Bukaresti Egyetem mellett a Kaposvári Egyetem és a Színház és Filmművészeti Egyetem képviselői vesznek részt. A hallgatók workshopok, tréningek és alkotó folyamatok mentén ismerik meg egymás színházi kultúráját, módszereit és képzési hagyományait. Egy közös előadást is létrehoznak, melyet a tábor végén mutatnak be a közönségnek. A koreai jazz hírességei lépnek fel Budapest több pontján egy héten át. Játszik mások mellett a zongora virtuóz Cho Yoon-sung és zenekara. Nayo Sun, a kortárs jazz énekes zeneszerzője dúóban lép fel, de lesz progresszív fúziós jazz is. A koreai fókusz programjairól és a helyszínekről részletek a Koreai Kulturális Központ honlapján találhatók. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar ma elszórtan, holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is lehet. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsona művész, Zeneakadémia professzor emeritusa, az MMA rendes tagja. A magyar zenei élet kiemelkedő személyisége, hangszerének nemzetközileg is számon tartott képviselője, számos magyar kortárs zeneszerző ihletője és előadója. Nevéhez fűződik a BMC, Nemzetközi Tenor és Basszus Harsona verseny létrehozása. A műsorvezető Békési Lili Veronika. Hőna Gusztáv professzor úr, szeretettel köszöntöm a műsor.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagy múltú, én azt gondolom, a magyar részfúvós oktatás, és ennek azért egy eléggé kulcsköve a tanár úrnak a munkássága is. Zsoldos Dávid kollégám külön kérte, hogy ezt kérdezzem meg a tanár úrtól, hogy mit teszi a magyar részfúvós oktatást, vagy harsona oktatást külön, különlegessé? Van-e ilyen, hogy magyar harsona oktatás?
2: Azt hiszem, hogy kialakult. Ez azért elég régre múlik vissza. 45 előtt is volt természetesen, csak akkor azért a részfúvós hangszerek, mivel azok nem a magyar zenének az alapjai, ezek a hangszerek, tehát a trombita, kürt, harsona, úgyhogy zömében, még az operaházban is német ajkú zenészek, vagy osztrákok, vagy németek, vagy úgynevezett ugye a magyar svábok is, attól a népszerű. Ők hát az operaházban is gyakorlatilag német ajkú zenészek játszottak többnyire részfúvós hangszereken. Onnan dotálódik, és talán 45 után kezdődött az, amikor a Magyar Zeneakadémián is elkezdődött a részfúvós oktatás, tehát trombita nagyhírű tanárok, trombita tanárok, Varasdi Frigyes, dr. Újfalusi László, harsona és tuba tanár, Tarjáni Ferenc, Friedrich Ádám volt a kürtanár, és sorolhatnám még a neveket, a fafúvósokat is, mert mind ilyen igazi nagy művész emberek voltak, akik ezt az akkori, a kezdetben kialakuló részfúvós zenét megalapították, és a tanítást. Hát annak idején azért arról volt szó, hogy kutatgattunk, ugye bejöttek a háború utáni, nyitott lett egy kicsit a határ, és bejöttek kották, etüdanyagok más országokból, ugye azért a németországi az Európában azért az jelentős, a részfúvósoknál a trombita főleg, ugye a Maurice André révén a trombita oktatás Franciaországban igen csak nagyon előre kapott, és hát a harsonában is természetesen volt ez a nagy fejlődés, hogy kortársaim közül említsek világhírű harsonaművészek, mint Michel Becquet, vagy Gilles Millière, vagy Jacques Mosé, úgyhogy ezekkel a kollégákkal, mert így mondom őket, együtt versenyeztünk annak idején, tehát volt egy nemzetközi körforgás a versenyek révén, ezáltal kicseréltük a tapasztalatainkat, másfajta befúvási technikákat, etüdöket cserélgettünk, és aztán így fejlődött ez végül is ahhoz, hogy aztán idővel az lett a helyzet, hogy ugye idősebb kollégák nyugdíjba mentek, elhunytak, és akkor így kerültem én is tulajdonképpen a Zeneakadémiára 35 évvel ezelőtt, 1990-ben.
1: Ez alatt a 35 év alatt, ami azért egy nagyon szép időszak, hogyan tudná a tanár úr meghatározni, hogy mik változtak a hallgatóknak az összetételében, vagy hogy hogyan változtak a hallgatóknak a képességei, hozzáállása akár a zene élethez?
2: Az az igazság, hogy a képzéssel a hangszerek is fejlődtek, és ez nagyon nagyot dobott az egész oktatáson. Mi korunkban még, amit lehetett kapni, ugye csehszlovák hangszerek voltak, akár tubán, akár trombitán, akár harsonán, és hát azért az a mondása volt egy idős kollégának, hogy nem a hangszer a rossz. Nincs rossz hangszer, csak rossz játékos.
1: Oh.
2: És avval kellett megtanulnunk, és avval kellett, ami volt éppen. Hát említsem, a rádiózenekarban is gyakorlatilag, amikor már az én időmben, ugye én 72-be kerültem a rádiózenekarhoz, és akkor már bejöttek amerikai hangszerek, mert azok fejlődtek a legjobban, meg azt a rendszert, volt a német rendszerű harsona, de az nem annyira tetszett a kori kollégáknak.
1: De és miért?
2: Másfajta a mentalitás, ugye ez az egyéniségből adódik, ugye a németek nagyon precízek, a hang is olyan volt a harsonában, hogy nagyon nyitott, nagyon korrekt és nagyon konkrét, hogy így mondjam, és az amerikai pedig azért az egy lágyabb, tömörebb, egy nagyon búgóbb hang, ami jobban hasonlított legalábbis az énekhanghoz. Én magam is hangmániákus voltam világéletemben, úgyhogy a hangszépzést azt nagyon-nagyon előtérbe helyeztem a gyakorlásom és a fejlődésem szempontjából, mert azt vallottam és vallom ma is, hogy a zene az gyönyörű szép hangokból áll. Ha nincs szép hang, nincs gyönyörű hang, akkor számomra nem születik meg a zene. És ezt próbáltam így a tanításaimba is aztán a növendékeimnek átadni, hogy az a lényeg, hogy előbb a hang, és aztán a technikát azt meg lehet tanulni, de a hangot azt képezni kell, mint ahogy az énekhangot is. És hát természetesen az egyéniség az itt is kijön, hogy valakinek milyen hangja van, de azért azt lehet csiszolni és lehet nemesíteni.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsonaművész,

0: újra itt a Kapricsó. A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsonaművész. Az egyéni hangképzés harsonán és éneken az egy nagyon érzékletes hasonlat és egy nagyon érzékletes párhuzam. Hogyan tudják a hallgatók vagy harsona tanulók fejleszteni a saját hangképzésüket? Vagy erre mi a legcélszerűbb út?
1: Vannak speciális gyakorlatok erre, és hát az az igazság, hogy én a fejembe vettem ezt, hogy annak idején 74-be, nem tegnap volt, először Los Angeles-i filharmonikusok voltak Magyarországon, Erkel Színházba adtak két koncertet, és 4 napig itt voltak, és hát természetesen csüngtük rajtuk. Úgyhogy későbbiekben már nagyszerű kollégák lettünk, és nagyon jó barátok is, és ott én azt vettem észre, hogy valahogy máshogy szólaltatják meg a hangot, más az egész a légzés által, és könnyedébben azt kell, hogy mondjam, hogy természetesebben tudták megszólaltatni a hangszert, és akkor vettem a fejembe az ötletet, hogy hát nekem ezt a úgynevezett idézőjelben mondom amerikai titkot, ezt meg kell tanulnom. Vagy valahogy nem volt egyszerű dolog azért a 70-es években ezt még gondolni is, hogy valaki elmenjen Amerikába, de hát 2 éves kőkemény munkával ez végül is sikerült. Annak idején ott volt még országos ösztöndi tanács, a minisztériumban jártam hetente, stb. Amerikai követségen, de ennek is van egy története, hogy ez egyáltalán hogy jött létre, mert 76-ban volt egy nagy nemzetközi részfogós kongresszus, az első Montreux-ben, és oda sikerült kimennem kollégámmal, és hát ott csodát hallottunk. Legalábbis számomra csoda volt, amit hallottam akár tubán, akár trombitán, akár kürtön is, akár harsonán is. Tehát a főleg amerikaiak egész világról összeverbúválódott fantasztikus részfogós társaság, ját kongresszus az volt a neve, úgyhogy csodálatos előadásokat hallottunk, csodálatos etüdöket, gyakorlatokat mutattak be, és hát a koronája ennek az esti koncertek voltak, ahol ájulásig néztük és csüngtük rajtuk, hogy ez hogy. És aztán hát ott találkoztam egyébként, ott Montreux-be a későbbi professzorommal, William F. Kramer professzorral, aki a Floridai Egyetemen oktatott. Ő bökött rám előbb a kis névjegykártyámra, hogy Budapest, ott voltam. És akkor így kezdődött a beszélgetés, és később kiderült, hogy ő volt az első, aki amerikai lévén kaphatott szocialista országokba útlevelet, mint professzor, és hogy ezt a részfogós a keleti blokk, úgynevezett keleti blokkból információkat szerezzen. Úgyhogy ő bejárta egyébként, akkor érdekes módon nem találkoztunk Budapesten, akkor még az előző kollégával találkozott, de volt Szófiában, és volt Moszkvában is, sőt Szentpéterváron is. Úgyhogy abban az időben azért ez elég meredek dolog volt, hogy valaki amerikai lévén a Szovjetunióba mehessen egyáltalán.
0: Hangszermetodikai szempontból az említett kongresszuson mi volt a tanár úr számára a legmeglepőbb?
1: Az úgynevezett, hát a légzés technika, ami föltűnt, hogy gyakorlatilag a hangképzésben a levegő bejutása is az, hogy szólaltatjuk meg a rezgést, ugye ez egy üres cső. Gyakorlatilag minden, a kürt is, a trombita is, a harsona is, főleg a harsona. Úgyhogy gyakorlatilag az, hogy az úgynevezett anzac, vagy magyarul szájtartás, az hogyan jön létre, és hogy szólaltatjuk meg a hangszert, hogy a kiáramló levegő az milyen módon megy bele a fúvókába, az a nem mindegy. Erre jöttünk ott rá a kollégával is, meg hát én főleg ezt próbáltam kutatni, és ez volt az ok, amiért azt mondtam, hogy ha lehetséges, akkor én szeretnék kimenni, és ezt hosszabb idő alatt elsajátítani. A lényeg az, hogy a levegő, a kiáramló levegő a szabadon. Tehát ugye a testünkben azért van sokféle gátló tényező, hogy fújjuk ki a levegőt, vagy hogy szólaltatjuk meg. Hát ez gyakorlatilag ugyanaz a technika, mint az énekeseknél, azért hoztam már előbb is példának, mert a technika ugyanaz, ez az úgynevezett rekesz légzés, vagy a szabad légzés, hogy ugye legyen támasz. Mert azért itt egy sebességet kell létrehozni, és konkrétan ugye meg kell rezegtetni az énekesnek a hangszálát, a harsonásnak vagy trombitásnak pedig a száját, ugye a két ajuk. Ott jön létre a rezgés. és az a nem mindegy, hogy az a rezgés, az mennyire szabad, és mennyire tudja még tömörebbé, még gyönyörűbbé tenni a hangot.
0: Ilyenkor mi a legnagyobb kihívás, amikor valaki az anzacnak a mienségét próbálgatja gyakorlásban?
1: Ez egy kínszenvedés gyakorlatilag, ez nem öröm.
0: De úgy is hangzott.
1: De nem kell félni tőle, hát hogyha valaki ezt elhatározta, hogy ezt szeretné, és természetesen szeretné a legjobban csinálni, akkor ezt be kell áldozni, nincs mese. Úgyhogy végül is, hogy a mondókámnak ezt a részét befejezzem, sikerült kimennem 78-ba, 76-tól 2 év telt el, ugye, és hát úgy néztek rám, ugye, mint a fehér hollóra, hogy ez akkoriban, 78-ba, ez hogy sikerülhetett, hogy én egy Amerikába kaptam egy ösztöndíjat. 3 hónapra igaz, egy nyári szemeszterem, mert ott Amerikában, legalábbis ezen a Florida State University-n volt 4 szemeszteres az egyetem, és akkor a professzor úr megkérdette a nyári szemesztert is, és arra sikerült kimennem. Aztán az úgy adódott, hogy amikor 3 hónap letelt, akkor úgy éreztem hazajöve, hogy ez kevés volt, hogy ezt meg lehetne hosszabbítani, és hogy egy többre van szükségem, mert meglebegtették ott, hogy ha ezt így folytatnám, és elsajátítottam ezt, akkor lehetne egy ottani mastert is megkapni. Hát ezt próbálkoztam a rádióba, de az az igazság, hogy a rádió vezetés egy kicsit másként állt hozzá, mert egy év fizetés nélküli szabadságot szerettem volna kérni, és hát azt mondták ott a vezetőség, hogy Gusztikám, te így nagyon jó vagy, a rádiózenekarnak nem érdeke, hogy te Amerikába menjél egy évre tanulni, úgyhogy nem kaptam meg az engedélyt, pedig a akkori vezető karnagy úr Lehel György már aláírta a kérvényemet, ennek ellenére a vezetés nem engedte, de hát akkor azt mondtam, hogy akkor oké, akkor legalább a nyári szünetben ismét egy 3 hónapra, akkor ugye nyári szünet van, akkor legalább akkor hagy menjen ki, úgyhogy ez sikerült, ezt megadták, úgyhogy így volt, hogy 78 és 79-ben sikerült 3 hónapot kint töltenem a Florida State University-n, és azt kell, hogy mondjam, hogy ott nem csak az anzacom és a levegőzést tudtam elsajátítani, ami kinyílt a világ.
2: Hamarosan folytatódik a Kapriccsó.
0: A mai vendégem Hőna Gusztáv, Lisztdíjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsonaművész,

0: folytatjuk a kapricsót. A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsona művész. Hogyha már tanár úr említette a kortárs kompozíciókat, akkor azt tudjuk, hogy az ön ihletésére azért készültek kompozíciók. Mi volt az a legnagyobb kihívás, amit egy kortárs darab okozott a tanár úr számára, vagy a tanár úrék számára?
1: Hát ez, én úgy gondolom, hogy régen is így működött. Arról tudomásunk van, hogy Mozart is ugye emberre írta a darabokat. Ugye volt Kürtös, van egy érdekes anekdóta, nem tudom, hogy igaz-e vagy se, hogy mindig kártyázott a kürtösökkel, és általában feszített. És akkor ez volt a fizetség, hogy akkor írta XY kürtösnek, akkori kürtösnek egy darabot, úgyhogy így születtek a Mozart kürtversenyek. Hát sajnos harsonára nem írt, igaz, hogy azért a Requiembe írt egy gyönyörű szólót, úgyhogy akár harsona versenyt is írhatott volna, de úgy néz ki, hogy akkoriban nem volt olyan képességű, vagy olyan ambiciózus harsona a közelébe, aki bevállalt volna egy harsona versenyt. Ez úgy működött most is az én esetemben, hogy ezt a rádió zenekarnak és a rádiónak köszönhetem, hogy ugye a rádiónak ez egy, és a rádió zenekarnak akkoriban ez egy kötelessége, vagy ez volt a profilja, hogy a kortárs zeneműveket, felvételeket készítsen belőle, és azt propagálja, illetve koncerteken előadja. Tehát ez volt a fő tevékenysége a rádiózenekarnak, és így ismerkedtem meg a zeneszerzőkkel, és akkor fejembe vettem, hogy hát jó, hogy itt a zenekarban én ülök, meg együttes van, meg kamarazene, meg minden, de hát azért olyan jó lenne szólistaként is megmutatkozni, hogy, és hát azért elég gyér a harsona irodalom, ugye általában ugye egy csomó a klasszikus irodalom, meg a romantika az majdnem, hogy kimaradt a repertoárunkból. Régi zene van, abból is általában azért átirat van. Egy híres harsona verseny van Albers Bergertől, amit állítólag mi magyarok találtunk meg Győrben, mert állítólag ott írta a mester ezt a harsona versenyt, de mint kiderült később, mégse Magyarországon írta, hanem Bécsbe, de mindegy, mi találtuk meg, mi adtuk ki az Edíció Muzsika, és hát egy kicsit visszakanyarodva az a helyzet, hogy amikor én elkezdtem harsonázni, és az első tanáromnál tanultam a Kőbányai Zeneiskolában, akkor ő gyakorolta ezt a harsona versenyt, mert akkor találtuk meg, és a Nemzeti Múzeumban létezik két régi korabeli hangszer, egy altharsona, meg egy tenorharsona, és ott az órán, meg hát amikor ott voltam én órán, akkor gyakorolgatta ezt, és akkor úgy nagyon megtetszett, és azt mondtam, ha egyszer harsonás lesz belőlem, akkor ezt az ő tiszteletére is megpróbálom eljátszani. Ez lett egy cél, és amikor a rádióban ugye ezt az ötletemet megpróbáltam érvényesíteni, akkor ez sikerült, úgyhogy gyakorlatilag az első nagy zenekari felvételem az az Albers Berger harsona verseny a Zész György emlékére.
0: És hogyha még egy picit visszakanyarodunk a kortárs kompozíciókhoz, illetve tanár úr és a kortárs zeneszerzőknek a viszonyához, mennyire hallgattak egyébként a zeneszerzők arra, amit mondjuk tanár úr javasolt hangszertechnikai szempontból, vagy mennyire tudta ez befolyásolni ezt a párbeszédet?
1: Elkalandoztam egy kicsit, bocsánat. Ez úgy zajlott a mai korban is, hogy megbeszéltük, egyrészt megkértem az szerzőket, hogy próbáljanak megkomponálni, és akkor, ha elfogadták a fölkérést, és megszületett az opusz, akkor természetesen az élő zeneszerzőkkel megbeszéltük, hogy esetleg mi a lehetséges, mi nem lehetséges, vagy mi lenne jobb. Tehát egy ilyen majdnem, hogy azt mondom, hogy közös munka, de természetesen a zeneszerzőnek az elképzelését, azt én mindig vallottam, hogy azt meg kell valósítani. Én előadó művész vagyok, a zeneszerző leírta, amit leírt, azt el kell tudnom játszani. Nagyon extrém esetek nem is fordultak elő, úgyhogy ez így zajlott, hogy ráadásul ugye az elsők között van Hidas Frigyes, aki nagyon sok részfúvósra írt, és sok darabot köszönhetek én is neki. Úgyhogy az első darab egy harsona verseny, a tenor harsona verseny, azt nekem dedikálta, és én is mutattam be, úgy természetesen a rádiózenekarral, és felvétel is készült belőle. És aztán bejött egy ifjú kollégám, Balogh Sándor, és vele alakítottuk a Hőna harsona kvartettet, ezt csak azért mondom, mert nagyon jól összepasszoltunk, ugye ránél a zenekarban ő volt a basszus harsonás, és akkor megkértük a Friszi bácsit, mi csak így hívtuk, hogy mi lenne, hogyha egy kettős versenyt is komponálna, és erre is igent mondott, mert akkor már kialakultak egy ilyen különleges technikák, és azt ebben a harsona versenyben a második tételben alkalmazta is. Ez egy úgynevezett multifond, de ez egy nagyon komplikált dolog, erről inkább nem beszélek. Úgyhogy így született egy második kettős harsona verseny, és hát írt a szeptetünkre is, írt természetesen a harsona kvártetünkre is, úgyhogy így az összes együttes is és a szóló kívánság teljesült.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsona művész.
2: Következik Antonio Vivaldi, D-dur hárfa verseny első tétel. Előadja a Magyar Virtuózok Kamarazenekar. Hárfán közreműködik Szilvia Kovácsuk. Karmester Aristide von Würzler.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez a Capriccio, a Papagino és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója.
1: A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsonaművész. Sokat beszélgetünk kompozíciókról, tanár úrnak a tanulmányairól, illetve magáról a kamarazenélésről és a szóló zenélésről, viszont a versenyzésről még nem. Tanár úr ugye alapított versenyt is, a harsona versenyt Magyarországon, és ez a fajta harsona verseny, amit a tanár úr alapított, az mennyire táplálkozott a külföldi tapasztalataiból, vagy mennyire igazodott a magyar igényekhez?
2: Kialakult azért egy nemzetközi repertoár is természetesen, a mai napig ugye azt kell játszani versenyeken, és nagyszerű zeneművek születtek Franciaországban, cseheknél, és hát van német természetesen, és ezek, mivel hogy nem olyan gazdag a harsona irodalom, hát ezért gondoltam én annak idején, hogy akkor ezt jó lenne a magyar kérésekkel egy kicsit pótolni. De hát általában egy ilyen versenyen azért a repertoár, tehát a játszott darabokat, ez már külföldi, hát annak idején mi fiatalkorban is ezekkel a említett kollégákkal azért jártunk versenyre. Az első versenyem az Prágában volt, aztán utána volt Genfben, volt egy harsonaverseny, és aztán Toulonban volt harsonaverseny, ahol érdekes módon a William Kramer professzor volt a zsűri elnök, és szóval így összefonódtak a szálak, és hát ott általában, amikor először úgy azt gondoltam, illetve gondoltuk akkor még az Országos Filharmóniával, hogy kéne egy harsonaversenyt csinálni, mert igen, csak régen volt, majdnem, hogy feledésbe merült, nem is tudom, hogy volt előtte, ez 2005-ben volt, és akkor sikerült összeállítani egy nemzetközi repertoárt is, természetesen úgy próbáltuk, hogy minden fordulóba legyen magyar szerzemény is, tehát az első fordulóba is, a másodikba is, és hát harmadikba természetesen legyen magyar is. Tehát, hogy minden fordulóban. Ez sikerült, ez 2005-ben volt az első nagy nemzetközi zsűrivel, és Zeneakadémián volt ez, és nagyon jó érzés volt hallgatni a növendékeimet, meg a külföldieket is, és akkor sajnálom, hogy nem magyar nyert akkor, de hát nem baj, egy orosz fiú nyert, aki szenzációs volt, úgyhogy azóta is kapott egy díjat, úgyhogy vissza is jött, és már többször, úgyhogy egy barátság is kialakult. Aztán, hogy eltelt ugye 10 év, és úgy gondoltam, hogy 10 év után milyen jó lenne, na, és akkor próbálkoztunk a Zeneakadémiával, de hát sok változás van, akkor ugye pénzhiány volt, ez volt amaz, úgyhogy végül is úgy adódott, hogy a BMC-vel, Gőz Lászlóval megbeszéltem, és ott létrejött a 2016-os, egy évvel később, nem 15-ben, hanem 16-ban az első BMC harsonaverseny, aminek az a különlegessége, hogy idáig azt hiszem talán egyszer volt Franciaországban basszus harsonára is kiírt verseny, azt hiszem 77 körül valahogy, nem biztosabb információ, úgyhogy az volt az ötletem, hogy a basszus harsonások annyit fejlődtek, és annyira kialakult, a hangszer is fejlődött, a kedv is a basszus harsonázáshoz, úgyhogy így hirdettük meg, hogy tenor és basszus harsonára. Ez nagyon nagy siker volt, gyakorlatilag 66 jelentkezőnk volt mindjárt a 16-os versenyen. Annak nagyon örültem, hogy végül is mind a két kategóriában, a tenorba is, meg a basszus harsonába is megérdemelten, hozzáteszem, megérdemelten magyar fiú lett a győztes, kicsit a növendékeim is.
1: A zsűrizés szempontjai változtak az elmúlt évtizedek alatt, vagy van valamilyen azonos igény a zsűriben?
2: Úgy gondolom, hogy hasonló a jó bevált módszert alkalmazza, ott is azt alkalmaztuk, hogy ugye mi 10 pontig, 0-tól 10-ig pontoztunk, a két legmagasabb pontszám a legalacsonyabb, és a legmagasabb az kihúzódik, és akkor így kiad egy reális képet a pontozás. Azt hiszem, hogy mind a két versenyen, mert 18-ba is sikerült akkor az egy verseny, ott is így működött a dolog, és ez azt hiszem, hogy igazságos is, és ez egy járható út. Valószínű, hogy itt a debreceni Kodály versenyen is hasonlóképpen lesz a pontozás.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio.
1: A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsonaművész.

0: Folytatjuk a kapricsót. A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsonaművész. Tanár úr, mit gondol arról, hogy megoszlanak itt a vélemények a vendégeink körében, miszerint a versenyzők, zenészek, ők mennyire uniformizálódtak a versenyek során? Tehát mennyire van egy ilyen uniformizált hangzáskép az egyes darabokkal kapcsolatban, és mennyire lehet egyéniséget megmutatni az uniformizáltságon belül?
1: Hát ez jó kérdés, mert az az igazság, hogy itt is úgy kezdődött, vagy úgy kezdődött ez a versenyre való jelentkezés, hogy be kellett adniuk egy videót, egy etüdöt, plusz egy darabot. Az etüd az ugye magáért beszél, az le kell játszani a hangokat, és gyakorlatilag kész, abból meg lehet hallani, felvétel mondjuk nem nagyon, de azért körülbelül, hogy milyen a hangigény, meg mi a technikai képesség, stb. A darab az már egy másik kérdés. Általában én nekem az a véleményem, hogy egy versenyre kottahőjén kéne játszani. Tehát azt, hogy egy ritmust megváltoztatunk, azt nem tartom helyesnek. Tehát azt én úgy gondolom, hogy a verseny zsűri előtt ott vannak azért a kották általában. Úgyhogy ha egészen mást játszik a versenyző, akkor az nem annyira jó. Én nekem azt gondolom, hogy azon lehet úgynevezett uniformizálni, hogy a ritmus képleteket, illetve a kottát kottahűen játsszák el. Aztán, hogy mit tesz hozzá, hogy ő hogy érzi, és mint érzi, az már az egyéniség. Tehát azt el lehet fogadni, hogy most egy bizonyos barokk darabot mondjuk romantikusabban játszik, vagy se. Ez már a zsűri tagokon is múlik, hogy kinek milyen az ízlése. Tehát így adódik össze. De én azt szoktam mondani a növendékeknek is, hogy azért versenyre illő kottahűen játszani.
0: Említette tanár úr a debreceni Kodály versenyt, illetve beszélgetünk arról, hogy milyen szempontok merülhetnek fel a zsűrizés kapcsán. A versenyre, hogyha jól tudom, akkor idén júliusban kerül majd sor.
1: Igen.
0: Mennyi jelentkezőt várnak, vagy hol tart most a versenynek a szervezése?
1: Most már a végére jártunk a jelentkezésnek. Februárban kellett zsűriznünk. 110 jelentkező volt, meghallgattuk tehát az összjelentkező létszám az 110 volt.
0: Azért az nem kevés.
1: Az nem kevés, de hát mivel három hangszerről van szó, gyakorlatilag az volt a koncepció, hogy körülbelül 20-20 versenyzőt engedjünk tovább a felvételek alapján. Na most azt hiszem, hogy 54 trombitás jelentkezett, 34 kürtös és 24 harsonás. És ebből gyakorlatilag azt hiszem a harsonából 15 ember került be a versenybe, trombitából azt hiszem 22, és ha jól emlékszem, a kürtből azt hiszem 19 vagy 20. Úgyhogy a nemzetközi zsűri úgy hallgattuk meg, hogy természetesen ki lett küldve a felvétel a kollégáknak is, és akkor így jött ki azt hiszem most így ez a végső létszám. Valószínű, hogy azért lesz lemorzsolódás is ebben a dologban, minden versenyen van egyébként, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz, és hogy milyen lesz. Azt mondják a trombitások, őrtösök, hogy a nívó az nagyon jó. A harsonában egy kicsit szelidebben fogalmazni, mert vannak problémák, szóval olyan kimagaslót Isten igazából nem nagyon hallottam, de az nem jelent semmit, mert ez egy kötelező darab volt, amit kiírtunk, azért ezen a felvételen van, aki egy ilyen kis szobába, tehát akusztikailag nem lehet annyira ezt jó hallani, mint hogyha élőbe meghalljuk a versenyzőket.
0: Tanár úr szerint mitől jó egy koncert, vagy mitől jó egy előadás?
1: Hát sok összetevője van, kiváló zenészek, ugye azért a felkészültség az jó, hát a jó zenekarok, hát a rádiózenekart én még mindig nagyon jó zenekarnak tartom, egy kicsit méltatlanul került egy kicsit homályba, de szerintem ugyanolyan jó, mint a mikorunkban, és jó a műsorválasztás. Nem utolsó sorban azért a karmester függő is egy koncert, mert azért egy jó karmester azért az sokat tud hozzárakni a zenei megformálásba, tempókba, a zenei megformálásba, az elképzelése, hogy micsoda. Szóval én úgy gondolom, hogy azért az nem elég, hogyha valaki csak taktíroz. A zene az egy kicsit másról szól, és én úgy veszem észre, hogy sok. Tehát a lényeg a karmesterségben benne van a szóba, hogy karmester. Tehát a mestere a karjának, hogy az olyan legyen, hogy kifejező legyen. Ugye ezt a legszemléletesebben, ha valaki nézi a Karajánt, akkor ugye becsukott szemmel dirigált általában is csak a kezével fejezte ki a zenét, amit ő érez és amit hozzá tud rakni. Hát nyilván, hogy sajnos én vele nem játszottam, de látva a kezét, gondolom, hogy öröm lehetett vele játszani.
0: És felvételek közül, videófelvételek közül?
1: Nem nagyon, a videófelvételeket nem nagyon szoktam. Hát néha megy itt a televízióban ez a klasszik csatorna, vagy...
0: Mezzo.
1: De azt nem, én inkább az az igazság, hogy élőben szeretek még mindig. Főleg ugye a Gyönyörű Zeneakadémián beületek még a tanári páholyba, úgyhogy onnan szoktam. Élőben azért egészen más mindenféle zene, mint akármilyen felvételen.
0: Én nagyon szépen köszönöm a tanár úrnak, hogy itt volt, és köszönöm ezeket a szép záró gondolatait is, és kívánok önnek nagyon sok szép koncertélményt még, illetve egy sikeres zsűrizést a Debreceni Kodály versenyen.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, hogy itt volt.
2: Ez volt már a Kapriccsó.
0: A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsona művész. Zeneakadémia Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsona művész. Zeneakadémia professzor emeritusza, az MMA rendes tagja.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Csak indokolt esetben keressük fel este a sürgősségi osztályokat, javasolta az egészségügyi miniszter. Lezuhant egy kis repülőgép Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csak indokolt esetben keressük fel este a sürgősségi osztályokat, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a hőség miatt sokan az esti órákra halasztják az ellátást, amikor kevesebben dolgoznak a sürgősségi osztályokon. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy életveszélyes tünetek esetén azonnali orvosi ellátás szükséges, más panaszoknál azonban a házi orvosi ügyelet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszám hívását ajánlja. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutató csapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett. A károkat 7 milliárd dollárra becsülik. Lezuhant egy kis repülőgép Franciaországban, 11 ember meghalt. A gép a kelet-franciaországi Nancy környékén, a reptér közvetlen közelében csapódott a földbe, a balesetet a fedélzeten utazók közül senki nem élte túl. Az egyik helyi lap úgy értesült, hogy a repülő ejtőernyősöket szállított. Országos és budapesti napi melegrekordok, valamint legmagasabb napi minimum hőmérsékleti csúcsok dőltek meg a hétvégén. Szombaton Budakalászon 40 Celsius fokot mértek, ami új országos napi rekord, míg Újpesten 39,8 fokkal fővárosi csúcs született. Jelentősen nőtt a halálesetek száma Franciaországban a rendkívüli hőhullám miatt. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a hőség egészségügyi következményei késleltetve jelentkeznek, ezért a halálos áldozatok száma még emelkedhet. A napokig tartó kánikula után enyhülést hozó vihar érkezett a francia főváros térségébe. Számos nyugat-európai országban azonban marad a több mint egy hete tartó kánikula. Közben a hőhullám fokozatosan kelet felé tolódik. Németországban és Csehországban már nem csak a júniusi, hanem a mindenkori melegrekord is megdőlt. Heves vihar söpört végig Belgiumban, egy ember meghalt, miután autójára dőlt egy fa. A viharos szél többfelé fákat csavart ki, és ágakat tört le, pincéket és utcákat öntött el a víz, emellett a közúti és a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okozott. Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. A zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is lehet. Napközben 35-41 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Budapesten a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnaptól hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig zárják az alsó rakpartot. A 11. kerületben a Villányi úton a Budörcsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Szél Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos a Krisztina körúton át közlekedik, az 56-a a villamos hétköznapokon is egész nap jár. Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távfővezetéket. A 133E autóbusz Nagy Tétény felé terelve közlekedik, a Szent Gellért téren a 7-es autóbusz megállójában áll meg, illetve érinti a 33-as autóbusz Budafoki út Karinti Frigyes út megállóhelyét is. Ma délután 5 óráig egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát befelé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Csepelen a Weissmanfried úton befelé a Szállító utcánál lezárták a külső sávot átépítés miatt. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
0: Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Cine Music legújabb adásában. Tartalmas időtöltést, jó szórakozást kíván a mai közel 120 perces filmzenei kalandozáshoz a szerkesztő Varga Ramona és a műsorvezető Hávarka Marian. Ezzel a vészjósló muzsikával indítottuk útjára mai műsorunkat, amelynek első órájában a kétszeres Oscar jelölt komponista Marco Beltrami két munkája kerül a fókuszba. Elsőként a 2009-ben bemutatott Képlet, amelyben Nicolas Cage próbálja megmenteni a világot, majd Tommy Lee Jones a Kelletlen utitás című neo-westernjének zenei világát idézzük fel. A sorozatok blokkjában ma egy második világháborús történet mutatkozik be, amiben egy a produkcióban felállított elmélet is bebizonyosodik, miszerint minden fény közül az a legfontosabb, amely láthatatlan. Ezt a témát járjuk körbe a tavaly novemberben a Netflixen felbukkanó Láthatatlan fény című széria segítségével. És végül adásunkat egy igazi klasszikussal zárjuk, az 1957-ben bemutatott Híd a Kvály folyón című filmmel, mely filmtörténeti produkciót a filmzene.net portál munkatársai porolták le, és hozták el csakis önöknek itt a Cine Musicban. Most azonban jöjjön még az első filmünk, a Képlet. Alex Proyas rendező 2009-es filmjében egy iskolai avató ünnepségen időkapszulába helyezik a gyerekek jövőről készült rajzait, köztük egy véletlenszerűnek tűnő számsort tartalmazó írást is. 50 évvel később ezek a számok Caleb Kosslerhez kerülnek, aki megmutatja azt híres asztrofizikus édesapjának. John Kossler, a filmben Nicolas Cage megdöbbenve fedezi fel, hogy a számok dátumokat jelentenek, amelyek az elmúlt 50 év világot sújtó katasztrófáinak időpontjait jelzik. A számsort összeállító, azóta már felnőtt nő és kislánya segítségével John Kossler versenyt fut az idővel, hogy megakadályozza a végső katasztrófát, az apokalipszist, ami úgy tűnik előre elrendeltetett. Bár a képletet a kritikusok nem annyira szerették, bevételek szempontjából azonban nem produkált rossz adatokat. Az emberek kedvelik Nicolas Cage-et, és a rendező is ügyesen vezeti be a történetben a nagy kirakós elemeit. Semmit sem siet el, fokozatosan tartja fenn a feszültséget, miközben hősével együtt egyre többet tudunk meg a számokról, a végzetes balesetekről és azokról a titokzatos lényekről, akik az eseményeket generálják. No és persze a lények szándékairól. Mert azért a film legfontosabb kérdése, hogy jó vagy rossz indulatúak-e azok, akik ezt az egészet elindították.

A képlet zeneszerzője Marco Beltrami. A leginkább a horror, thriller és akciófilmek zenéiről híres komponista, emellett számos független filmzenéjét is szerezte, mint például az Oltári fiúk vagy a Tommy Lee Jones által rendezett Kelletlen útitás című film, amelynek zenei anyagát a következő fél órában mutatjuk be. A David and Lisa című romantikus dráma zenéjéért Emmy-díjra jelölték. 2007-ben írta a Die Hard sorozat negyedik darabja, a Die Hard 4.0 Legdrágább az életed című akciófilm zenéjét, amihez a korábbi részek a Michael Kamen által jegyzett filmzene eredeti témáit használta fel. Szintén 2007-ben Oscar-díjra jelölték James Mangold Börtönvonat Jumába című filmjének zenéjért, majd a 2010-es esztendő ismét akadémiai jelölést hozott neki, mivel szerzőtársával Buck Sanders-szel a Bombák földjén című háborús filmért nevezték a rangos díjra. 2011-ben elnyerte a Satellite Awardot az év legjobb filmzenéje kategóriában a Soul Surfer című film aláfestéséért. Marco Beltrami az elmúlt években sem tétlenkedett. Nevéhez olyan produkciók zenéje köthető, mint például a Hang nélkül második része, a Venom 2 vérontó, a Csendesé vagy a Renfield című horror. Most azonban itt a Cine Musicban hallgassunk meg további részleteket a Képlet című film aláfestéséből.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapesten a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnaptól hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig zárják az alsó rakpartot. A 11. kerületben a Villenyi úton a Budörcsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Szél Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos a Krisztina körúton át közlekedik, az 56-a a villamos hétköznapokon is egész nap jár. Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távfővezetéket. A 133E autóbusz Nagy Tétény felé terelve közlekedik, a Szent Gellért téren a 7-es autóbusz megállójában áll meg, illetve érinti a 33-as autóbusz Budafoki út Karinti-Frigyes út megállóhelyét is. Ma délután 5 óráig egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát befelé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárták a külső sávot átépítés miatt. Szép csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Folytatjuk a Cine Musicot, amelyben most egy 2014-ben bemutatott Western filmmel, a Kelletlen utitással ismerkedhetnek meg. A filmet Tommy Lee Jones rendezte, és ő volt az egyik főszereplő is, valamint a forgatókönyv írásba is beszállt. További szerepekben a Millió dolláros bébi és a Fiúk nem sírnak című filmekben nyújtott alakításáért Oscar-díjat nyert, Hilary Swank-et, valamint Sonja Richtert és John Lithgow-t láthatjuk. A Szökevény című film kitartó zsarujának megformálásáért Oscar-díjat nyert Tommy Lee Jones legjobb szerepei között tartják számon, a Színbányász lánya, a Kék ég, az Ég és Föld, a Man in Black, az Ila völgyében, a Nem vénnek való vidék, és filmünk a Kelletlen utitásban nyújtott alakításait. Tommy Lee Jones arcát, mint a kifejezetten westernre tervezték volna, különösen amióta idősebb lett, és a műfa is fekszik neki, így két vadnyugati eposzt is rendezett. A Melquiades Estrada három temetését 2005-ben, és 9 évre rá a Hilary Swank főszereplésével készült Különös mesét, amiben ő a másik főhős. A Kelletlen utitás egy neo-western történet, ami az 1800-as években játszódik Nebraska-ban. George Briggs-t, a semmire kellő csavargót, Mary B. Cady, a jó indulatú független nő menti meg a biztos haláltól. Hogy törlesszen, George beleegyezik abba, hogy biztonságban elkíséri Mary-t és még 3 nőt, akik egyszerűen nem bírják tovább a határvidék kihívásait. A szokatlan páros hamarosan rádöbben, hogy az előttük álló út keményebb lesz, mint gondolták volna, ugyanis a nebraszkai pusztaságon nem csupán az elemekkel kell megbirkózniuk, de a könyörtelen támadókkal is. Úgy tűnik, mintha a filmben a női lélek rejtelmeit boncolgatnák, de ez ne tévesszen meg senkit, hiszen a fő motívum valójában az utazás a vadbanditák és indiánok lakta területen át, és persze az öreg alkoholista kísérő újbóli emberré válása. Mint tudjuk, minden western kötelező eleme a pisztolypárbaj, azonban itt egy hihetetlenül izgalmas késpárbajt láthatunk.

Az imént hallott kis zenei részletből is kiderül, hogy nem szokványos westernes muzsikával van dolgunk, amikor belehallgatunk Mákó Beltrámi aláfestésébe. Az előző fél óra információihoz még hozzátennénk, hogy Mákó Beltrámi a Brown Egyetemen végzett, majd a Yale School of Music-on diplomázott. A USC-n tanult, ahol a legendás filmzeneszerző Jerry Goldsmith tanította. 2004-ben a Nemzetközi Filmzenei Kritikusok Szövetsége az év filmzeneszerzőjének jelölte. Korai mentorai Jerry Goldsmith és Robert O. Ragland filmzeneszerzők voltak. A filmzeneírással kapcsolatban nyilatkozta egyszer, hogy bár mindig lesznek új irányzatok, amelyek a filmzenéket uralják, én inkább a saját zenei nyelvemen beszélek. A filmben megvan a lehetőség, hogy felfedezzem a saját ötleteimet, amit nagyon vonzónak találok. Olvashatjuk a filmzene.net oldalon. Ezt az egyediséget érezhetjük a Kelletlen utitás című film aláfestésében is, amelyben a kétszeres Oscar jelölt művész nem a mindenki által ismert zenei megoldásokhoz nyúlt, hanem a saját elképzeléseit valósította meg némi country-s ízzel. Hallgassunk meg most további zenei részleteket a különleges alkotásból, amelyhez Mákó Beltrámi írt zenei kíséretet. 6 óra után pedig a sorozatok blokkjával folytatjuk a Cine Musicot.

Klasszik Rádió 92.1. Rádió 92.1.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. A nyári csúcs terhelés 90%-át is elérheti az áramfogyasztás a rendkívüli hőség miatt. Heves vihar söpört végig Belgiumon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csak indokolt esetben keressük fel este a sürgősségi osztályokat, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a hőség miatt sokan az esti órákra halasztják az ellátást, amikor kevesebben dolgoznak a sürgősségi osztályokon. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy életveszélyes tünetek esetén azonnali orvosi ellátást szükséges, más panaszoknál azonban a házi orvosi ügyelet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszám hívását ajánlja. A nyári csúcs terhelés 90%-át is elérheti az áramfogyasztás a rendkívüli hőség miatt. A kormányzati tájékoztatás szerint a magyar elektromos rendszer irányítója a Mávér ZRT ma 6400, holnap pedig 7300 megawattos rendszer terheléssel számol, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a. A Duna vizének magas vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették, de a szakemberek szerint ez nem veszélyezteti Magyarország villamosenergia ellátását. Lezuhant egy kis repülőgép Franciaországban, 11 ember meghalt. A gép a kelet-franciaországi Nancy környékén, a reptér közvetlen közelében csapódott a földbe, a balesetet a fedélzeten utazók közül senki nem élte túl. Az egyik helyi lap úgy értesült, hogy a repülő ejtőernyősöket szállított. Országos és budapesti napi melegrekordok, valamint legmagasabb napi minimum hőmérsékleti csúcsok dőltek meg a hétvégén. Szombaton Budakalászon 40 Celsius fokot mértek, ami új országos napi rekord, még Újpesten 39,8 fokkal fővárosi csúcs született. Jelentősen nőtt a halálesetek száma Franciaországban a rendkívüli hőhullám miatt. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a hőség egészségügyi következményei késleltetve jelentkeznek, ezért a halálos áldozatok száma még emelkedhet. A napokig tartó kánikula után enyhülést hozó vihar érkezett a francia főváros térségébe. Számos nyugat-európai országban azonban marad a több mint egy hete tartó kánikula. Közben a hőhullám fokozatosan kelet felé tolódik. Németországban és Csehországban már nem csak a júniusi, hanem a mindenkori melegrekord is megdőlt. Heves vihar söpört végig Belgiumban, egy ember meghalt, miután autójára dőlt egy fa. A viharos szél többfelé fákat csavart ki, és ágakat tört le, pincéket és utcákat öntött el a víz, emellett a közúti és a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okozott. Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. A zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is lehet. Napközben 35-41 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést az Andor utcában befelé az Egér útnál a külső sávban. A 11. kerületben a Villányi úton a Budörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pályakarbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos a Krisztina körúton átközlekedik. Az 56-a villamos hétköznapokon is egész nap jár. Egyirányosították a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távhővezetéket. A 133E autóbusz Nagy Tétény felé terelve közlekedik, a Szent Gellért téren a 7-es autóbusz megállójában áll meg, illetve érinti a 33-as autóbusz Budafoki út Karinti-Frigyes út megállóját. Hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnaptól hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig zárják a rakpartot. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
4: A hírek után a sorozatok blokkjával folytatódik a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora, a Cine Music, amelyben ma egy második világháborús történet mutatkozik be, amelyben egy a produkcióban felállított elmélet is bebizonyosodik, mely szerint minden fény közül az a legfontosabb, amely láthatatlan.

Az imént hallott csodálatos dallam a tavaly a Netflixen debütáló A láthatatlan fény című minisorozatból csendült fel. A produkció tulajdonképpen tündérmese, szerelmi történet és kaland egyvelege, amelynek középpontjában egy felbecsülhetetlen értékű gyémánt áll, amit egy fiatal vak lány és édesapja próbál a németek által megszállt Franciaországból kijuttatni. A sorozat Anthony Doerr, amerikai író, 2014-ben megjelent, azonos című, Pulitzer-díjat nyert regényét veszi alapul, amely nem mellesleg a széria atyának, Sean Levy rendezőnek kedvenc könyve is volt. Így nem csoda, hogy Levinek régóta dédelgetett álma volt a regény megfilmesítése, így már a könyv megjelenésének évében elkezdett utána járni a megfilmesítési jogoknak. Azonban nem sokára kiderült, hogy már forog egy a regény alapján készülő nagyszabású filmadaptáció. De szerencsére ez a produkció anyagi problémák miatt nem valósulhatott meg, így átvehette a stafétát, és 2019-ben végül a megfilmesítési jogokat is megkaparintotta. Az Oscar-díjra jelölt rendező neve nem lehet ismeretlen a sorozatkedvelők körében, hiszen olyan produkciókat köszönhetünk neki, mint a nagy sikerű Stranger Things, vagy az Árnyék és csont. A négy részes Láthatatlan fény sorozatban is, akárcsak a korábbi produkcióiban, saját gondolatvilágát és mondani valóját kívánta a képernyőre átültetni, így gondozásában most is egy meglehetősen sajátos széria készült.

A négy részes háborús minisorozat, a láthatatlan fény külön érdekessége, hogy egy részét teljes egészében Budapesten forgatták, így a szemfülesebb nézőknek néhány képkocka erejéig feltűnhet a keleti pályaudvar, illetve Kelenföld is. A magyar stáb munkája most is kifogástalan lett, mind a ruhák, mind a színek gyönyörűek, így ha történetben nem is, de a látványban akad csemegézni való. A főszereplő vaklányt Anna Mia Loberti alakítja, aki első forgatása ellenére kifejezetten rutinosan mozgott a kamera előtt, melyhez némileg hozzátesz az is, hogy a debütáló színésznő valójában is látássérült. Azonban az alkotók ismertebb, nézőcsalogató neveket is felkértek egy-egy szerepre, így a lány édesapját a főleg Hulk karakterének alakításával ismerté vált Golden Globe és Emmy díjas Mark Ruffalo alakította, nagybátyját pedig a Hazánkban Dr. House-ként elhíresült Hugh Laurie formálta meg. Habár a sorozat premierjét óriási várakozás előzte meg, mégis a Netflix csatornán kritikai szempontból az utóbbi idők egyik legrosszabbul fogadott bemutatója lett. Ennek egyik oka a széria rövidsége, illetve a benne érezhető felfokozott, néhol erősen túlzó drámaiság. S bizony ezt a bukást még a sorozatban szereplő nevesebb színészek sem tudták megakadályozni.

A láthatatlan fény zeneszerzői székében a 9 alkalommal Oscar-díjra jelölt James Newton Howard foglalt helyet, akivel számos alkalommal találkozhattak már hallgatóink itt a Cine Musicban. A több mint 180 filmzenét jegyző komponista már a 80-as évek óta szolgáltatja a jobbnál jobb aláfestéseket. Legutóbbi munkája a novemberben mozikba került az Éhezők viadala franchise legújabb darabja, az Énekes madarak és kígyók balladája, illetve a Kaszkadőr. Most azonban a Láthatatlan fény című sorozathoz írt zenéjéből következzen egy kis válogatás, amellyel mára búcsúzik a Cine Music sorozatblokja.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést az Andor utcában befelé az Egér útnál a külső sávban. A 11. kerületben a Villányi úton a Budörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pályakarbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos a Krisztina körúton átközlekedik. Az 56-a villamos hétköznapokon is egész nap jár. Egyirányosították a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távhővezetéket. A 133E autóbusz Nagy Tétény felé terelve közlekedik, a Szent Gellért téren a 7-es autóbusz megállójában áll meg, illetve érinti a 33-as autóbusz Budafoki út Karinti-Frigyes út megállóját. Hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnaptól hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig zárják a rakpartot. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: A Cine Music mai adását egy igazi klasszikussal zárjuk, az 1957-ben bemutatott Híd a Kwai folyónnal. A Dr. Zsivágót is jegyző David Lean 7 Oscar-díjjal jutalmazott alkotása a mai napig megállja a helyét, az emberi kitartással, leleményességgel, a közösségi szellemmel kapcsolatos mondanivalója örökérvényűvé tette. Ráadásul zenei szempontból sem mellékes, hiszen címének említésekor mindenkinek eszébe jut legemblematikusabb elemeinek egyike, a Conobogie March. A brit hadnagy F.J. Ricketts 1914-es indulójának alkalmazásáról különféle történetek keringenek. A direktor szerint ő maga javasolta, míg más információk alapján a Grogant alakító Percy Herbert dobta be ezt az alkotóknak, egyes források pedig azt csugalják, hogy George Zegats statiszta kezdte spontán fütyülni masírozáskor, hogy ütemet biztosítson a felvételekhez, miután látta Lean-t kiborulni azon, hogy a társaság többszöri próbálkozás ellenére sem menetelt rendezetten. Bármi legyen is az igazság, a végeredmény filmtörténelem lett. Ha valaki nem is látta a Híd a Kwai folyónt, szinte biztos, hogy ismeri azon jelenetét, amikor a hadifoglyok szakadt ruhákban, lerongyolódott cipőkben, megtörtén, mégis fegyelmezetten, büszkén masíroznak be a japán fogolytáborba Nicholson ezredessel az élen. Lean mindenhol elismerően nyilatkozott a film zeneszerzőjéről, Malcolm Arnoldról, meglátása szerint a komponista kétséget kizáróan bizonyította bátorságát, rátermettségét, ösztönös alkotóképességét. Az említett fél azonban másképp látta a dolgokat. Ő pályafutásának egyik legnehezebb vállalkozásaként jellemezte a Híd a Kwai folyónt, melyhez 10 nap alatt kellett félórányi muzsikát szállítania. A szokatlanul gyors munkatempó hátterében az állt, hogy Lean úgy kívánta időzíteni a premiért, hogy még nevezhessen az Oscar gálára. Azonban a végső határidő előtt egy hónappal még nem foglalkozott produkciójának ezen elemével. A direktor végül az 1952-es The Sound Barrier-nél vele dolgozó Arnoldhoz fordult segítségért, aki a rendkívül feszített ütem ellenére készséggel állt rendelkezésére, mivel nagyon tetszett neki, ahogy vászonra vitte Pierre Boulle azonos című regényét. A kötet a II. Világháborút és a burmai vasútvonal valós 1942-43 közötti fejlesztését alapként használva mesél el egy fiktív történetet, melytől a forgatókönyvet készítő Carl Foreman és Michael Wilson hol az erőteljesebb dramaturgiát, hol a produceri elvárásokat szem előtt tartva tért el. A 2,5 órás produkcióban sokszor húzza alá feszültséget környezeti zaj, mely számos esetben kiváló szolgálatot tesz. Ugyanakkor az aláfestés sem szégyenkezhet, mivel azon kevés alkalommal, amikor felszínre kerül, remekül helytáll, nem érződik rajta a gyors munkatempó. Az atmoszféra és a zene azonos szintű alkalmazása már a film elején megmutatkozik, hiszen először a madarak, tücskök és békák hangja tölti be a teret, majd érkezik a vonat, amiután az erős, határozott kezdése révén szinte berobban a nyitány. Következzen most egy kis ízelítő a Heat a Kwai folyón Malcolm Arnold jegyezte zenéjéből, amelyről bővebben az idén 20 éves filmzene.net oldalon olvashatnak bővebben az érdeklődők. A zenei részletek előtt búcsúzunk, megköszöni figyelmüket a szerkesztő Varga Ramona és a műsorvezető Hávarga Marian. További szép hétvégét kívánunk, és ha tehetik, hallgassanak bennünket jövő vasárnap is.

0: Nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. A nyári csúcs terhelés 90%-át is elérheti az áramfogyasztás a rendkívüli hőség miatt. Heves vihar söpört végig Belgiumon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csak indokolt esetben keressük fel este a sürgősségi osztályokat, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a hőség miatt sokan az esti órákra halasztják az ellátást, amikor kevesebben dolgoznak a sürgősségi osztályokon. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy életveszélyes tünetek esetén azonnali orvosi ellátás szükséges, más panaszoknál azonban a házi orvosi ügyelet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszám hívását ajánlja. A nyári csúcs terhelés 90%-át is elérheti az áramfogyasztás a rendkívüli hőség miatt. A kormányzati tájékoztatás szerint a Magyar Elektromos Rendszer irányítója a Mávér ZRT ma 6400, holnap pedig 7300 megawattos rendszer terheléssel számol, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a. A Duna vizének magas vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették, de a szakemberek szerint ez nem veszélyezteti Magyarország villamosenergia ellátását. Lezuhant egy kis repülőgép Franciaországban, 11 ember meghalt. A gép a kelet-franciaországi Nancy környékén, a reptér közvetlen közelében csapódott a földbe, a balesetet a fedélzeten utazók közül senki nem élte túl. Az egyik helyi lap úgy értesült, hogy a repülő ejtőernyősöket szállított. Országos és budapesti napi melegrekordok, valamint legmagasabb napi minimum hőmérsékleti csúcsok dőltek meg a hétvégén. Szombaton Budakalászon 40 Celsius fokot mértek, ami új országos napi rekord, míg Újpesten 39,8 fokkal fővárosi csúcs született. Jelentősen nőtt a halálesetek száma Franciaországban a rendkívüli hőhullám miatt. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a hőség egészségügyi következményei késleltetve jelentkeznek, ezért a halálos áldozatok száma még emelkedhet. A napokig tartó kánikula után enyhülést hozó vihar érkezett a francia főváros térségébe. Számos nyugat-európai országban azonban marad a több mint egy hete tartó kánikula. Közben a hőhullám fokozatosan kelet felé tolódik. Németországban és Csehországban már nem csak a júniusi, hanem a mindenkori melegrekord is megdőlt. Heves vihar söpört végig Belgiumban, egy ember meghalt, miután autójára dőlt egy fa. A viharos szél többfelé fákat csavart ki, és ágakat tört le, pincéket és utcákat öntött el a víz, emellett a közúti és a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okozott. Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. A zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is lehet. Napközben 35-41 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapestben egy dátum érkezik, egy évforduló. 2004. június 29-e, ez pedig nem más, mint a Nemzetközi Duna Nap.
2: Ismét nagyon különleges naphoz érkeztünk. A Duna Védelmi Egyezmény aláírásának 10. évfordulója alkalmából 13 dunamenti ország összefogott, és 2004. június 29-én rendezte meg az első Nemzetközi Duna Napot. Ennek az ünnepnek, hagyományteremtő ünnepnek az volt a célja, hogy felhívja a figyelmet a folyóra, és kialakítson egyfajta közös dunai tudatot. Azóta, most már 18 éve, mondhatjuk így, a Duna Napon számos helyen ünneplik Európa nagy folyóját, a Fekete erdőtől egészen a Fekete tengerig. Ennek a napnak a fontosságát kiemeli az is, hogy az Európai Unió bővítésével láthatóan is egyre nagyobb szerepet játszik a dunai hajózás.
1: Jöjjön egy kis földrajz óra, a Dunáról mesélj egy picikét.
2: Nagyon kevesen tudják, hogy a Duna Európa második leghosszabb folyója a Volga folyó után, és a világ legnemzetközibb folyója. Ugyanis 10 országon halad át, és 4 fővárost, 4 gyöngyöt fűz fel a vonalára, hiszen Bécset, Pozsonyt, Budapestet és Belgrádot is összeköti. Az is nagyon érdekes, hogy a Duna a világon az egyetlen olyan folyó, amelynek vízgyűjtő területén 19 ország osztozik, és összesen 81 millió embert kapcsol össze. Úgyhogy igazán nemzetközi és rendkívül színes folyó, a szó talán minden értelmében.
1: A Dunához természetesen zene is kapcsolódik, ugye?
2: Ehhez vissza kell mennünk az 1800-as évekbe, ugyanis a híres osztrák zeneszerző ifjabb Johann Strauss komponálta a zenetörténelem talán legismertebb és leggyakrabban játszott művét, a Kék Duna keringőt. Ennek az eredeti címe az An der schönen blauen Donau, azaz a Szép Kék Dunánál volt, és az az érdekessége, hogy az eredeti címet egy magyar költő, egy bizonyos Beck Károly egyik versének hasonló sorából vették. Beck pedig ezt nem is a bécsi, hanem a szülővárosánál, Bajánál folyó kékséget énekelte meg. Így szól a vers, Beck Károly verse, a szép kék Duna partján áll kedves kis falunk csöndesen. Az ifjabb Strauss, ez a Kék Duna keringő világhíressé és mesésen gazdaggá tette, több mint 500 keringőt komponált, de ez lett a leghíresebb közülük.
1: A Szőke Duna, ezzel folytassuk.
2: Az 1800-as évek előtt nagyon sokszor a szőke jelzőt használták a Dunához. Manapság inkább a Tisza folyóhoz kapcsoljuk a szőke jelzőt, pedig már 1604-ben megénekelte egy dunántúli várkapitány, Vatai Ferenc, a Duna szőkeségét, idézem, de az Duna vize volna szőkesége, szívem jobb kedvessége. Aztán a 18.-19. századi költészetben sokszor találkozunk a szőke jelzővel, ha a Dunáról esik szó, például Csokonai Vitéz Mihály is szőke jelzővel illette, illetve Berzsenyi is ezt a jelzőt használja. Itt, hol szőke vizét a Duna rengeti az egyik versében, valamint Vörös Marti Mihály is ugyanezzel a jelzővel illeti a Dunát. Azonban, ahogy a Kék Duna keringő egyre jobban meghódította az egész világot, fokozatosan Magyarországon is elterjedt a Kék Duna elnevezés, és idővel szinte közhelyessé, gicsessé vált. Éppen ezért bármilyen meglepő is, a 20. század irodalmában egyetlen híres költőnk sem írta le a Kék Duna összetételt, szó összetételt. Kosztolányi például barna jelzővel illette, József Attila verseiben zavaros, bölcs, nagy jelzőket találunk a folyóhoz illesztve, Adi nagy, komoly, vén szavakat használt rá, de megjelenik a fekete, a szürke, illetve a sápat jelző is a legnagyobb folyónk leírásában. És hogy hova érdemes ellátogatni a Nemzetközi Duna Napon? Kimehetünk a Dunapartra, megállhatunk a folyó partján, és egy picit rácsodálkozhatunk erre a gyönyörű és fenséges folyóra, de hogyha megállunk a pesti oldalon, a Danubius kútnál, amely az Erzsébet tér közepén található. A Danubius kút ugyanis eredetileg 1883-ban készült, de az 1950-es években újra kellett faragni. Ez a kút, a Danubius kút eredetileg a Kálvin téren állt. Egy nagyon szép hárommedencés díszkútról van szó, amelynek a tetején Danubius izmos alakja áll, leginkább egy Neptun szoborra emlékeztetve a szemlélődőt, és a kezében a szigony természetesen a halbőségre utal, de feltűnik a zsákmány is egy harcsa képében, és a kút alsó részén pedig a Duna három mellék folyóját látjuk, három hölgy figura személyében, a Drávát, Tiszát, akinek az ölében csigák és kagylók találhatók, látjuk a hálót tartó Tiszát, illetve a szávát virággal a kezében. Úgyhogy ha június 29-én, vagy a héten bármikor a Duna partján sétálnánk, vagy az Erzsébet téren a Danubius kútnál vagyunk, akkor jusson eszünk be a Dunanap is, és az, hogy tényleg a világ legnemzetközibb folyójának a partján lakunk, és ezért azt gondolom hálásak lehetünk.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk, és természetesen folytatódik a Budapest múzeumai sorozatunk is, és most melyik múzeumba fogunk ellátogatni, hova hívjuk meg a hallgatókat?
2: Az Emil Weiss orvostörténeti múzeumról fogunk ma beszélgetni, és ha valaki esetleg nem tudná, hogy hol vagyunk, az első kerületben vagyunk, a budai oldalon, méghozzá az Apród utca 1-3 szám alatti épületbe látogatunk ma.
1: Milyennek a múzeumnak a története?
2: Először is az épület maga szerintem gyönyörű helyen van, a Várhegy és a Tabán találkozásánál vagyunk, a Várkert bazár szomszédságában, tehát nagyon beszédes maga a környék is, egy egyemeletes épület. Ez az épület Semmelweis Ignác szülőháza, tehát itt látta meg a napvilágot 1818-ban. Semmelweisről azt kell tudni, ugye ő volt az, aki felfedezte a kapcsolatot a gyermekágyi láz és a halottakról átterjedő fertőzések, veszélyek között, de hát abban a korban, még amikor ő élt, nem volt ugye bakteriológia, tehát nem is nagyon, még a kortársai sem nagyon fogadták el azt, hogy azt, amikor ő megmerte tenni azt merész bejelentést, vagy kijelentést, hogy maguk az orvosok fertőzték meg sokszor a szülő anyukákat. Tehát a kortársai őrültnek tekintették, és az élete vége felé egy bécsi elmegyógyintézetben élt, és itt is halt meg 1865-ben. Bécsben temették őt el először, és 1891-ben hazaszállították ide Budapestre, a Fiumei úti nemzeti sírkertbe. Ekkor elkészült egy emlékműve, amelyet Sikedanc Albert készített, és egészen 1963-ig ott nyugodott, amikor is exhumálták, és 1964-ben a földi maradványait átszállították ebbe az épületbe. Tehát ő itt is nyugszik, ezt elmondhatjuk.
1: Akkor mesélj egy picit erről az épületről.
2: Az épületben először is már a belépéskor egy emléktáblának köszönhetően azt is tudjuk, hogy ezt az épületet a 18. század végén késő barokk stílusban emelték, ám az épület az 1810-es nagytabáni tűzvész idején súlyosan megsérült. Az épület földszintjén működött Semmelweis József, tehát Ignác édesapjának a Fehér Elefánt nevű vegyes kereskedése, egészen 1823-ig, amikor elköltöztek innen. Különben Semmelweis Ignác emléktábláját 1906-ban helyezték ide az épületre. Az épület természetesen, mint oly sok más épület a környéken, a II. Világháború súlyosan megsérült, és már az összedőlés fenyegette, amikor a 60-as években helyreállították, és végül itt nyitotta meg kapuit a múzeum.
1: Milyen a kiállítás?
2: Korábban nagyon sokféle múzeumról beszéltünk, voltak nagy szabású kiállítások, amelyekről beszéltünk, ez nem ezek közé tartozik, ez egy kifejezetten kicsi, családias hangulatú kiállítótér. Gyakorlatilag az épület eredeti funkciójához, illetve a Semmelweis Ignác szülőházának hangulatához igazították. Két kisebb teremmel indul a kiállítás, ebben az orvoslás történetét ismerhetjük meg az ókortól egészen a 17. század elejéig. Itt találunk például zsugorított emberfejet, vagy van itt egy készfejnek a makettje is, amelyen a rettegett pest is tüneteit szemléltették a kor orvosai. Aztán itt találjuk az Semmelweis emlékszobát is, amelyben az 1860-as éveket idéző bútorokat és berendezési tárgyakat helyezték el, de itt találjuk Semmelweis Ignác személyes tárgyait is, többek között a papírvágó kését, itt van a pénztárcája, vagy az irattartó táskája is. Ezeket az orvos leszármazottaitól kapta meg a múzeum. A szekrény polcain pedig az ő könyvtárának darabjait találunk, illetve fotókat is láthatunk, és videófelvételt az áthelyezésről, illetve az exhumálásáról 1963-ban.
1: Semmelweis Ignácra ugye, mint az anyák megmentőjére szoktunk gondolni, és a kézmosása az, ami eszünkbe jött róla. De a korabeli sajtó vagy írásos anyag hogyan emlékszik erre?
2: Valóban ez volt az ő szenzációs felfedezése, és itt a múzeumban találjuk az orvosi hetilap 1858. január 10-i számában megjelent tanulmányát is a gyermekágyi láz kórtanáról, illetve az 1861. májusában kiadott utasítványa, amelyet a Pesti Magyar Királyi Egyetemi Szülészeti Kórodán tanuló és tanulónők részére adott ki, a gyermekágyi láz elhárítása végett. És ebben olvashatjuk azt, amiről ő rendelkezett tulajdonképpen, hogy idézem, oly orvosok, kik hullával vagy a fennemlített kóresetekkel foglalkoznak, a gyakorlati szülészetre fel nem vehetők. A gyakorlati szülészet tanulói és tanulónői köteleztetnek minden vizsgálat előtt és után kezeiket a szülteremben kihelyezett klór olvadékban addig mosni, míg azok sikamlóssá nem válnak. Tehát itt fogalmazza meg azt, amit a filmben is látunk, az életéről készült filmben, hogy a klór volt az, ami aztán a baktériumoktól meg tudta hatékonyan tisztítani a hullaméreggel fertőzött kezeket, és így nem vitték át aztán a korbonc termekből a szülőtermekbe. és így válhatott Semmelweis Ignác az anyák megmentőjévé.
1: A múzeumban mit található még?
2: Van itt két jóval nagyobb terem is, amelyben a 17-től a 20. századig tartó időszakot ismerhetjük meg. Itt nagyon sok orvosi, gyógyszertári eszközt találunk, anatómiai modelleket, régi fogorvosi székeket, röntgenberendezést, kötszeres ládát, van itt egy lepárló berendezés is például, és aztán az első nagy teremből egy kisebb helyiség is nyílik, amelyben a Király utcai Szentlélek patika 1813-as berendezéseit csodálhatjuk meg, ezt Pollak Mihály tervezte, tehát ez egy ilyen kis időkapszula is a múzeum részeként.
1: Milyen ebben az épületben járni?
2: Tényleg érezhető a hely szelleme, hogy ez egy régi épület, a termeket a boltozat fedi, és az udvarra nyíró üvegablakokon keresztül pedig a ház ódonfalai tárulnak fel benne, hogy már korábban is mondtuk, Semmelweis Ignác földi maradványaival. Tehát azt gondolom, hogy tényleg egy igazi időutazás, nagyon érdekes a kiállítás, mi tavaly voltunk ott a múzeumok éjszakáján, nagyon különleges program volt, és azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy az anyák megmentője tényleg méltó körülmények között alussza örök álmát itt.
1: Látogassanak el ebbe a múzeumba is, köszönöm.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: Ez a Mesélő Budapest, és a mai napon a Magyar Egészségügy Napja, Semmelweis nap lesz az, amit körbejárunk, hiszen ez július 1-én van.
2: 1992 óta július 1-én a Magyar Egészségügy Napját ünnepeljük. Ez a nap ugyanis Semmelweis Ignácnak születésnapja. Aki 1818. július 1-én látta meg a napvilágot, Budán egy tabáni kereskedőházban. A szülőháza az jelenleg is orvostörténeti múzeumként működik, ez a Várkert bazár mellett található épület. Itt született tehát, katolikus gimnáziumba járt, és először teológiát, illetve jogot kezdett el tanulni, de nagyon szívesen látogatta a medikusok anatómia előadásait is Bécsben, úgyhogy ennek hatására átiratkozott az orvosi karra, és tanulmányai mellett rendszeresen boncolt, és elvégezte a szülészmesteri tanfolyamot is. Diplomaszerzése után tanársegédként kezdett el dolgozni a bécsi szülészeti klinikán.
1: Semmelweis Ignác mit fogalmazott meg?
2: 1847-ben fogalmazta meg azt a tézisét, hogy a gyermekágyi láz, amelyben oly sok anya és gyermek meghalt, nem egy önálló, járványos betegségként terjedő kór, hanem egy olyan fertőzés, amellyel az orvosi személyzet saját maga fertőzi meg a szülőnőket. A megfigyeléseit a boncolási gyakorlatokon résztvevő medikusokat és a boncolást nem végző bábanövendékeket oktató két szülészeti osztály közötti halandósági mutató eltérésére alapozta, és rámutatott arra, tehát látta azt, hogy igenis összefüggés van a között, ha valaki boncolás után vezet le egy szülést, vagy pedig csak a szülészeten dolgozik. Fertőtlenítés és megelőzés gyanánt a klórmeszes vízben való alapos kézmosás bevezetését írta elő. Eredményeit azonban egyetlen egy előadás alkalmával osztotta meg a nagy közönséggel, és 1858-ban publikált először magyarul a témában. Németül 3 évvel később, 1861-ben jelent meg, de ekkoriban még teljes értetlenséggel találkozott, és szinte senki nem fogadta el ezt a felvetését.
1: Hogy folytatódott az ő élettörténete?
2: Vannak fővárosi vonatkozásai is Semmelweis Ignácnak, hiszen 1851-től a Pesti Rókus Kórház szülészeti osztályának főorvosaként működött, 1855-től a Pesti Tudományegyetem szülészprofesszoraként dolgozott, oktatott, illetve az Újvilág utcai szülészeti klinikát is vezette. Itt már 1860-ban, 61-ben az ő vezetése alatt egyetlen gyermekágyi lázas haláleset sem fordult elő. Ne felejtsük el, hogy el kellett telnie még egy jó évtizednek ahhoz, hogy a mikrobiológia megjelenjen a kutatásokban, tehát sajnos az ok-okozati összefüggéseken kívül nem tudta mikrobiológiai érvekkel alátámasztani a feltevéseit, tehát éppen ezért nem dicsőséget, hanem inkább ellenségeket szerzett kollégái között, akik büszkék voltak a kezük kórházi szagára, és rendkívül sértőnek találták a feltételezést, hogy ők maguk okoznák a páciensek halálát.
1: Mikor halt meg Semmelweis Ignác?
2: Valószínűleg, hogy egy boncolás során szerzett kézsérülésnél kialakult fertőzés miatt kialakult egy elmezavar. Élete utolsó néhány évét ez meglehetősen beárnyékolta, és így 47 évesen, 1865-ben halt meg. Sajnos az utolsó 3 évben valóban meglehetősen furcsán viselkedett, ez minden valószínűség szerint ennek a fertőzésnek, illetve az ezzel kapcsolatban kialakult elmezavar miatt lehetett így.
1: Mi az ő hagyatéka? Mit hagyott ránk?
2: Eredményeit csak később, jóval később ismert el a tudományos világ. Kiderült, hogy az égvilágon mindenben igaza volt. Ezért nevezhetjük őt az anyák megmentőjének. Ahogy a beszélgetés elején említettem, egykori szülőházában működik jelenleg az Orvostörténeti Múzeum, ahol az orvostudomány és a gyógyszerészet hazai és nemzetközi történetét ismerhetjük meg. Van egy állandó kiállítás, amely az ókortól a 20. század elejéig tartó fejlődést mutatja be. Úgyhogy július 1-én emlékezünk hálával az összes egészségügyi dolgozóra, orvosokra, nővérekre, ápolókra, és ha tehetjük, akkor gondoljunk Semmelweis Ignácra, vagy látogassunk el az Orvostörténeti Múzeumba.
1: Nagyon szépen köszönöm.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban most a belvárosi Nagy Boldogasszony főplébániára fogunk ellátogatni képzeletben, bár utána ezt mindenki megteheti személyesen is, nem képzeletben. Hol helyezkedik el ez pontosan? Aztán persze visszamegyünk időben is, ahonnan kezdődik a főplébániának a története.
2: Helyileg az Erzsébet híd Pesti hídfőjéhez kell mennünk, ott van a belvárosi plébánia templom, ezen a néven ismerik talán legtöbben ezt a templomot, de a hivatalos neve a belvárosi Nagy Boldogasszony főplébánia. Ez az a bizonyos kettős tornyú templom, amely ott van az Erzsébet híd Pesti híd főjénél. Templom első írásos említése 1048-ból származik, első András uralkodása alatt. Ez a templom az én egyik személyes kedvencem, el kell mondanom, ugyanis nincs még egy olyan templom a városnak, amely ennyi sok építészeti réteget hordozna. Ugyanis nem csak 1048-ig kell visszamennünk, hanem ha bemegyünk a templomba és lemegyünk az alaksorba, akkor római kori maradványokat találunk, ugyanis ott volt az Aquincumi ellenerődnek a maradványa. Hogyha a templom előtti téren körbenézünk, az utca szint alatt nagyon szépen láthatók ennek a transzakvinkumi rom együttesnek a maradványai, amelyek a második-harmadik századra tehetők. Uh-huh. Tehát itt 1700-1800 évre kell visszamennünk, ez a templomnak az alsó szintje. Aztán persze maga a templom István után épült, és ahogy mondtuk, a bélyegzőnek a töredék lenyomatából ismerjük az 1048-as évszámot. Az első ittálló templomat, ahogy mondtuk, Szent István építette, és a legenda szerint abban a templomban temették el 1046-ban Gellért püspököt. Ugye Gellértől is beszéltünk már, ő az, akit a róla elnevezett hegyről legurítottak a pogány lázadók, akik ugye nem akartak keresztény hitre áttérni, tehát itt temették el Gellértet is. Aztán később az ő testét átvitték ugyan Csanádra, viszont itt őrzik a mai napig az egyik csont erekjéjét, ez ott van a főoltárba beépítve, tehát megtekinthető. Ez az egyike a három legfontosabb erekje közül, amely itt található a templomban.
1: És akkor még el fogod mondani a másik kettőt.
2: Elbizony, mert hogy ugyanitt találjuk például Szent László az egyik csonterekjét, illetve Árpádházi Szent Erzsébetnek. Mind a kettőjükről beszéltünk már. De az is érdekes, hogy 1235-től már ismerjük a templom plébánosainak a névsorát is. Tehát ez szerintem egészen hihetetlen, hogy a tatárjárás megelőző időkből van már ilyen névsorunk. Aztán persze a tatárjárás ezt a templomot sem kímélte, súlyos rombolások történtek itt, és aztán a megmaradt romok felhasználásával az 1300-as években Nagy Lajos, majd Zsigmond uralkodása alatt egy nagyon szép gótikus templom épült, és ebből az időszakból származik egy 2010-ben megtalált gyönyörű szép trónoló Szűz Mária freskó. Ez egészen friss felfedezés, én még emlékszem, mikor ez szenzáció volt, és a felújítás során találták meg ezt a nagyon szép freskót, illetve ez az egyetlen olyan templomunk, amelyben van látható jele annak, hogy a török kor alatt ezt a templomot dzsáminak használták. Ugyanis van benne egy imafülke, egy mihráb nevű törökkori imafülke, ez a templom falában volt kialakítva, és ez a mai napig megtekinthető. Nincs még egy olyan templom Budán vagy Pesten, ahol van látható nyoma a törökkori mecseteknek, úgyhogy ez is nagyon érdekes.
1: Tehát itt a feltárások és a kutatások, régészeti feltárások, azok folyamatosak?
2: 2014 és 16 között volt egy nagyon nagy régészeti feltárás, ekkor tisztázták a padlózat alatti római és középkori maradványokat, ezt látjuk most az altemplomban. Itt alakítottak ki egy olyan bejárható teret, ahol ezt a legősibb, legrégebbi réteget is megnézhetjük. És aztán persze, hogy most már a 20. századról is beszéljünk, a templom a II. Világháború alatt is a legvégén megsérült, a főoltára az nagyon csúnyán megsérült, úgyhogy 1948-ban készült el a fő oltárképe, amelyet Molnár C. Pál készített, és ugyanitt került sor 1948. augusztus 15-én egy nagyon híres beszédre, amelyet Vincenti József tartott a fő oltárkép felavatása kapcsán, erről majd, ha eljön ez a dátum, majd beszélünk részletesebben is. Tehát a római kortól egészen az 1940-es évekig szinte minden rétegét megtaláljuk a történelmünknek, egészen elképesztő. És azt is fontos elmondanunk, hogy a templom két tornya is látogatható. Tehát fel lehet menni a belvárosi templom tornyába, és egészen különleges szögből csodálhatjuk meg onnan a várost, úgyhogy mindenképpen föl is, le is érdemes menni a templomba.
1: Köszönöm.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban most 1844. július 2-áig megyünk vissza az időben. Mi történt ekkor? Miért beszélgettünk erről a dátumról?
2: Ezen a napon mutatták be a Pesti Nemzeti Színházban a megzenésített himnuszt. Kölcsey Ferenc himnuszát ezúttal megzenésített változatban, aminek a szerzője, ugye tudjuk, hogy Erkel Ferenc volt, és amiről tudjuk, hogy Magyarország nemzeti himnuszává vált. Na de nagyon hosszú és rögös út vezetett oda, hogy ez a himnusz ilyen formában megszülessen.
1: Ismerjük meg akkor a történetét. Egy kis történelem és irodalom óra következik.
2: Bizony, bizony. A himnusz előtt tulajdonképpen Magyarországnak nem volt himnusza. Volt a Habsburg Birodalomnak himnusza, ugye akkoriban Magyarország is része volt a Habsburg Birodalomnak. 1797-ben a napóleoni háborúk idején megszületett egy himnusz, amelyet Joseph Haydn komponált. Ő egy angliai koncert körúton tapasztalta meg, hogy milyen lelkesítő hatással van az angolokra az, hogy van egy himnuszuk, egy brit himnusz, a God Save the King, és hazatérve egy hasonló érzelmek, hazafias érzelmek felkeltésére alkalmas darabot komponált, tehát így lett a Habsburgoknak egy himnusza. Ez a dal először 1797-ben csendült fel, első Ferenc császár születésnapján. Ennek a darabnak született magyar szövege is, és ez kezdetektől fogva a sok nemzetiségű Habsburg birodalom, aztán később az osztrák-magyar monarchia himnuszának számított. Ez csendült fel hivatalos eseményeken, de ez a dal Magyarországon igazából soha nem vált népszerűvé, hiszen tudjuk, hogy ez az egész külföldi nyomás Magyarországon, azért ezt nem viselték jól a magyarok. Tehát a 19. századig mondhatjuk, hogy a magyarságnak nem volt nemzeti himnusza.
1: Volt-e valami olyan vagy dal, ami nagyon fontos volt a magyaroknak?
2: A katolikus magyarok nemzeti imaként a Boldogasszony anyánk című, valószínűleg 18. század elejé egyházi népéneket énekelték, vagy az Hol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű Szent István éneket énekelték. A reformátusok pedig a 90. zsoltárt, a Te benned bíztunk elejétől fogva című zsoltárt. Tehát ezeket énekelték himnusz gyanánt. Ezek is egyfajta nemzeti imádság jelleggel működtek, és felekezeti hovatartozástól függetlenül nagyon népszerű volt a hatóságok által tiltott Rákóczi induló, amelyről tudjuk, hogy aztán Berlioz és Liszt Ferenc is készített átiratot, tehát ezek rendkívül népszerűek voltak. És akkor itt jön be a Kölcsey szál.
1: Így van, most jön akkor Kölcsey Ferenc.
2: Bizony, ugye 1815-ben Szatmárcsekére költözött az öccséhez, vidéki elszigeteltségben magányában formálta költészetét, és próbálkozott új műfajokkal. 1821-től elindult a hazafias szabadság ódák irányába, felhasználva a népköltészeti hatásokat is, és 1823. januárjában keletkezett a hazafias költészetének remek műve a himnusz. Ennek a szövegét 1823. január 22-ére tisztázta le, ugye ezt ünnepeljük minden évben a Magyar Kultúra napjaként 1989 óta. Tehát megvan a himnuszunk, megvan a szöveg. Minden magyar ember tudja, ismeri a himnuszt, ez tényleg egy ima, egy fohász. A költő számot vett a nemzet múltjával, felidézi az ezer éves történelmünket, és egyfajta fájdalmas önbírálat is, mondhatjuk azt, hiszen a végén már az ivataros évszázadok után a költő egyfajta szánalomért könyörög Istenhez. Ez a mű 1829-ben jelent meg először Kisfarudi Károly Aurora című lapjában, és a megzenésítésére 1844-ben Kölcsey halála után 6 évvel hirdetett pályázatot Bartai András, a Pesti Nemzeti Színház igazgatója. Tehát most tartunk ott, 1844-ben. A pályadíj 20 arany volt, 13 pályamű érkezett be, és ezek közül Erkel Ferenc, a Nemzeti Színház karmestere nyerte meg ezt a pályázatot, és ennek a bemutatására, ennek a Erkel Ferenc megzenésített művének a bemutatására került sor 1844. július 2-án a Nemzeti Színházban. A hivatalos állami ünnepségen aztán a 48-as forradalom alatt augusztus 20-án került sor a bemutatására.
1: Mekkora siker volt a zene? Hogy fogadták az emberek?
2: Nem aratott egyből osztatlan sikert. Érdekes, hogy hogy ír róla az akkoriban nagyon népszerű Honderű című lap. Ez a lap ugyan fenséges néphimnuszként dicséri, melyet idézek, Kölcseink és Erkelünk egyesült lantjait teremtenének, de fanyalogva hozzá is teszi, idézem, a himnusz szelleméhez alkalmazott templomi zene a nép ajkán visszhangra nem fog találni. Ez a jövendőlés talán nem teljesedett be, hiszen 1844. augusztusában megszólalt a himnusz az első nyilvános népünnepélyen, ez az óbudai hajógyárban a Széchenyi nevű gőzös vízrebocsátásakor történt. történt. Ez egy nagyon fontos momentum volt, hogy a himnuszt először megzenésített formában itt adták elő, és aztán pár nappal később a pesti polgári őrhad zászló szentelésén is felhangzik már Erkel Ferenc megzenésített himnusza.
1: Kik azok, akik énekelték ezt, vagy kiknek lehetett? Volt ilyen megkülönböztetés?
2: Ezt a művet főleg színházak, színészek és az ifjak terjesztették, rendszeresen elénekelték különböző rendezvények alkalmával. Igazi jelentősége a szabadságharc utáni elnyomás éveiben mutatkozott meg. Ekkorra tényleg nemzeti ima lett, és mondhatjuk azt, hogy tényleg egyfajta hallgatólagos megegyezéssel a magyarok nemzeti imádságává vált, és hát ne felejtsük el, hogy hivatalosan az 1949-es alkotmányt alapjaiban módosító 1989. évi 31. törvény iktatta nemzeti jelképeink sorába.
1: És azóta is szerintem bármikor megszólal, mindenki egy picit libabőrös lesz.
2: Igen.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Ideiglenes ivókutakat és vízosztópontokat állítottak fel a rendkívüli hőség miatt. Oroszország kész küzdeni az érdekeiért és a jövőjéért, mondta az orosz elnök. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.

0: Országos és budapesti melegrekordok dőltek meg a hétvégén, és a hőség továbbra sem enyhül. Budakalászon 40, Újpesten 39,8 fokot mértek, emellett az éjszakai minimum hőmérsékletek is rekordmagasak voltak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, emellett hétfőn az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon, emellett kiemelten fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállat, takaróruházat és kalap. Budapesten 22 ideiglenes vízosztót helyeztek üzembe az ivókutak és a közfolyók mellett. A folyamatosan frissülő lista a Fővárosi Vízművek Facebook oldalán érhető el. Hétfőn és kedden Nyíregyházán is vizet osztanak reggel és délután a Kossuth téren, a Hősök terén és az Örökösföldi piacon. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a nagy hőségben naponta legalább 3-4 liter folyadékot fogyasszanak, és lehetőleg saját kulacsot használjanak. A nyári csúcsterhelés 90%-át is elérheti az áramfogyasztás a rendkívüli hőség miatt. A kormányzati tájékoztatás szerint a Magyar Elektromos Rendszer irányítója, a Mávir ZRT hétfőn 7300 megawattos rendszer terheléssel számol, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a. A Duna vizének magas vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették, de a szakemberek szerint ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energia ellátását. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a közösség oldalán azt írta, hogy a munkát már több kórházban elkezdték, és készül a 2027 és 2029 közötti átfogó hűtésrekonstrukciós program is. Oroszország szilárdan áll a lábán és kész küzdeni az érdekeiért és a jövőjéért, jelentette ki az orosz elnök az egységes Oroszország kormánypárt kongresszusán. Vlagyimir Putyin egyebek mellett arról beszélt, a nyugat a harcmezőn és a belső politikai zűrzavart keltve akar vereséget mérni Oroszországra, de egyik sem fog sikerülni. Ősbemutatóval készül a Mohácsi csata 500. évfordulójára a Magyar Nemzeti Táncegyüttes. A Requiem Mohácsért című új táncprodukciót július 4-én mutatja be a szegedi szabadtéri játékok nyitó előadásának második felvonásában. Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, záporzivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő, hétfőn napközben 35-41 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. június 27-i adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szeri Minóra vagyok. A Papagéno Klasszik adásában az első órában a vendégem lesz Balázs Elemér, jazzdobos és zeneszerző, a magyar jazz élet egyik meghatározó szereplője, hiszen július 9-én ismét a Várkert Bazár színpadán lép fel hazánk egyik legnépszerűbb jazz formációja, a Balázs Elemér Group. Erről a koncertről fogunk beszélgetni, illetve a nyári tervekről, valamint a vendég lesz még Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatója, illetve most már a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnöke. 2026. június 15-én tisztújító közgyűlés tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, és a közgyűlés Horváth Zsoltot választotta meg a szövetség elnökévé. A feladatokról és a jövőképről beszélgetünk Horváth Zsolt. De természetesen a Papagéno Klasszik első órájában a heti hír összefoglaló is érkezik. Kosztolányi vers által ikletett kerti installáció született a Városligetben, illetve nem épül meg az új Nemzeti Galéria a Városligetben. A Papagéno Klasszik második órájában Pécsre látogathatunk el a hallgatókkal, hiszen Halász Kinga lesz a vendég, a Zsolnai Örökségkezelő kommunikációs munkatársa. 10 évvel azután, hogy Pécs utcái először ragyogtak fel a kortárs fényművészet varázsában, a Zsolnai Fényfesztivál jubileumi 10. kiadása minden eddiginél nagyobb és látványosabb lesz július 2. és 5. között. A programokról beszélgetünk, illetve a vendég lesz még Bardúci Attila színművész, hiszen idén nyáron ismét felgördült a képzeletbeli függöny a Benczúrkert szabadtéri színpadán. A nyár folyamán koncertek, színházi előadások, zenés estek, operaprodukciók és különleges kulturális események várják a közönséget Budapest egyik legszebb belvárosi kertjében. Fókuszban a június 30-ai Aznavour és Piaf francia chanson óriásai est lesz, de természetesen a nyár többi programja is szóba kerül majd. És a heti hír összefoglaló második része is érkezik, átadták az Országos Színházi Találkozó díjait Debrecenben, illetve Liszt leveleit és naplóit tette online elérhetővé az Országos Széchenyi Könyvtár. Ezzel várom tehát Önöket a Papagéno Klasszik műsorában. Ha tehetik, tartsanak velünk. Néhány percen belül Balázs Elemérrel beszélgetek, aki jazzdobos és zeneszerző, a magyar jazz élet egyik meghatározó szereplője. Július 9-én ismét a Várkert Bazár színpadán lép fel hazánk egyik legnépszerűbb jazz formációja, a Balázs Elemér Group. A Balázs Elemér virtuós jazzdobos és zeneszerző által 26 éve alapított együttes repertoárja az erdélyi népzenétől a brazil ritmusokig ível, miközben a reneszánsz és a barokk zenei világ elemei is természetesen illeszkednek a jazz hangzásukba. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Balázs Elemért, jazzdobos és zeneszerzőt, a magyar jazz élet egyik meghatározó szereplőjét. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is üdvözlöm Önt, és sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
1: Július 9-én ismét a Várkert Bazár Öntőház udvar színpadán lép fel hazánk egyik legnépszerűbb jazz formációja, a Balázs Elemér Group. Erről a koncertről fogunk beszélgetni, és ide fogjuk meghívni a hallgatókat, de közben azért bennem felmerült az a kérdés, hogy ugye több mint két évtizede meghatározó szereplője a hazai jazz életnek a zenekar, a Balázs Elemér Group, és mi az, ami ennyi idő után is összetartja a zenekart, ami lendületet ad, energiát, hogy menjenek előre, és együtt maradjanak, és együtt legyenek.
2: Igen, természetesen az nagyon fontos dolog, hogy ez a 26 év, amióta együtt van a zenekar, nyilvánvalóan ugye voltak időszakok, voltak zenekari tagváltások, de hogy alapjában véve mindig egyetlen egy dolog volt pontos, ugye nekem és az öcsémnek, Balázs Józsefnek, a fantasztikus zongoristának, aki szintén egy alapító tag még mellettem, ő a kezdetektől kezdve ott volt a zenekarban, és az volt a célunk, hogy az a stílus, amit kialakítottunk, ez a dallamos, ugyanakkor ritmikus, de ilyen nagyon-nagyon utazós és ilyen nagyon szép zene, az maradjon, és hogy a minőség és a stílus az legyen a Balázs Elemér Gruppos, ahogy mi szoktuk mondani, és ez annyira jellemzővé vált ez a titulus a zenekarnak, hogy gyakorlatilag most már halljuk rendszeresen nem csak tőlünk, hanem a közönségtől is, hogy ez beges, ami ugye a zenekarnak a rövidítése, tehát a Balázs Elemér Gruppnak, tehát hogy ez nagyon beges hangzás. Na most ennél nagyobb elismerés nincs, hiszen ez azt jelenti, hogy tényleg kialakítottunk egy egyedi stílust, amiből abszolút meg lehet ismerni a mi zenénket, ami ugye egy nagyon érdekes zene, mert hogy a saját számok mellett azért mi rengeteg dolgot bele szőttünk a zenei palettánkba. Itt beszélek a magyar népdalokról, ami szinte már hagyományá vált, hogy majdnem mindegyik albumunkon van egy magyar népdal, így volt ez a legutolsón is, és hát csináltunk egy nagyon sikeres magyar népdalos albumot, amin Szalóki Ági és Paja Pea volt a vendég, ez egy 2006-os lemez volt, ami egyébként aranylemez lett, és nagyon nagy sikere volt, tehát hogy mi hozzányúlunk másfajta dolgokhoz, azon kívül csináltunk egy reneszánsz barokk ihletésű lemezt, ahol nem bántva a reneszánsz és a barokk zenét összeötvöztük a jazzzel. Ez is nagyon nagy sikerű volt, ezen vendég volt a hihetetlenül fantasztikus, népszerű, most az egyik legnagyobb sztár katalán szoprán énekes hölgy, Núria Liá, és ezzel a lemezzel is nagyon nagy sikereket értünk el, többek között játszottunk az Innsbrucki régi zenei fesztiválon, ami egy nagy élmény volt, úgyhogy rengeteg dolog van mögöttünk. Mindig arra törekedtünk, és ez volt a cél, hogy ez a fantasztikus egyetértés a zenészek között, az énekesekkel, ez maradjon meg, és hát hála jó Istennek, most is nagyon jól működik a zenekar, hiszen olyan tagok vannak a zenekarban, akikkel nagyon jó együtt játszani, és szeretjük egymást.
1: Tehát akkor a jazz mellett népzenei, világzenei, klasszikus hatások, ugye ne felejtsük el a női férfi énekhang párbeszédjét, és a közönség gyakran szokta említeni, hogy a koncerteken mindig van egy ilyen különleges érzelmi atmoszféra. Ez tudatos, vagy ez spontán módon alakul ki?
2: Hát igazság szerint, mikor megcsináltam ezt a zenekart, akkor volt egy hangkép a fejemben, ahová mindenféleképpen két énekest képzeltem, egy női hangot és egy férfi hangot, hiszen a legtermészetesebb közvetítési módja a zenének még mindig az ének, és ami nagyon érdekes, hogy ez többféle felmérésből hallottam, hogy ha egy éneket, melódiát sokkal hamarabb megjegyeznek, mint egy instrumentális melódiát, ez nagyon érdekes egyébként, tehát valahol az emberben ez egy ösztönös érzés, és épp ezért az elénekelt melódiák azok nagyon benne maradnak az emberekben, és épp ezért a hallgatóságunk is nagyon, de nagyon szereti a mi repertoárunkat, hiszen azért van bőven, mert hogy 11 stúdióalbumunk van, ami azt jelenti, hogy kb. 100 szerzeményből, számból válogathatunk, azért ez elképesztő, tehát hogy mindig izgalmasan tudunk, akár a rendszeresen működő Budapest Jazz Clubban, ugye minden hónapban játszunk, ott is mindig más programot játszunk, és így lesz ez most július 9-én is, hogy egy ilyen best of anyaggal fogunk készülni, tehát nagyon izgalmas koncert lesz.
1: 6 év után koncerteznek újra itt a Várkert Bazárban, az Öntőház udvar van, milyen ez a helyszín, milyen visszaemlékezni rá, és most, ha már egy picit azért belementünk abba, hogy best of válogatás, de akkor erről még egy picit bővebben meséljen nekem.
2: Hát csodálatos, csodálatos érzés. Én azt mondom, hogy talán az egyik legszebb és leghangulatosabb koncerthelyszín ilyenkor nyáron az Öntőház udvar, tényleg csodálatos körülmények között, úgyhogy tényleg, ha jó idő lesz, Isten adja, és jó idő lesz, akkor minden adva lesz ahhoz, hogy egy nagyon jó koncert legyen. Én nekem ott a lemezbemutatóm is, amikor 2020-ban szintén egy jubileumi lemezbemutatónk volt, ott is fantasztikus hangulat volt, nagyon szerettünk ott játszani, és ezt most így lesz ugyanúgy, szerintem nagyon nagy izgalommal várjuk, és ahogy mondtam, a programmal kapcsolatban pedig tényleg összeállítottunk egy olyan kis csomagot, ami az eddigi dalainkból van, és lesznek rajta olyanok, amit már nagyon régen játszottunk, lesznek olyanok, amik újabbak, úgyhogy abszolút mindent meg fog találni a közönség a programban. Ezt igyekeztünk úgy összeállítani, tehát tényleg már mi is nagyon várjuk.
1: Elhiszem, július 9-e.
2: Július 9-e este 8 óra.
1: Így van, de ha...
2: Bazár, Öntőház udvar.
1: Így van, ha rossz idő lenne, akkor viszont a rendezvényteremben lenne, tehát akkor is megtartják a koncertet, csak
2: meg,
1: akkor esetleg nem.
2: Hát a rendezvényterem is nagyon hangulatos.
1: Így van.
2: A rendezvényterem is csodálatos. Nem sokat vesz itt a dolog, de azért nyilvánvalóan jobb lenne a szabadban, jó időben, kellemes időben megtartani ezt a koncertet.
1: És ezután, hát én azért kíváncsi vagyok, milyen új tervek, projektek, koncertek várhatóak a közeljövőben?
2: Még lesz két vidéki koncertünk, ami hát gyakorlatilag egy turné keretén belül van. Még megyünk Kulcsra, a hajókikötőben, ott is egy nagyon csodálatos környezetben lesz egy koncertünk az július 14-e, és aztán megyünk majd augusztusban szintén egy nagyon gyönyörű helységbe, Sabar környéke, és ott a Sabar borászatnak lesz egy koncert, ami szintén nagyon hangulatos, egy csodálatos környezetben, úgyhogy most a Balázs Elemér Groupnak egyelőre ennyi. Aztán most van egy új menedzsment, akik nagyon, de nagyon szeretnénk nemzetközi vizekre újra visszatérni, mert most az egy kicsit csendesebb volt. Októberben megyünk Stuttgartba, ahol szerveződik most egy kisebb turné, ami lehet, hogy érinti majd Csehországot, Németország és Csehország. Úgyhogy októberben ez várható, és aztán szeretnék minél több nemzetközi külföldi koncertet, úgyhogy most nagyjából ezek a tervek. Ugye még mindig az utolsó lemez, még nem turnéztuk ki annyira, hogy most vegyünk egy újat, tehát most az még várat magára, úgyhogy a Flying in Music című utolsó albumunknak az anyagát még azért majd koncertezzük, úgyhogy én nagy reménnyel és izgalommal várom a következő időszakot, hiszen egy új menedzsment van a zenekar mögött, és hát nagyon, de nagyon izgalmas dolog ez, hiszen amikor nagy elánnal várja a zenekar, és nagy elánnal küzd a menedzsment, akkor azok mindig jól szoktak sikerülni, úgyhogy nagyon remélem, hogy jó lesz.
1: A sok munka mindig meghozza szerintem a gyümölcsét.
2: Én is azt gondolom, így van.
1: Záró kérdésként pedig beszélgessünk a magyar jazz helyzetéről. Én azt gondolom, hogy most szinte minden művészeti ágnak lett újra hangja, olyan hangja, amelyet talán meghallanak. Ön mit gondol most, hogyan látja, és mi lehet az irány?
2: Hát nagyon, de nagyon reménykedve várom, hiszen ez egy hát nagyon régi probléma is. Őszintén mondva, én nagyon sok riportomban elmondtam már, és hát hangot is adtam ennek, de nem csak én, hanem nagyon sok zenész kollégám, jazzzenész kollégám, hogy valahol a jazz egy kicsit mostohaként volt kezelve, tehát valahogy nem kaptuk meg soha azt a támogatást, amit esetleg más műfaj a zenében. Mivel most nyíltak új jazz egyesületek, szövetségek, például a Szabcsi Jazz Egyesület, ugye a Jazz Szövetség már régóta küzd a magyar jazz sikerére, és most nyílt egy új jazz fórum is, ahol szintén neves művészek próbálnak a jazz, ott inkább a jazzzenészek jogaiért küzdeni. Én ennek nagyon örülök, mert hogyha összefogunk, már pedig vannak erről tárgyalások, és már találkoztunk is ezügyben így a vezetőség, hogy próbáljuk meg egy céllal mi az igényeket, és én nagyon remélem, hogy erre felfigyelnek, hiszen még tényleg nem volt ilyen, hogy ennyire összefogva új tervezetek egyesületenek próbáljanak meg a jazznek hangot adni. Úgyhogy én most nagyon reményteli vagyok. Eleve én azt gondolom, hogy a kultúra virágzását várom, hiszen nagyon ránk fér. Az is ránk fér, hogy híresbítsük az országot, hiszen itt Magyarországon fantasztikus zenészek vannak, egyébként minden műfajban, és a jazzben is. Én is bejártam a világot Amerikában, a legnevesebb jazzklubokban, a legnevesebb fesztiválokon játszottam, és jó érzés volt mondani azt, hogy Magyarországról jövök, és rengeteg kollégám van itt. Én azt gondolom, hogy megérdemli ez a műfaj is, és minden olyan minőség, ami az országot híresbíti, hogy tudjunk utazni, és tudjunk menni, és tudjunk koncerteket adni, és hallják az emberek. Nem beszélve arról ugye, hogy a kultúra az mindig azért nagyon fontos, mert az embereknek kell a kikapcsolódás, kell a fejlődés, kell a szellemi frissesség. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és én nagyon örülök neki, hogyha a jazz ennek egy méltó szeletét megkapja.
1: Így legyen, és beszéljünk, hogyha valami változás van, amiről beszámolhatunk a hallgatóknak, viszont most, július 9-e, Várkert Bazár Öntőház udvara, ide kell elmenniük, hogy részt vegyenek a Balázs Elemér Group koncerten, én pedig kívánom, hogy rengetegen legyenek.
2: Nagyon szépen köszönjük, nagyon örülök, hogy részt vettem a műsorban, és nagy szeretettel várok mindenkit a koncertre.
1: Az elmúlt percekben Balázs Elemért hallhatták, jazzdobos és zeneszerzőt, a magyar jazz élet egyik meghatározó szereplőjét, a Balázs Elemér Group alapítóját.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje a heti hír összefoglaló első részének. Kosztolányi Vers által ikletett kerti installáció született a Városligetben. Kosztolányi Dezső mostan Színes tintákról álmodom című verse iklette azt a kerti installációt, amely június 17-től látható a Városligetben. A Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti parkrészen található kertbuborékot Orbán Eszter műfordító, dísznövénykertész, a Metaflóra alapító, valamint Márton László, festő és kertművész közösen alkotta meg, mint egy hónapos munkával. A kertet övező fehér kőlappal kirakott tér megidézi a fehér papírlapot, amelyre Kosztolányi a versben a szeretett lánynak ír, illetve a szöveg utolsó, a tarka álomvilágot a színtelen sivár valósággal szembeállító sorát is. És visszatér a Hadtörténeti Múzeum a Budai Várban. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába a Budai Várba, oda, ahova tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Az államtitkár felidézte, a Hadtörténeti Múzeum eredetileg 1937. májusában jött létre a Kapisztrán téren, az egykori Nádor laktanya épületében. A gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát, 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, majd 2023-ban egy politikai döntés következményében. Az intézmény előtt óriási feladat áll, az újrakezdés nem csak nagy felelősséggel jár, hanem egyben nagy lehet is a megújulásra. És ösztöndíjjal vehetnek részt magyar hallgatók a Velencei Biennálén, ezzel folytatjuk a heti hír összefoglalót. Magyar művészeti hallgatók is pályázhatnak a 11. Hitai Alapítvány művészeti versenyre, amelynek nyertesei exkluzív szakmai programon vehetnek részt a 61. Velencei Biennálén, a világ egyik legjelentősebb kortárs művészeti eseményén. Az ösztöndíj minden költséget fedez, így a résztvevők teljes figyelmüket a szakmai programra és a művészeti élményekre fordíthatják. A festészet, szobrászat, fotóművészet, szakos alap- és mesterképzéses diákok 2026. június 30-áig nyújthatják be pályázatukat a verseny hivatalos oldalán. És az egyik múzeum visszaköltözik a helyére, a másik pedig nem épül meg, az Új Nemzeti Galéria a Városligetben. További épületek nem fognak épülni a Városligetben, helyette parkosítási munkálatok kezdődnek a lebontott épületek törmelékei miatt leghamarabb jövő tavasszal, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Bár további épületek tehát nem fognak épülni a Városligetben, Budapest egyik legfontosabb közparkjának fejlesztése nem áll le. A kormány döntése értelmében megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának a tervezése is. És amivel zárjuk a heti hír összefoglaló első részét, Mundrocu Kornél Anna de Armas-szal és Kit Hudson-nál forgat új filmet. Mundrocu Kornél rendezésében készül a Palm Grove című erotikus thriller, amelynek főszereplői két hollywoodi színésznő. A film forgatókönyvét James Morosini írta, aki egyben executive producer is. A Deadline információi szerint a történet Miami egyik legexkluzívabb részén játszódik, ahol egy látszólag tökéletes házasságban élő feleség rájön, hogy férje kettős életet él. Ezzel egy olyan hatalmi játszma veszi kezdetét, amely a nő számára élete legizgalmasabb játékává válik. A heti hír összefoglaló első része után pedig már is egy kétrészes beszélgetés érkezik. Horváth Zsolt lesz a vendég, a Pannonfilharmonikusok ügyvezető igazgatója, aki immár a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnöke is. Június 15-én tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, miután a szervezet vezető tisztségviselőinek a mandátuma lejárt. A közgyűlés Horváth Zsoltot, a Pannonfilharmonikusok Pécs Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatóját választotta a szövetség elnökévé. A feladatokról és a jövőképről beszélgetünk.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Horváth Zsoltot, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatóját, illetve, ami a témánkat is adja, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnökét. Üdvözlöm, és köszöntöm a műsorban.
2: Üdvözlöm, nagy szeretettel köszöntöm Önt és a hallgatókat is.
1: És akkor így már a témánkat is tudják a hallgatók, hogy bizony Ön lett a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnöke. 2026. június 15-én tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, miután a szervezet vezető tisztségviselőinek a mandátuma lejárt, a szövetség új elnöke pedig Horváth Zsolt lett, amihez én először is szeretnék gratulálni.
2: Nagyon szépen köszönöm, igazán megtisztelő.
1: Korábban ugye az elnökség tagjaként, most pedig már elnökként dolgozik akkor a szövetségben, és azt gondolom, hogy nem ismeretlen a terület, és nem ismeretlenek a problémák, a gondok, viszont az, hogy mi lesz az új irány és a megoldás, most nagyon sok minden fog Önön múlni. Mennyiben más felelősség ez, és milyen ügyekbe szeretne erősebb hangot adni a zenekaroknak?
2: Valóban egy nagyon jól ismert közeg számomra a Szimfonikus Zenekarok Szövetsége. 24. éve igazgatom a Pannon Filharmonikusokat, és az együttesünk természetesen tagja ennek az országos szervezetnek. Így módon az együttes képviseletében 24. éve veszek részt a szövetség munkájában, és hát nem is tudom pontosan, de legalább 4 cikluson át, 4x3 éven keresztül elnökségi tag voltam, arra kaptam bizalmat. Most pedig ez a legutóbbi tisztújításon magam is kandidáltam az elnöki pozícióra, és a következő 3 évben irányt javasolhatok szövetségünknek. Számos a feladat, de ami igazán most az első gondolatoknak szeretnék megragadni, az időablak, az aktualitásnak a témaköre. Április 12-t követően, hogy nagyon-nagyon egyszerűen és tárgyilagosan beszéljek mindjárt az első mondataimban, egy új időszámítás kezdődik. Egy új kormányzat állt föl, akinek az elsők között akár a kampányban, akár megalakulását követően a kormány nagyon tisztán artikulálta abbéli szándékát, hogy egy szoros együttműködésben kíván dolgozni a civil társadalommal, így az egyes szakmáknak a képviselőivel. Ez az, ami különösen értékesnek és fontosnak gondolok, hiszen az elmúlt mögöttünk hagyott időszaknak az egyik legnagyobb nehézséget az jelentette, hogy nagyon egyirányú volt a kommunikáció a kulturális kormányzattal, rendkívül csekély lehetőség nyílt arra, hogy szakmai szervezetek a döntés előkészítéshez javaslatokat fogalmazzanak meg, azokat kellőképpen artikulálhassák, netán azokra bármilyen visszajelzés érkezhessen. Ez nagyon jelentős nehézségeket okozott, számos problémát eredeztetünk ebből, és bizony egyfajta tehetetlenség érzésével élt akár a mi szénánknak is a közege, ahol számos mellékvágány, torzulást, elnehezülést, javítandót, egyáltalán akár csak az időteléséből következő egy másfajta gyakorlatnak a meghonosítását látta volna a szakma helyén valónak, ugyanakkor ezeknek a megvitatására vagy közvetítésére nagyon-nagyon kevés mód nyílt. Ez számos nehézséget okozott a szakmán belül, akár csak azt is, és e pillanatban elnökként ezzel is szeretnék szembenézni, hogy amíg 10 évvel ezelőtt a szakmai szövetségünk, mondjuk egy 6-8-10 évvel ezelőtt valamennyi magyar szimfonikus zenekart tömörítette és összefogta, ez ma nincs így. Az elmúlt évek elindítottak egy kilépési hullámot, hasonlóan más területekhez, elég, hogyha most csak a kedves hallgatót figyelmét a színházi világra irányítom, ahol több a színházi szcénát képviselő szövetség épült föl egymás mellett, egymással is bizonyos értelemben versengve, van, amelyik kedvesebb volt és hatékonyabb volt a kormányzattal való kommunikációban, és a tradicionális szervezet pedig kevésbé. No, mi területünkön nem lett egy új szövetség, ugyanakkor intenzíven gyarapodott azoknak az együtteseknek a száma, akik kiléptek a szövetségből, nyilván megvolt a maguk ambíciója ezzel a döntéssel, de talán a döntés mögött azt is találhatjuk, hogy úgy érzékelték, hogy önállóan, alanyi jogon hatékonyabban tudják a saját együtteseknek az érdekeit képviselni. Előre tekintve rendkívül fontosnak tartom, hogy ez a 3 év, ez legyen elegendő idő arra, hogy a szövetségünk új alapokra tudja és helyezi a kormányzattal a kapcsolattartását, a közös munkát, amely valóban megerősíti ezt a szövetséget, erős szervezetté, hiteles szervezetté teszi, egy olyan szervezetté, amely érdemes tagnak lenni, és a kilépett együttesek újra otthon találnak ebben a szövetségben. Azt gondolom, hogy erre most minden lehetőség nyitott, és ezt tulajdonképpen nem csak bízom ebben, hanem az első találkozó kulturális államtitkár úrral, ami tegnap történt, az bizonyossá is tette számomra, megerősítette azt a jövőképet, amelyről most itt beszélek. Államtitkár úr a partnerségéről biztosított az együttműködési, a nagyon szoros együttműködési hajlandóságáról.
1: Ez nagyon jó hír.
2: Bizony, nagy, régen voltam alanya részese, ilyen nagyon nyílt, egyértelmű tárgyilagos tárgyalásnak, megbeszélésnek, egy konstruktív áttekintésnek a szakma helyzetéről.
1: A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége hagyományosan értek képviseleti szerepet is betölt, és melyek jelenleg azok a legfontosabb szakmai vagy finanszírozási kérdések, amelyekben a zenekarok közös fellépésére van szükség?
2: Szakmai feladat természetesen nagyon-nagyon sok van. Egyrészt ezek a munkák elindultak a Magyar Zenei Tanács égiszén belül, ahol tanácselnöke Zsoltos Dávid kezdeményezésére a zenei ágazatnak különböző munkacsoportjai álltak föl, és a zenei szénának a területi problémáit dolgozzák föl. Van olyan munkacsoport, ami a hivatásos együttesekkel foglalkozik. Ebben a munkacsoportban a Szimfonikus Zenekarok Szövetségéből ketten is jelen vagyunk, lendve egy igazgató kollégámmal együtt. Nyilvánvalóan a szövetségben ugyanezeknek folyamatoknak végig kell mennie, rengeteg olyan téma van, amivel érdemes foglalkozni. A szimfonikus zenekarok látszólag ugyanazt a tevékenységet látják el, és rendkívül sok közöttük a hasonlóság természetesen, a mindenek előtt az, hogy a zenéirodalom kincseit játszák, azért mégis rendkívül sok az egyedi sajátosságuk. A mai finanszírozás, amely az állam részéről tetten érhető, ezt nem reagálja le, sőt, hát egyáltalán semmiféle transzparenciát nem láthatunk benne, hogy melyik együttes milyen államháztartási támogatásokhoz jut hozzá, és tulajdonképpen miért. Ez a nagyon-nagyon homályos terület. Szeretnénk a kormányzat segítségére lenni, hogy olyan szakmai mutatókat, indikátorokat, jelenvonásokat jelentítsük meg a szakmánkról, amely feldolgozhatóvá, átláthatóvá teszi a kultúrpolitika számára, és ehhez képes ő saját felelősségének helytéve egy megfelelő, transzparens, mindenki számára átlátható, kiszámítható, biztonságos finanszírozási működést tenni. Ez rendkívül fontos. Ma az ágazatunknak jó néhány együttese, sajnálatos módon pont az is, amelyet én igazgatóként képviselek, tulajdonképpen a következő hónapjait nem látja maga előtt. Ez egész egyszerűen megengedhetetlen. Nagyon jelentős a magyar kulturális értéket, egyáltalán a magyar tehetségnek a nemzetközi megjelentését ellátó és arra képes művészeti közösségekről van szó, akik akár 2-3 hónapos időtartamban sem látnak előre. Ezen sürgősen változtatni kell. Én rendkívül hiszek abban, hogy megfelelő szabályozás úgy alakulhat ki, hogyha a szakma együttműködik a döntéshozó és a szabályozási lehetőségét magáénak tudó politikával. 30 éve vállalok szerepet intézmények életében, hosszú időszak, ez régóta van rálátásom. Ez a bizalmi indexe, ha szabad így kifejeznem magam, a szakma és a politika között ez nagyon-nagyon hullámzó volt, az elmúlt időszakban pedig rendkívül elnehezült. Ezeket muszáj újra bizalommal fordulni egymás irányában, és a szakmából egy nagyon összegzett, nagyon letisztult szempontrendszert közvetíteni a politika felé. De ehhez nyilvánvalóan az kell, amiről én most beszélek, hogy a szakma mindenek előtt megvitatja egymással azokat a kérdéseket, amelyeket elsőként helyes, hogyha mi vitatunk meg. Hadd említsek ebből egy-kettőt. A végtelenségig sorolhatóak, és most nem is priorizálnám őket. De akár csak annak a kérdése, hogy mit jelent az együttesek száma, mit jelent az a jelenség, hogy egy muzsikus akár több zenekarban játszik egyszerre. Ez probléma vagy nem probléma? Mit jelent a forrás megosztása a főváros és a fővároson kívüli széna vonatkozása? Ebben drasztikus különbséget találunk. Ma a kulturális forrásoknak a területünkön a 70%-a a fővárosban allokálódik, és 30% pontja kerül fővároson kívüli zenei életre. Helyese ez? Ez valóban így helyese. Az együtteseknek a számát illetően, vagy a külföldi szerepvállás, mennyire közfeladat az, mennyire a magyar állam kultúrpolitikájának súlyponti eleme, hogy az együtteseink, ha úgy tetszik, kulturális nagykövetként jelen legyenek a nemzetközi zenei életben, és milyennek a perem feltétele. Vagy hogy egy újabb felületet nyissak, mit jelent az utánpótlás témaköre. Bizony nagyon sokszor esik arról szó, én magam is igazgatóként sokszor válaszolok arra az újságírói kérdésre, hogy van-e közönség, akkor én mindig nagy örömmel válaszolhatom, hogy nem küzdünk közönség problémával. Persze, ezért rengeteget teszünk. Ugyanakkor küzdünk, a széna egésze muzsikus problémával, amivel bizony nagyon-nagyon sokkal jobb lett volna, hogyha 10 évvel ezelőtt tudunk, és van lehetőségünk erről beszélni, és az oktatás és a munkaerőpiac, ha úgy tetszik, azaz maga a zenekarok világa, a professzionális világ közösen ül asztal mellé, és néz ezzel szemben, ezzel a kihívással, és közvetíti a politika számára, hogy melyek azok a beavatkozási pontok, ahol lehetőség van megfordítani azt a folyamatot, hogy bizony vannak olyan hangszerek, amelyeknek Magyarországon nem nagyon vannak már képviselői sem az oktatásban, de a kikerülve szinte azonnal külföldi együttesekbe szerződnek ezek a fiatalok, és itthon hiány szakmaként jelenik meg, rendkívül nehéz kvalifikált oboaművész találni, kürtművész találni, nagybőgő művész találni. Szakmánk fenntarthatóságáról van tehát e tekintetben szó, és bizony ezekről a kérdésekről beszélni kell, de hangsúlyozom, én azt a kommunikációs közeget szeretném elősegíteni, amikor nagyon tárgyilagosan egymást megtisztelve, de mégis csak nagyon nyíltan beszél a széna egymás között, magunk közt is merünk ezekről, ha úgy tetszik, tabuk nélkül beszélni ezekről a témákról. Egyáltalán azt, hogy a kommunikációt hoztam szóba, meggyőződésem, hogy arra van szüksége a művészeti águnknak, hogy a társadalom egészen fele nyissunk és kommunikáljunk. És nem, itt most nem a problémákról, meg a nehézségekről van szó, vagy elsősorban nem arról van szó, hanem arról a nagyon komoly társadalmi értékről, ha szabad így fogalmaznom, hasznosságról, amivel az előadó művészet, a magas kultúra, amit megjelenik egy társadalomban. Mindig opponáltam azt az álláspontot, hogy attól, hogy nem egy popkultúrát művelünk, hogy nem a társadalom döntő többsége hallgat szimfonikus zenét vagy klasszikus zenét, attól ebből nem következik az, hogy az ágazatunknak egy ilyen magyarázkodó attitűdöt kellene fölvennie, belesimulva abba, hogy ő tulajdonképpen a kisebbséghez tartozik. Tekinthetjük ezt úgy is, hogy valaminek a csúcsát jelenti. Meggyőződésem, hogy nyitni kell a társadalom felé, és ebben a zenekarok ezt külön-külön teszik, egyre több együttesnek nagyon szakszerű kommunikációs tevékenysége van, vannak, akik előrébb tartanak ebből, van, aki kevésbé. Én azt szorgalmazom elnökként, hogy magának a szénának legyen közös kommunikációs koncepciója is, és aktivitása, használva a mai modern eszközöket, amik lehetőségünkkel, erre nem feltétlen print kiadványokra kell kizárólag gondolni.
1: Hát ezer egy kérdés, ezer egy feladat, ezer egy témakör, de az, hogy most már van egy hely, ahol ezt meg lehet beszélni, és aztán utána ahova lehet majd ezt tovább vinni. Én azt gondolom, hogy ez már azért egy nagyon jó pozíció, és hát egy újdonság, amivel nekünk is meg kell tanulnunk együtt lenni. Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatója, de most, ami miatt mi beszélgetünk, hogy ő lett a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnöke.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: 2026. június 15-én tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, miután a szervezet vezető tisztségviselőinek mandátuma lejárt. A szövetség új elnöke Horváth Zsolt a Pannonfilharmonikusok ügyvezető igazgatója lett. Az alapszabály értelmében a szövetség elnöksége egy elnökből és négy elnökségi tagból áll. Az elnöki tisztségre egy jelölés érkezett, amelyet a jelenlévő tagszervezetek támogatásukkal megerősítették. A közgyűlés így Horváth Zsoltot, a Pannonfilharmonikusok Pécs Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatóját választotta a szövetség elnökévé. A feladatokról, a jövőképről beszélgetek Horváth Zsolttal, folytassuk a beszélgetést. Ugye a zenekarok működésében egyszerre van jelen a művészi minőség iránti igény és a gazdasági fenntarthatóságnak a kényszere, és ezt a kettő közötti egyensúlyt kell valahogyan megtalálni, és azt hiszem, hogy talán az elmúlt időszakban pont ez volt az, ami nagyon nagy nehézséget is okozott, nem?
2: Így van. Maga a tudatosság is, hogy tényleg szinte a lehető legnagyobbra nyissam az objektumot, és nézünk úgy rá. Ahogy ön ezt említi, egy szimfonikus zenekarnak, amelyben 100-130 munkavállaló van, az egy középvállalat, ha úgy tekintünk rá. És annak a forrás szükséglete, az egy komoly tétel. És ebben eljutunk olyan nagyon fundamentális elemekhez, mint hogy életszerű-e a mai magyar gazdasági körülmények között, hogy akár az országnak a nagyvárosai, amely önkormányzatokként tartanak fönt együtteseket, valóban rendelkeznek azzal a pénzügyi mozgástérrel, hogy fent tud tartani egy nagy formátumú, több tagozatban dolgozó nemzeti színházat, ezzel együtt egy operajátszást, ezzel együtt egy nagy formátumú szimfonikus zenekart, és hát én bizony meg tudom válaszolni tapasztalatból ezt a kérdést, hogy ma nincs olyan magyar önkormányzat, amely kerülforrással rendelkezne ahhoz, hogy ezt vállalja. És már is eljutunk akkor ahhoz a tételhez, hogy ugyanakkor itt megtaláljuk akkor az államnak a felelősségét, megtaláljuk az önkormányzatoknak az együttműködési hajlandóságát már mint a kettő között, annak érdekében, hogy egyébként a művészeti társulat pedig egy kiszámítható, stabil, sőt perspektívikus jövőképet tudhasson magáinak. Tehát sok-sok olyan terület van, ahol egy stimuláló szerepet, egy közvetítő szerepet kell betöltenünk, nem talán kezdve azzal, hogy a nehézségekre rámutatunk, de arra is, hogy az a forrás szükséglet, hogy még egy kicsit maradjak ennél a gondolatnál, amely egy nagy külszínháznak, egy nagy formátumú szimfonikus zenekarnak az igénye, az messze túlmutat azon a már-már klasszikusnak, standardnek tekinthető államháztartási logikán, hogy mindent rendezünk, és hogyha marad pénz, akkor a kultúrára is költsünk egy picit. Ezzel a szemlélettel nagy formátumú együttesek nem finanszíroztatók, nem működtethetők. Egész egyszerűen azt szeretném elősegíteni, ezt képviseljük valamennyien, hogy az ágazatunkról nagyon tartalmasan, nagyon felelősen, nagyon tárgyilagosan beszéljünk, mind a művészeti vonatkozásáról, abban szintén megfogalmazhatóak, nagyon exakt jövőképek, akár még a minőség vonatkozásában is, ezek nem puha fogalmak, lehet szakmáról, zenekari kvalitásról, annak még a méréséről is lehet beszélni, ennek gyönyörű szakirodalma van, módszertana van, tehát nem egy lilaköt, ha szabad magam így kifejezni, hogy tulajdonképpen most melyik együttes milyen. Azt kell tehát tennünk, és ebben partner találni egymással és a finanszírozóval is, hogy tekintsünk magunkra pont úgy, mint ahogy Nyugat-Európában ennek több évtizedes tapasztalata van, ahol nem félnek attól a fogalomtól, hogy a művészet területét a kreatív ipar részeként tekintik, és bizony azokkal a jellemzőkkel, paraméterrendszerrel átlátható és leírható ennek a szükséglete. Ebben senki nem sérül, de mégiscsak itt arra próbáltam utalni, hogy van egyfajta szemlélet és módszertan, amivel áttekinthető valamennyi aktor számára, hogy amikor egy jövőképet fogalmaz meg, egy színházat alapít, mi esetünkben egy zenekart alapít, vagy hova tovább azt bővíteni, akkor tulajdonképpen mi az a volumen, amit ő ambicionál. Egész egyszerűen a tudásnak az elmélyülését, vagy bővülését ambicionálom elnökként, ami tisztíthatja a területünknek a mindennapjait.
1: Elhangzott ugye fővárosi zenekarok, vidéki zenekarok, de már ugye azt is megszokhattuk, hogy a vidéki zenekaroknak rendszeresen vannak olyan koncertjeik, amelyek ugye itt vannak a fővárosban, esetleg olyan bérletkonstrukciójuk, amely kifejezetten itt Budapesten hallható koncertek. De ez merült fel benne. Mindig olyan nagyon külön beszélünk róla, de van-e valahol egy ilyen közös pont, ahol együtt működhetnek a zenekarok, és ahol még ilyen kiaknázatlan lehetőségek vannak?
2: Kérdés első felét is hadd ragadjam meg már is, mert számomra roppant szimpatikus és egy olyan ponton stimulál, amelyre muszáj reagálnom. Bevallom, én soha nem értettem, és bizonyos értelemben tagadom is az életpályámmal ennek a tulajdonképpen egy mesterség, általam mesterségesnek tekintett különbségtételnek a sajátját. Pont a művészet területén, egész egyszerűen a tudás, a kreativitás, a tehetség, hát hogyha valami nem helyrajzi számhoz kötött, akkor ez egészen biztos, hogy nem az. Tehát ebben olyan örökölt tehetetlenségként tekintek erre a különbségtételre, hogy különbeszélünk fővárosi együttesekről és vidéki együttesekről. Közönség, mikor bemegy egy koncertre, tulajdonképpen sem arra nem kíváncsi, hogy kinek ki a fenntartója, sem arra, hogy mi a helyrajzi szám, hogy egész egyszerűen azt a Beethoven szimfoniát szeretné nagyon magas minőségben és nagyon ihletett interpretációban meghallgatni. Szóval e tekintetben nagyon bízom abban, hogy az elnöki ciklusom segíti, vagy előre haladást ér a tekintetben, hogy haladjuk meg már ezt a nagyon-nagyon avittas szemléletet. Ami pedig az együttműködést illeti, ebben meggyőződésem, hogy tevőlegesen kell előrelépnünk, és például oly módon, hogy az együttesek egymás közt is egy sokkal intenzívebb partnerkapcsolatot alakítanak ki. Ma van egy közvetítő szervezet Filharmónia Magyarország szerepében, vagy megjelentődésében, aki bizonyos értelemben betölti ezt a közvetítő szerepkört, és jó néhány együttest a saját bérlet sorozataiba invitál, és ezek az együttesek kilépnek a saját közegükből, és akár más városban egy-egy koncert. Együttest a saját bérlet sorozataiba invitál, és ezek az együttesek kilépnek a saját közegükből, és akár más városban egy-egy koncertet adnak. Meggyőződésem, hogy ez sokkal intenzívebben érdemes tenni.

0: fókus az együttesre, épp úgy, mint a közönségre. Gondolom, hogy ebbe az irányba kell vinni. Persze, ez rámutat arra a témakörre is, ami egy a mellékmondatból kitűnik, hogy Magyarország zenekultúrája az előadó művészeti oldalon nagyon intenzív és nagyon sok értéket képvisel, ugyanakkor infrastruktúrálisan olyan hiátusai vannak, amely tulajdonképpen megénekelhetetlen, ami megmagyarázhatatlan. Az elmúlt 100 évben összesen 2 darab akusztikával tervezett zöldmezős beruházásként megvalósuló hangversenyterem épült, az egyik a Művészetek Palotája, a másik pedig a Kodály Központ. Nagyon jelentős infrastruktúrális hiányosságok vannak, szorgalmaznia kell azt az ágazatunknak, és ha ezen belül most szűken szabva a szövetségünknek is, hogy kell, hogy épüljön hangversenyterem Győrben, és Debrecenben, és Szegeden, és folytathatom a sort. Hallgatóink számára hadd tegyem ezt nagyon kézzelfoghatóvá. Én koncepcionálóként, aztán biztosként közreműködhettem abból, hogy a Kodály Központ megépült, és nagyon sokféleképpen volt lehetőségem erről beszélni. Végül rátaláltam egy nagyon egyszerű kis egy ilyen megjelenítési pontra. A Kodály Központ annyi pénzbe került, mint 3 kilométer autópályának a megépítése. Én úgy láttam, hogy ez így könnyen belátható, vagy elképzelhető a széles közönség számára. Tehát amikor arról beszélünk, hogy Magyarország másik legnagyobb városában, Debrecenben lehetséges-e egy hangversenyterem építése, vagy ez egy túlzó ambíció, akkor én azt ajánlom mindenkinek figyelmében, hogy összesen 3 kilométer autópályának az áráról beszélünk. Viszont egy ilyen terem, az garantáltan 100 évre alapvetően keretezi, hogy abban a körzetben, abban a régiós centrumban, abban tulajdonképpen a magas kultúrának mi lehet a jelene és a mindennapjai a közönség számára. Apró pénzről van szó, hogyha most megengedhetem magamnak ezt a nagyon nagyvonalú megközelítést. Igen. Ebben kell, ez is egy olyan téma, amiről sokkal intenzívebben kell, hogy a szakmánk egésze szót ejtsen, mert bizonyosan nézetazonosság között van közöttünk. Ezzel egy példát szerettem volna hozni arra, hogy az elnökségem idejében nem keresném azokat a pontokat is, ahol a most nagyon töredezett szakmánk megtalálja, hát hogy szokták ezt mondani, megtalálja a nemzeti minimumot, hogy hol vannak azok a közös pontok, amelyben valamennyien egyetértünk, kamarazenekarok, épp úgy, mint hangversenyzenekarok, független attól, hogy az ország mely pontján működünk.
1: Így van, zenekarok vannak, és az a lényeg, hogy akkor legyen egy közös metszet. Én ehhez nagyon sok energiát kívánok, nagyon sok erőt, nagyon jó társakat hozzá, és nagyon jó füleket, akik ezt meghallják, és nagyon jó munkát kívánok hozzá.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Reményekkel állunk ez a folyamathoz a kollégáimmal. Intenzív munkát vállaltunk. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Horváth Zsoltot hallhatták, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatóját, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnökét. A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitányt, ahol hamarosan friss hírek, információk érkeznek, így a Papagino Klasszik első órájának a végéhez értünk, de a következő órában is várom Önöket. A Papagino Klasszik második órájában Pécsre látogathatunk el a hallgatókkal, hiszen Halász Kinga lesz a vendég, a Zsolnai Örökségkezelő kommunikációs munkatársa. 10 évvel azután, hogy Pécs utcái először ragyogtak fel a kortárs fényművészet varázsában, a Zsolnai Fényfesztivál jubileumi 10. kiadása minden eddiginél nagyobb és látványosabb lesz július 2. és 5. között. A programokról beszélgetünk, illetve a vendég lesz még Bardúci Attila, Attila színművész, hiszen idén nyáron ismét felgördült a képzeletbeli függöny a Benc úr kert szabadtéri színpadán. A nyár folyamán koncertek, színházi előadások, zenés estek, operaprodukciók és különleges kulturális események várják a közönséget Budapest egyik legszebb belvárosi kertjében. Fókuszban a június 30-ai Aznavour és Piaf francia chanson óriásai est lesz, de természetesen a nyár többi programja is szóba kerül majd. És a heti hír összefoglaló második része is érkezik, átadták az Országos Színházi Találkozó díjait Debrecenben, illetve Liszt leveleit és naplóit tette online elérhetővé az Országos Széchenyi Könyvtár. Ezzel várom tehát Önöket a Papagino Klasszik műsorában. Ha tehetik, tartsanak velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagino online felületein.

0: reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Otthoni munkavégzést rendel el a közszférában dolgozóknak a kormány a rendkívüli hőség miatt. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pátyon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Otthoni munkavégzést rendel el hétfőtől a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét, emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. Megdőlt az országos melegrekord, a Hungaromet előzetes adatai szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek, ami meghaladja az eddigi 39,9 fokos rekordot. A Gékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, emellett az éjszakai minimum hőmérsékletek is rekordmagasak voltak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Emellett hétfőn az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Kiemelten fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállat takaró ruházat és kalap. Újabb hőségrekordok dőltek meg Németországban és Ausztriában. Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot, Németországban pedig 41,7 fokot mértek. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német vasúti és közúti közlekedésben, és péntek óta legalább 10-en fulladtak vízbe fürdőzés közben. A német meteorológiai szolgálat heves zivatarokkal járó viharokra figyelmeztet. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pátyon a rendkívüli vízfogyasztás és a régiós vízhiány miatt. A Pest megyei településen hétfőtől reggel 6 és este 10 óra között tilos ivóvízzel locsolni, autót mosni, medencét tölteni, valamint kerti zuhanyt és kültéri párásító berendezéseket használni. Az önkormányzat azt is közölte, akiknek nincs ivóvízük és nem tudnak vásárolni, azoknak palackos vizet biztosítanak. Az 1956-os poznani munkásfelkelésre emlékezik a köztársasági elnök. Az esemény a magyar forradalom egyik közvetlen előzményének is tekinthető. Sólyog Tamás közösségi oldalán azt írta, Karol Navrocki lengyel elnök meghívására érkezett Lengyelországba. A két államfő a történelmi magyar-lengyel kapcsolatok jelenlegi helyzetéről és jövőjéről is egyeztetett. Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. Hétfőn napközben 35-41 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos. Keddig továbbra is rendkívüli hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. június 27-ei adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik második órájában Pécsre látogathatunk el a hallgatókkal, hiszen Halász Kinga lesz a vendég, a Zsolnai Örökségkezelő kommunikációs munkatársa. 10 évvel azután, hogy Pécs utcái először ragyogtak fel a kortárs fényművészet varázsában, a Zsolnai Fényfesztivál jubileumi 10. kiadása minden eddiginél nagyobb és látványosabb lesz július 2. és 5-e között. A programokról beszélgetünk, illetve a vendég lesz még Bardúci Attila színművész, hiszen idén nyáron ismét felgördült a képzeletbeli függöny a Benczúr-kert szabadtéri színpadán. A nyár folyamán koncertek, színházi előadások, zenés estek, operaprodukciók és különleges kulturális események várják a közönséget Budapest egyik legszebb belvárosi kertjében. Fókuszban a június 30-ai Aznavour és Piaf francia chanson óriásai est lesz, de természetesen a nyár többi programja is szóba kerül majd. És a heti hír összefoglaló második része is érkezik, átadták az Országos Színházi Találkozó díjait Debrecenben, illetve Liszt leveleit és naplóit tette online elérhetővé az Országos Széchenyi Könyvtár. Ezzel várom tehát Önöket a Papagéno Klasszik műsorában. Ha tehetik, tartsanak velünk. Néhány percen belül Halász Kinga lesz a vendég, a Zsolnai Örökségkezelő kommunikációs munkatársa. 10 évvel azután, hogy Pécs utcái először ragyogtak fel a kortárs fényművészet varázsában, a Zsolnai Fényfesztivál jubileumi 10. kiadása minden eddiginél nagyobb és látványosabb. Július 2. és 5-e között 4 éjszakán át több mint 30 alkotással borítja fényárba a várost. A programokról beszélgetünk.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Halász Kingát, a Zsolnai Örökség kezelő kommunikációs munkatársát. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: 10 évvel azután, hogy Pécs utcái először ragyogtak fel a kortárs fényművészet varázsában, a Zsolnai Fényfesztivál jubileumi 10. kiadása minden eddiginél nagyobb és látványosabb lesz. Július 2-a és 5-e között 4 éjszakán át több mint 30 alkotással borítja fényárba a várost. Hogy pontosan mi lesz itt, arról fogunk nem sokára beszélni, de egy picit helyezzük el a Zsolnai Fényfesztivált ilyen városi fesztiválok között. Hova sorolnátok, illetve milyen visszajelzések érkeznek, vagy milyen megkeresések?
2: Pécsen belül mindenképpen a vezető fesztiválként írnám le, hisz egyrészt különlegessége adja ezt, ugyanis ez az ország első és mind a mai napig egyetlen fényfesztiválja. Másrészt pedig évente több mint 100 000 látogató érkezik Pécsre. Ebben a néhány napban megtelnek az utcák, a szálláshelyek, ilyenkor minden teljesen tele van. Úgyhogy abszolút a város fesztiválja lett, a város vezető fesztiválja. Pont azért a fesztivál szlogenje is az, hogy Pécs a nyár fénypontja, hiszen ez egy olyan tényleg különlegesség, ami sehol máshol nem tapasztalható az országban.
1: Az, hogy fényfesztivál lett Magyarországon, ebben elsők voltatok-e, illetve azóta kik azok, akik utánoznak titeket, hogyha ez jó kifejezés?
2: Igen, ugye találkoztunk korábban már fényfestésekkel több helyen. Ezek általában ilyen analóg épületfetítések voltak, ezek már régebben is léteztek az országban. Viszont fesztivál formájában most először gyűjtöttük össze ezeket a programelemeket, és terjesztettük ki olyan színvonalra, hogy ez fesztivál élmény legyen. Így mi vagyunk az ország első, és tényleg mind a mai napig egyetlen fényfesztiválja. És azok is maradunk, mert hogy továbbra is máshol inkább épületvetítések, fényvetítések találhatók, de nálunk ugye 35 helyszínen találkozhatnak a látogatók különböző fényinstallációkkal, úgyhogy ez egy nem is egy, inkább azt mondom, hogy 2 éjszakás programként fogható fel, egy nap nem is elég arra, hogy végigjárjuk. És ugye, ami talán még inkább kiemeli a többi fényfestés közül, hogy nálunk van egy nemzetközi verseny is, ahová a világ minden tájáról érkeznek a legjobb fényfestők.
1: Van-e tematika most idénre, amit meghatároztatok, vagy hogyan jelentkezhettek, akiknek megadatott ez?
2: 2026-os évben Viktor Vasarely születésének 120. évfordulóját ünnepeljük, és egyébként a Pécsi Vasarely Múzeum pedig idén ünnepli az 50 éves fennállását, úgyhogy sok jubileum zajlik itt a városban, és éppen ezért mindent áthat Vasarely. Egy Vasarely évad zajlik idén Pécset, úgyhogy a fényfesztivál témájában is ráreflektálnak a fényművészek, és itt elsősorban Vasarely színes város koncepciója adja nekünk a hátteret, mert hogy rengeteg fényalkotás az optikai illúziók világába fog majd bevezetni minket, amikor a saját érzékeink is becsapnak minket, és mindezt különleges fényélményekkel teszik. Továbbá maga a koncepció is Vasarely elveire épül, hiszen ő vallotta azt, hogy a művészetet ki kell vinni a kiállítások zárt teréből, és a fényfesztivál ugye pontosan ezt tapasztaljuk, hogy az egész belváros, sőt a belvároson túl a Zsolnai negyedig is rengeteg helyen az utcák, az épületek változnak műalkotássá.
1: Lesz-e olyan, amely ilyen központi helyszín lesz, vagy élmény központok lesznek?
2: Több élmény központunk lesz, de mindenképpen kiemelném azt, ami idén még nagyobbá válik, ez pedig a Zsolnai negyed és a Kodály központ tengelye lesz, ugyanis idén ezekre a helyszínekre koncentráljuk azokat a különleges kuriózumalkotásokat, amik a legmélyebb benyomást teszik a látogatókra. Hogy néhány példát mondjak, a Kodály központba például egy lett csapat érkezik az Isteni Geometria című fényalkotásukkal, amiről azt kell tudni, hogy ez egy lézeres alkotás, és a külföldi bemutatókon az emberek nagyon érzékenyen reagáltak rá, sokakat egészen sírásig meghatott, és nem is akartak kijönni a 30 perces installációs hangjelvény után, mert hogy így a természet harmóniájára reflektál, hogy minden élőlény összekapcsolódik valójában, és ez nagyon meghatotta a látogatókat. És egyébként ugyanitt a Kodály központban lesz egy különleges virágszerű fénylény, élmény is, ami a mi érintésünkre fog majd reagálni, tehát nagyon sok interaktív alkotást is találhatunk, ahol mi magunk befolyásolhatjuk ezeket a megjelenő fényeket.
1: Minden részletes információt egyébként a zsolnaifényfesztivál.hu oldalon meg tudnak nézni, és ez én kérem is, hogy legyen ilyen házi feladat most a hallgatóinknak, hogy nézzék meg, mert mi csak fel tudjuk hívni a figyelmet erre. És természetesen itt az alkotások bent is lesznek, kint is lesznek, ahogy említetted, lesznek olyanok, amelyek ingyenesen látogathatóak, illetve ugye a fesztivál 4 napja alatt az utcán is másfajta művészeti ágokkal is találkozhatunk, de ezek is a fényhez tartoznak, ugye?
2: Ez így van. Van például egy Parázsfészek nevű helyszínünk, ahol csupa tűzes produkció lesz, tűzakrobaták, tűzzsonglőrök mutatják be ezeket a lángoló programjaikat, de lesznek egyébként olyan programok is, amik inkább az utcaszínház és az új cirkusz világába tartoznak. Ezek általában külföldről, főleg Spanyolországból érkező produkciók, amik viccesek is, humorosak is, és nyelvi korlátok nélkül mindenki jól rezonálra. És érkezik például egy világhírű marionett művész is, amivel már egy picit akkor a gyerekprogramok irányába is betekinthetünk, mert hogy kifejezetten gondoltunk a családokra és a gyerekekre is. Lesz például majd egy olyan helyszínünk, ahol a gyerekek üveglapokra és fóliákra festhetnek saját fényalkotásokat, amit aztán kivetítünk ott az épületek falaira, tehát kipróbálhatják tulajdonképpen magukat fényfestőként a gyerkőcök is. De szintén nekik szól, hogy ahogy említettem, nagyon sok zsonglőr és cirkuszi bemutató lesz, de lesz egy olyan játszóház, ahol a gyerekeket tanítják meg a profi oktatók a zsonglőrködés alapjaira és a különböző cirkuszi eszközök használatára. És akkor még nem is beszéltünk a fénybütyköldéről.
1: Igen.
2: Ahol pedig a gyerekek, de nem csak a gyerekek, ez a felnőtteknek is egy jó kis kreatív műhely. Itt különböző világító, fénylő kis alkotásokat lehet készíteni. Lesz olyan helyszín, ahol keleti mintákkal díszített lámpásokat lehet készíteni. Lesz olyan, ahol egyedi tervezésű mécseseket, vagy éppen színes üvegablakokat. Úgyhogy mindent áthat a fény, és az, hogy ez ne csak egy látnivaló legyen, hanem közösen átélt közösségi élmény is.
1: Mi az, amit még az egész fesztivált áthatja, és hogy közben nem kell elutaznunk, hanem az érkezik ide hozzánk? Hát ezt most jó hátulról jövősen kérdeztem meg, hogy vajon milyen országot ismerhetünk meg?
2: Minden évben van egy fókuszországunk, idén pedig Írország lesz ez a fókuszország, aminek a keretében egyrészt a Székesegyházon láthatunk majd egy alkotást. Ezt a Kiégő Izzók nevű, szintén szinte világhírű fényművész csoport hozza el, és Martin Ferencre emlékezik ez az alkotás, akinek pécsi és ír kötődései is vannak. Továbbá lesz egy ír gasztronómiai udvar, ahol az ír ételek, italok kóstolhatók meg. Továbbá lesz ír fényalkotásunk is, tehát a fény útja egyik helyszínén egy kifejezetten ír fényinstallációt láthatunk. Továbbá ír zenével és táncprodukciókkal is készülünk.
1: Nézzenek meg minden pontos információt a zsolnaifényfesztivál.hu oldalon, és a dátum az pedig július 2-a és 5-e, ezt kell megjegyezniük, és akár több napra is ellátogathatnak, és ahogy hallhatták, nem is biztos, hogy egy este elég lesz arra, hogy mindent megtekintsenek, amit csak szeretnének itt a Zsolnai Fényfesztiválon. Amikor elérkezett az az időpont, hogy el kell kezdeni szervezni a 10. jubileumi fesztivált, akkor milyen gondolatok voltak bennetek? Ilyenkor azért egy picit visszatekintettetek, és volt bennetek olyan, hogy hát ezt lehet, hogy nem is gondoltuk volna, hogy eljutunk ide?
2: Pontosan ez volt bennünk az elején. Nyilván mindig, amikor az ember valami újdonságba fog, akkor nem tudja, hogy mire számítson, és mi sem tudtuk az elsőnél, hogy mire számítsunk. Tehát az első az egy nagyon különleges pillanat volt. Ott azt hiszem, hogy a városi emlékezetbe is beívódott, ahogyan közösen csodálkoztunk rá erre, hiszen a legtöbb pécsi, beleértve minket, szervezőket, mi sem láttunk még soha fényfesztivált, úgyhogy nem tudtuk, hogy hogyan fog ez a szemünk előtt megelevenedni. De az a pillanat, amikor a Székesegyház homlokzatán elindultak ezek a háromdimenziós videómeppi alkotások, amik több perces hanggal kísért mozgó fényalkotások, és látok, hogy megelevenedik a Székesegyház, például elkezdenek forogni a tornyai, vagy leomlik az épület, vagy lovak vágtatnak ki az ajtaján. Ez olyan élmény volt, amit még elképzelni sem tudtunk. Úgyhogy nagyon jó érzés visszaemlékezni tényleg akár a kezdetekre, itt a 10 éves jubileum kapcsán, akár pedig egy ilyen áttekintéssel azért megnéztük az elmúlt évek tapasztalatait, és részben ennek is köszönhető, hogy mindig próbáljuk minél jobban széthúzni a fesztivált, mert áll a jó égnek, annyira népszerű, hogy a belvárosba már el se férne ennyi ember, és ezért nyitjuk meg, hogy jöjjenek akkor a Kodály Központ, a Balok Állvéget, a Zsolnai negyed irányába is.
1: Én nagyon-nagyon kívánom, hogy idén is nagyon sikeres legyen ez a fesztivál is. Van-e valami szám esetleg, amit így nagyon szeretnétek, hogy meglegyen az a látogatói szám?
2: Hát én biztos vagyok benne, hogy a 100 000-et idén is túllépjük, ezen felül pedig minden már csak bónusz.
1: Legyen nagyon sok bónusz, akkor ezt kívánom, és hogy tényleg nagyon sikeres legyen a fesztivál, és beszélgessünk jövőre is, és akkor is beszéljük át, hogy hogyan sikerült az idei fesztivál, és hogy akkor mire készültek, és köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Az elmúlt percekben Halász Kingát hallhatták, a Zsolnai Örökségkezelő kommunikációs munkatársát.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje a heti hírösszefoglaló második részének. Átadták az Országos Színházi Találkozó díjait Debrecenben. Nagyszabású díjátadó gálával és a Hegedűs a háztetőn című előadással zárult az Országos Színházi Találkozó Debrecenben. A záró eseményen kihirdették a fesztivál díjazottjait. A legjobb férfi főszereplő Kónya Ütő Bence, a legjobb női főszereplő Megosztva, Kovács Adél és Tóth Ildikó lettek. A legjobb előadás Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, a Gyulai Várszínház, a Nemzeti Színház és a Győri Nemzeti Színház közös produkciója, a Revizor lett. Gratulálunk a díjazottaknak, és amivel folytatjuk, nemzetközi hírű énekesekkel viszik kéthetes japán turnéra a Varázsfuvolát az opera 113 fős együttesével, Mozart népszerű daljátékának 12 állomásos japán turnéján. Cinetár Miklós 2014-es rendezése 4 év után látható újra az ázsiai Szigetországban 2026. június 21-e és július 4-e között. Az együttes legutóbb egyébként 2022 őszén ugyancsak a Varázsfuvola című daljátékkal járt a felkelő napországában. Japán után pedig Párizs, hiszen eddig ismeretlen Mozart kéziratra bukkantak Párizsban. A francia nemzeti könyvtár munkatársai egy ideig teljesen ismeretlen Wolfgang Amadeus Mozart által írt kéziratot azonosítottak. A dokumentum a zeneszerző 1778-as utolsó párizsi tartózkodásának idejéből származik, és 2026. februárjában került elő a könyvtár zenei részlegéből. A felfedezés alapjaiban gazdagíthatja a Mozart kutatást. És kutatásnál maradunk, de vissza Budapestre. Liszt leveleit és naplóit tette online elérhetővé az Országos Széchenyi Könyvtár. Liszt Ferenc életét bemutató több mint 800 levél és 3 napló vált szabadon hozzáférhetővé az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia Liszt Ferenc Emlékmúzeuma és Kutatóközpontja közös projektjének eredményeként a Nemzeti Könyvtár kópia tartalomszolgáltatási felületén. A közzétett anyagnak köszönhetően új távlatok nyílhatnak a nemzetközi Liszt kutatásban. A kópia levelek menüpontja alatt nem csak Liszt Ferenc autográf levelei kaptak helyet, hanem azok is, amelyeket neki címeztek, illetve amelyek közeli családtagjaihoz és művésztársaihoz kötődnek. És amivel zárjuk a heti hírösszefoglaló első részét, költségvetési csalás gyanúja a Magyar Színháznál nyomoz a NAV. Nyomozást indított a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Magyar Színház, korábbi nevén Pesti Magyar Színház gazdálkodása ügyében költségvetési csalás büntettének gyanúja miatt. Az eljárás hátterében a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi súlyos szabálytalanságokat feltáró ellenőrzése áll. A minisztériumi vizsgálat kifejezetten arra az időszakra összpontosult, amikor az intézményt Zalán János igazgatta. Az Index értesülései szerint az ügyben jelenleg a NAV jár el nyomozóhatóságként, és az elmúlt hetekben már meg is kezdődtek a tanúkihallgatások. A heti hírösszefoglaló ezzel a végéhez ért, viszont még egy interjú érkezik a Papagéno Klasszik műsorában. Bardóczi Attila színművésszel fogok beszélgetni, hiszen idén nyáron ismét felgörrült a képzeletbeli függöny a Bence úr kert szabadtéri színpadán. A nyár folyamán koncertek, színházi előadások, zenés estek, operaprodukciók és különleges kulturális események várják a közönséget Budapest egyik legszebb belvárosi kertjében. Bardóczi Attila az egyik főszereplő a június 30-ai Aznavour és Piaf, a francia sanzon óriásai esnek. De természetesen a nyár többi programjáról is fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk!

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Bardóczi Attila színművészt, üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
1: A Benczúr kerti esték 2026 programjaira hívjuk meg a hallgatókat a következő jó néhány percben, hiszen idén nyáron ismét felgördült a képzeletbeli függöny a Benczúr kert szabadtéri színpadán. A nyár folyamán koncertek, színházi előadások, zenés estek, operaprodukciók és különleges kulturális események várják a közönséget Budapest egyik legszebb belvárosi kertjében, és bizony itt a Benczúr kerti esték című programsorozat részeként június 30-án megvalósul az Aznavour és Piaf a francia chanson óriásai című zenés est is, amelynek ugye az egyik címszereplője ön, illetve Jordán Adél, ő fogja Piafot alakítani. Na, de menjünk akkor a Benczúr kertbe, és egy picit beszéljünk erről, hogy aki még nem volt itt, annak mit tudna elmesélni, milyen hangulata van ide eljönni egy esten, egy koncerten, egy színházi előadáson részt venni?
2: Szerintem páratlan a hangulat, mert az ember, ha ott sétál, egy lépésre a Városligettől az utcán, nem is sejti, hogy a homlokzatok mögött micsoda kertek, udvarok vannak, hisz ez a negyed valamikor villanegyednek épült, ma már teljesen beépítette a város, körbevette, de az eredeti villáknak ezek a hátsó jó nagy kertjei megmaradtak, és ez egy nagyon jó ötlet volt, hogy ezt pár évvel ezelőtt a vezetőség kitalálta, hogy igen, nem csak évközben lehetnek előadások, ugye akkor télen, tavasszal, ősszel az épületben, hanem kihasználni a nyári esték kellemes, langyos hangulatát, hogy a kertben is el lehet révedezni, lehet hallgatni finom zenéket, nézni előadásokat, és tényleg egy olyan helyszín, amit szerintem, ha valaki aznap azon gondolkodik, hogy na, ma este esetleg beülnék valahova, nincs annyira rekkenő hőség, vagy éppen azért, mert nagyon meleg van, talán ott a kertben egy picit hűsebb, kellemesebb.
1: A programok már elindultak egyébként, és egészen augusztus 16-áig várják az érdeklődőket, és a Benczúr kertnek a weboldalán mindent részletesen megtalálnak. Önnek volt már itt előadása a Benczúr kertben?
2: Igen, volt. Orosz Zoltán harmonika művésszel, aki nekem rendszeres kísérőm, nem is kísérőm, hanem művésztársam, akivel pont francia chansonokat szoktunk csinálni, ilyen műsort. Vele és a zene, kisebb zenekarával már kétszer is felléptünk ott.
1: Akkor most már erős lesz a terep. Ha már a francia és a chanson szó is elhangzott, akkor maradjunk ennél, és június 30-ánál. Edith Piaf nevét szerintem mindenki ismeri, de Aznavournak a nevét vajon mennyire ismerik az emberek, és ön mikor találkozott először vele, és mi volt az, ami megfogta? Kis ő?
2: Hát igen, ez érdekes ez a kérdés, és nagyon jó is. Ebben benne van már a generációs szakadék, hogy úgy mondjam. Ugye már abban a korban vagyok, amikor már el kell mesélni a nálam fiatalabbaknak azt, hogy ki volt Aznavour, mert mikor még én nagyon fiatal, meg gyerek voltam, akkor az ő neve itthon Magyarországon is ismerősen csengett. Akkor volt nagy-nagy világsztár a 60-as, 70-es években. Ő volt az Edith Piaf élete alatt, és utáni időszaknak a legnagyobb énekese, és nagyon fontos megemlíteni, hogy szerzője is. Ez egy nagyon érdekes sors, és nagyon érdekes, izgalmas ember. Örmény származású volt, 1924-ben született, és majdnem megérte a 100 éves korát, alig néhány évvel azelőtt halt meg, és képzelje el, még előtte, tehát ő még életében nagyon idősen is színpadra állt, és én láttam videókat, tehát ez nem volt rossz, amit csinált a színpadon, tehát nem az a fajta fellépő volt, aki azt mondjuk, hogy hú, milyen jó volt régen, és azért jó, hogy még itt van, de...
1: Ez nem. Már nem ugyanaz.
2: igen, de ő nagyon-nagyon-nagyon jó ízléssel, és nagyon okosan csinálta ezt is, és mint mondottam és említettem, ő nem csak énekes volt, hanem szerző is. Rengeteg dalának ő írta a szövegét, hihetetlenül jól bánt a francia nyelvvel költőként. Sőt, egyébként ő volt az, aki úgy fogalmazta meg a francia sanzont, és szerintem ezt azóta se sikerült überelni, hogy úgy mondjam, hogy a francia sanzon az az, ami félúton van a táncdal és a költészet között.
1: Ez gyönyörű.
2: Ez tökéletesen eltalálta,
1: igen,
2: ugye?
1: Igen.
2: Ezt, hogy mi is a sanzon. Akkor kezdett a háború utáni években, amikor elindult ez a újfajta pezsgés egész Európában, ugye a háború borzalmai után bejött az amerikai kultúra, vele együtt a latin-amerikai is, tehát új ritmusok, mambo, a bossanova, a jazz, később a rock'n'roll, és még rengeteg más dolog, ami nagyon jó hatással volt a sanzon műfajára, mely egyébként pont ebben az időszakban érte el a legnagyobb csúcsát. Tehát ez a 40-es, 50-es, 60-as évek volt az, amikor a francia sanzonból lett egy mai szóval élve brand.
1: Igen.
2: Ebben természetesen nagyon nagy és oroszlán része volt Edith Piafnak, aki önmagában megtestesíti a műfajt, de nem kevésbé ott van mellette Aznavour is, aki egyébként 7 évig a mindenese volt Piafnak. Tehát ő volt a sofőrje, a zeneszerzője, a házat rendben tartója, titkára, hangszerelője, és mindenféle más, picit piszkosabb dolgokat is elvégzett, például a Piaf szeretőit úgy kiátszogatta egymás ellen, tehát hogy kicsempészte az egyiket, miközben a másik már a folyosón várakozott. Egy ilyen nagyon jófajta cinkosság volt közöttük. Nagyon jó barátok voltak végig, amíg Piaf élt. Aznavour rettenetesen tisztelte őt. Az is jellemző a kapcsolatukra, hogy Aznavour magázta mindig, Piaf meg tegezte. Tehát így beszélgettek, hogy maga, meg te, maga, te, maga, te.
1: És ez ezen az esten is meg fog valósulni, hiszen én azt gondolom, hogy a dalok, amelyeket hallgatunk, a között azért lesznek átvezetések, és ilyen történetek, vagy esetleg valami dramaturgiai száll is összeköti majd a dalokat?
2: Így van, nagyon jó a kérdés, és köszönöm is. Természetesen mi is így gondoltuk, hogy így lenne a legjobb, hogy a dalok között egyfajta kisebb jelenetecskék, melyekben információk is elhangzanak, meg is jelennek. Pontosan ezek, hogy ki kicsoda, ugye, hogy örmény volt Aznavour, akkor milyen volt a kapcsolatuk Piaffal, hogy ez a 7 év, ez nagyon hosszú idő,
1: igen,
2: hogy lett vége, és miután Aznavournak elindult a karrierje az 50-es évek legvégén, és akkor volt Piaffnak is, az utolsó éveiben volt a Zeniten, de akkor már egészségileg nagyon rossz állapotban volt, tehát hogy alakult később ez köztük. Meg ilyen személyesebb dolgok is. Egyébként Fráter Zoltán volt az, aki segített nekünk, és ezt dramaturgiailag összeszedte, kicsit megírta. Ilyen rövid kis jelenetecskék vannak a dalok között, és azt gondolom, hogy ez még hozzá tud adni azokhoz a sanzonokhoz, melyeket mindenki ismer, ugye például Piaftól a Milord, ugye Nem bánok semmit sem, vagy a Rózsaszínű élet című dal, amit ketten éneklünk ezúttal, és amit valószínűleg ketten csak otthon énekelhettek el valahol egy próba közben. Tehát nincs róla felvétel, hogy ők ezt együtt énekelték volna, de biztos, hogy énekelték, mert pont akkor született. Szóval ez egy nagyon személyes vallomás, utazás és betekintés abba az életbe, abba a korba is. Ugye nem lehet elvonatkoztatni ettől a korszaktól,
1: igen,
2: amikor megjelent a televízió Európában.
1: Ó, igen.
2: És ők ott voltak a legelsők között, akik még olyan adásokban, amikor csak egyenes adás volt. Alig maradt fenn néhány nagyon homályos, meg kopott szalag, mert egyenesben adták, de hát rohamosan fejlődött persze aztán a technika, úgyhogy az 50-es évek végére már Franciaországban nagyon a médiák, helyesebben a televízió nagyon sok mindent közvetített és meg is őrzött. Ráadásul ők ketten, Piaf is és Aznavour is Amerikába is betörtek a műsorukkal, ami nagy szó, mert az amerikaiak a francia nyelvet, tehát egyáltalán nem angolul van, arra nem igazán vevő, és nem nagyon engedik be. Ennek ellenére Piaf az letarolta Amerikát, ezt lehet így mondani. Aznavour pedig először ugye Piaffal érkezett, később pedig, miután megtanult angolul, már angol műsorral is, hadd mondjak egy dalcímet, amit valószínűleg azért nagyon sokan ismernek, még akkor is, hogy nem tudják, hogy ki az Aznavour, a She című dal.
1: Ó, hát persze.
2: Hát az is Aznavour. Uh-huh. Az is Aznavour. És azt angolul énekelte fel először, és angolul lett világsláger, most meg már egy standard.
1: Így van. Június 30-án tehát Aznavour és Piaf, a francia sanzon óriásai és zongorán kísér Wagner Puskás Péter, Aznavour alakját ezúttal tehát ön idézi meg, míg Piaf dalait Jordán Adél tolmácsolja a közönségnek. És ezután az önök szerepe itt véget ér, bár azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog lesz, de ha a Benczúrkerti esték programjait nézzük, akkor mi lenne az, amelyet esetleg ön kiemelne, vagy ajánlana a hallgatóknak?
2: Én mindenféleképpen azt ajánlom legelőször is, ahogy végignéztem itt a programot, hogy nézzék meg, mert olyan széles a műfaji választék, hogy tényleg mindenki találhat olyat, ami neki tetszik a legjobban, mert operától, daljátékon át, a jazzig, komédiáig, akkor ilyen gyertyafényes koncertekig, tehát tényleg annyiféle választék van, hogy nehéz lenne dönteni nekem is. Ami engem legjobban megfogott, az a Debreceni Színháznak ez a Donizetti operája, amit fognak csinálni, mert nagyon jónak tartom, hogy egy ilyen kertben ez a zene, egy ilyen barokk opera megszólaljon, mert valószínűleg, hogy amikor azok létrejöttek, ilyesmi helyszíneken is megszólaltathatták az akkori művészek, szerzők, énekesek. Ugyanezt mondhatom a Gülbaba daljátékról, hogy ami rózsakert, ott vagyunk egy kertben. Igaz, hogy nem rózsakert, de kert, tehát hozzáad a mű hangulatához és a varázslatához, mert ez egy varázslatos helyszín, azt gondolom.
1: Így van. Benczúrkertiesték.hu, ezt az oldalt kell megkeresniük, én pedig kívánom, hogy teltház legyen az önök koncertje is, és a következő koncertek is, és ahogy én láttam, azért utána sem fog nagyon pihenni, ha egy picit a Benczúrkerti estéktől így elmegyünk, hiszen a lánybúcsú előadásban benne van, és hát azt ország szerte fogják játszani, még nyáron megyünk, hiszen a lánybúcsú előadásban benne van, és hát azt országszerte fogják játszani, még nyáron.
2: Így van, és ilyenkor nyáron talán még jobban pörög.

0: Hát mindenfele megyünk, az egész nyarunk le van fedve ezzel a darabbal, meg a Hőhullám című másik komédiával, úgyhogy ott is nagy szeretettel várjuk és várom a nézőket, de természetesen először itt most 30-án a Benczúr-kertben a francia Sanzon szerelmeseit.
1: Nagyon szépen köszönöm, én pedig kívánom tehát, hogy nagyon-nagyon sokan legyenek, és mindenki vigyen magával hűsítőt, hogy bírják az esti meleget is. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
0: Én köszönöm, minden jót kívánok.
1: Az elmúlt percekben Bardóczi Attila színművészt hallhatták.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. június 27-ei adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre vasárnap este 8 órától kerül sor. A műsor után pedig a beszélgetések már vissza is hallgathatóak a Papagéno podcast, illetve weboldalán is. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nemzetközi Bartók kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A 40 fokot is elérte a hőmérséklet országosan, ami több fennakadást is okozott. Meghibásodott egy műtő klímaberendezése a Dél-Pesti Centrum Kórházban. 25 vasút és több hívvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán baleset, valamint járműtűzés nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették. Néhány településen pedig vízellátási problémák miatt tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Pest vármegyében több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, a következő napok rendkívüli melege miatt azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek.

0: folyadék pótlásáról és az árnyékról és a hűsítésről is, valamint a dolgozók jólétéről. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahrainban, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba, a felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere. A baleset a Hormuzi szorostól nyugatra történt, az Aramco néhány nappal korábban indította újra az olajszállításokat a térségben, ahol az iráni konfliktus miatt hónapokig szünetelt a forgalom. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1 fokot mértek, Pozsonyban pedig új városi melegrekord született 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Németországban péntek óta legalább 10 fulladtak vízbe fürdőzés közben. Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Hétfőn napközben 35-41 fok valószínű. A hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Muzsikus Cigányok Parkja nevet 2014 óta viseli egy budapesti park a Fűvészkert közelében. A parkban 4 márványoszlopon 8 magyarországi cigányzenész domborművét helyezték el, így jelezve, hogy a 8. kerület volt a világhírű magyar cigányzene egyik bölcsője. A Magyar Földtani és Geológiai Intézet székháza a budapesti Stefánia utcában található. Az épületet Lechner Ödön tervezte egy 1896-ban kiírt pályázatra. Az építési költségek negyed részét egyetlen magánszemély, Sensei Andor vállalta. A főváros ingyen biztosított telket az intézet számára. A kikötés az volt, hogy a leletanyagot az intézetnek ki kell állítani, az iskolai oktatáshoz pedig kőzetmintákat kell biztosítani. A szecessziós stílusú zsolnai téglákkal burkolt épület 1899-ben nyitotta meg kapuit. Az intézet a mai napig itt működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághidat eredeti nevén Ferenc József hidat már építésekor ellátták villamos vágányokkal, melyek a híd oldalán futottak és alsó vezetékes rendszerrel oldották meg az energiaellátásukat. Az átkelőt felszerelték elektromos és gázvilágítással is. Eredetileg 12 ívlámpát, 8 izzólámpát és 48 gázlámpát helyeztek el rajta. A modernizáció azonban követelt áldozatokat. Az építés során meg kellett hosszabbítani a Vámház körutat, akkori nevén Mészáros utcát, mivel csak a mai Váci utcáig tartott. Ahhoz, hogy elérje a Duna vonalát és így a hidat is, egy teljes háztömböt le kellett bontani a mai Fővám tér északi oldalán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővámtéri és az eskütéri hidakra kiírt nemzetközi tervpályázatra összesen 73 pályamű érkezett be. Az első három helyezett mellett még egy tervet megvásárolt a főváros. A mai Szabadság híd végül a második helyezett terv. Feketeházi János munkája alapján készült el, kisebb változtatásokkal. A város jelenleg is legrövidebb hídjának építése 1894-ben kezdődött el. A pillérek és a hídfők a következő év decemberére álltak készen. Az ünnepélyes átadásra 1896. október 4-én kerülhetett sor az uralkodó Ferenc József jelenlétében, aki maga verte bele az utolsó ezüstből készített szegecset. Az ő tiszteletére a híd a Ferenc József híd nevet kapta. A nemesfém szegecs túlélte a híd 1945-ös felrobbantását, de a 20 évvel későbbi felülvizsgálat során már nem volt meg. Egy alumínium darabbal pótolták ugyan, de azt néhány napon belül ellopták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Egyre több Pestvár megyei településen vezetnek be vízkorlátozást. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A 40 fokot is elérte a hőmérséklet országosan, ami több fennakadást is okozott. Meghibásodott egy műtő klímaberendezése a Dél-Pesti Centrum Kórházban, 25 vasút és több hívvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán baleset, valamint járműtűz is nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették. Néhány településen pedig vízellátási problémák miatt tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Egyre több Pestvár megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Pestvár megyében több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, a következő napok rendkívüli melege miatt azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról és az árnyékról és a hűsítésről is, valamint a dolgozók jólétéről. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahrainban, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere. A baleset a Hormuzi szorostól nyugatra történt. Az Aramco néhány nappal korábban indította újra az olajszállítást.

0: a térségben, ahol az iráni konfliktus miatt hónapokig szünetelt a forgalom. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1 fokot mértek, Pozsonyban pedig új városi melegrekord született 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Németországban péntek óta legalább 10-en fulladtak vízbe fürdőzés közben. Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő, hétfőn napközben 35-41 fok valószínű, a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A vasúti közlekedés folyamatos fejlődése az 1800-as évek végén azt jelentette, hogy a vonatok mind több árut szállítottak, a tengelyterhelés itt szintén folyamatosan nőtt, ez pedig a vasúti hidak megerősítését vagy átépítését tette szükségessé. Az összekötő vasúti híd szerkezetéről az 1977-ben megkezdett átvizsgálás során kiderült, hogy annak anyaga erősen korrodálódott, részben az alapozás hanyagsága, részben pedig a vasanyag heterogén minősége miatt. Ezért döntöttek a teljes szerkezet cseréje mellett, amit a vasúti forgalom folyamatos fenntartása mellett csak úgy lehetett megoldani, ha az új híd szerkezetet a régi mellé építik fel. Az építés gond nélkül lezajlott, és az új hidat az 1913. november 18-án végzett sikeres próbaterhelések után át is adták a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Schneider József a magyar kártya feltalálója. Schneiderről a budapesti Kazinci utcában egy márványtábla emlékezik meg. Az itteni kártyafestő műhelyben készültek az első paklik gazdagon díszített lapjai. Az épületben sokáig egy titkos kocsma működött. Az italmérésnek nem volt cégére, csak azt találta meg, aki valahonnan tudott a létezéséről. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A 40 fokot is elérte a hőmérséklet országosan, ami több fennakadást is okozott. Meghibásodott egy műtő klímaberendezése a Dél-Pesti Centrum Kórházban. 25 vasút és több hívvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán baleset, valamint járműtűzés nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették. Néhány településen pedig vízellátási problémák miatt tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Pest vármegyében több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, a következő napok rendkívüli melege miatt azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról és az árnyékról és a hűsítésről is, valamint a dolgozók jólétéről. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahrainban, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere. A baleset a Hormuzi szorostól nyugatra történt. Az Aramco néhány nappal korábban indította újra az olajszállításokat a térségben, ahol az iráni konfliktus miatt hónapokig szünetelt a forgalom. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1 fokot mértek, Pozsonyban pedig új városi melegrekord született 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Németországban péntek óta legalább 10-en fulladtak.

0: vízbe fürdőzés közben. Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Hétfőn napközben 35-41 fok valószínű. A hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd háromnyílású kőpilléres merevítő tartós függőhíd. A budapesti átkelők közül ez rendelkezik a legkeskenyebb forgalmi útpályával, hiszen mindössze kétszer egy forgalmi sáva áll a járművek rendelkezésére. Ezen kívül az egyetlen közforgalmi híd a fővárosban, amelyikhez nem kapcsolódnak közvetlenül szélesebb főútvonalak. Helyettük egy-egy körforgalmú tér található mindkét hídfőnél. A budai oldalon a Clark Ádám tér, a pesti oldalon pedig a Széchenyi István tér, korábbi nevén Roosevelt tér. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A 40 fokot is elérte a hőmérséklet országosan, ami több fennakadást is okozott. Meghibásodott egy műtőklíma berendezése a Dél-Pesti Centrum Kórházban, 25 vasút és több hívvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán baleset, valamint járműtűzés nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették. Néhány településen pedig vízellátási problémák miatt tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Pest vármegyében több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, a következő napok rendkívüli melege miatt azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról és az árnyékról és a hűsítésről is, valamint a dolgozók jólétéről. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahrainban, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere. A baleset a Hormuzi szorostól nyugatra történt, az Aramco néhány nappal korábban indította újra az olajszállításokat a térségben, ahol az iráni konfliktus miatt hónapokig szünetelt a forgalom. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először ért el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1 fokot mértek, Pozsonyban pedig új városi melegrekord született 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Németországban péntek óta legalább 10-en fulladtak vízbe fürdőzés közben. Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő, hétfőn napközben 35-41 fok valószínű, a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Liszt Ferenc, mint a Zeneakadémia alapító elnöke és professzora, aki tanári munkájáért nem fogadott el fizetést. Szolgálati lakással rendelkezett a Vörösmarty utcai épületben, melynek főhomlokzata az Andrássy útra, az egykori Sugár útra néz. Ez az első emeleti lakás, melyben Liszt 1881. januárjától halála végéig, 1886-ig lakott budapesti tartózkodásai idején, az ő egykori hangszereivel, bútoraival, könyv és kottatárával, emléktárgyaival berendezve, ma emlékmúzeumként várja a látogatókat. A lakás előszobája, Liszt háló dolgozó szobája és szalonja állandó kiállítással, míg az egykori ebédlő és a földszinti előtér időszakos, tematikus kiállításokkal várja a látogatókat. A lakás melletti hangversenyteremben pedig a múzeum szombatonként matiné koncerteket is rendez vendégei számára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kossuth híd a II. Világháborúban felrobbantott budapesti Dunahidak pótlására felépített félállandó híd volt, ami a Kossuth és Batthyány terek között állt 1946 és 1960 között. Mivel a háború után a fővárosban nem maradt épp híd, a közlekedést kishajókkal és pontonhidakkal próbálták megoldani, de a téli jégzajlás miatt ezek alkalmatlanok voltak a folyamatos működésre. Az első állandóan használható átkelő a Kossuth híd volt. A Mistét Endre és Hilwerk Elek tervezte 9 nyílású építmény rekordgyorsasággal mindössze 7 hónap alatt készült el, így az újrakezdés szimbólumává vált. 1946. augusztus 20-áig, a Szabadsághíd megnyitásáig egyben ez volt az egyetlen állandó hídja a városnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be, ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.